Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
2: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Indul a nyári élelmiszerrazia, Németország újra olimpiát rendezne. Kánikula egy-egy záporral. Ez vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Estartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, valamint alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte. Mondta el rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
2: Újra olimpiát rendezne Németország. Köln is benyújtotta pályázatát a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiára a Német Olimpiai Sportszövetségnek. A Köln vezette Rajna-Ruhr régió Münchennel és Berlinnel verseng a német jelöltségért. Várhatóan szeptember 26-án születik majd döntés. Németország 1936-ban Berlinben, 1972-ben pedig Münchenben adott otthont nyári olimpiának. A 2028-as nyári olimpia házigazdája Los Angeles lesz. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy Szolnokon a Szent István Tisza hídon javítási munkálatok folynak. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra kell készülni. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások mellett és az erős forgalom miatt mindkét irányban szintén torlódásra készüljenek. Végül az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt, elkezdjük. Gyerekek, olyan kánikora van, mindenki ezt kérdezte a másiktól, hogy hogy bírtad ki ezt a hétvégét. Azért valahol jól esett, meg egyébként klímában. Szia, Ivi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És te meg jetskizéssel bírtad
1: igen,
0: ki, ugye?
1: Igen, jetskizni voltam. Jaj, de jó.
0: Hát ez, de jó? Tehát na, most először?
1: Nem, már tavaly előtt voltam, aztán elkapott a hív, tavaly nem mentem ezért, mert elkapott a hív, nem volt időm, és most rávettem magamat, és rákényszerítem magamat, hogy menjek el, mert nagyon jól szórakoztam. Ugye kétfajta jetski van az ülős, és van az állós. Az ülőst mindenki tudja, ráülsz és húzod a gázt, tehát nem egy bonyolult. Hát az állóra meg fel kell állni, ami nem egy könnyű dolog, instabil, úgyhogy képzétek el, izomlázam van újra 12
2: év
1: után.
2: De ezt a 80-as évek után leváltották az ülőre, nem? Tehát, hogy az ott már sehol nem látok ilyen állót, ez tényleg ma Miami Vice-ban.
1: Azért nem lát, mert azzal dolgozni kell.
2: Aha.
1: Tehát, hogy ezt meg kell tanulni. Az ülősre meg olyan, mint ráülsz, és
0: de hogyha én mind a kettőt szeretném gyakorolni, akkor egy ülőst vegyek, ugye? Mert arra föl tudok állni, egy állósra nem tudok fölülni.
2: Nagyon jogos.
1: Nagyon jogos, de...
0: Ha töröm a fejem ilyen.
2: Nagyon jogos.
1: Nagyon jó gondolat, de...
0: Te honnan szedik a benzint?
1: Viszik.
0: Ja, hogy viszik? Te miben? Kannába?
1: Kannába.
0: Te egyébként sokat fogyaszt?
1: Én szerintem fogyaszt. Ez azért eszi a benzint rendesen.
0: Eszi a benzint. Tehát egy ilyen 5 liter benzinre nem vagyok el egy napot.
1: Ja, az 5 literes kannádat ne is gyere. Ne. Ez nem egy fűnyíró.
2: Bemész vala a tó közepére, de kijönni már nem tudsz valószínűleg.
1: Majd kitolod láttempóval, érted? Úgyhogy nagyon jó, tényleg. Úgyhogy menjünk.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, én benne vagyok.
2: Ja,
0: ezt leszervezed.
1: Menjünk el. Egyrészt, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mennyire bátor férfi, ez is érdekelne.
0: Én azt sem tudom, milyen, én soha nem jetskiztem, tehát még ilyen a török Rivierán sem.
1: Soha.
0: 20 euróért nem. Nem. Tehát, hogy fogalmam sincs milyen.
1: Nagyon fog tetszeni. Tudod miért? Mert hogy egyrészt ad egy szabadságérzés, másrészt nem veszélyes, tehát nem tudsz belehalni. Nyilván, ha nem vagy normális, akkor igen. Tehát azért a tónak van egy vége. Tehát, hogy ott érdemes kanyarodni. De nagyon jó. Tényleg, nagyon kényelmes.
2: Igen, a kanyarodás egy érdekes dolog, nem? Tehát az a szokatlan, mert hát ott gázt adsz, hogy kanyarodsz. Tehát én kvadoztam ahhoz képest, hogy...
1: Igazából, figyelj, az a lényeg, hogy tudod, jetski az akkor megy, ha húzod a gázt. Ha
0: nem. De nem kormány van benne, hanem egy ilyen, mint a jet, ugye? Tehát, hogy mint egy sugárhajtású...
1: Így van, és azzal, ugye, azzal, hogy kanyarodsz, az is kanyarodik igazából ott alul.
0: De... Ha nincs sebesség, nincs kanyar.
1: Nincs sebesség, nincs kanyar. Ha elengeded a gázt, akkor ugye a víz az azonnal fékez, tehát surlódás van, és hogyha például elengeded a gázt és kanyarodni akarsz, akkor ez nem fog kanyarodni, tehát csak kizárólag...
0: Gázzal lehet kanyarodni,
1: de kis gázzal, nagy gázzal, tehát hogy nagyon jól el lehet vele szórakozni, mert nem, ugye is a víz meg folyamatosan másmilyen. Nagyon jó.
2: Ezért eszi ez a benzint. Jól van.
1: Igen. Hát ez egy benzintemető, igen.
0: Szóval, és akkor oda kell vinni mindig a benzinkútról a benzint?
1: Nem, neked kell. Nem.
0: Világos, értem csak, hogy ha nekem van egy jetskim, hát és valahol leparkolom, akkor nekem mindig oda kell vinni a benzint.
1: Jobban jársz, mint hogyha ott veszed. Nem tudom, hogy egyébként ott adnak-e. Meg hát nyilván szervizelni, de jó érzés. Tehát tényleg ad egy szabadságérzés, és ugye azok, akik motoroznak, ugye nálam mindig az a bajom, hogy a motorozásnál van ez a szabadságérzés, csak túl veszélyes, mert mások igen is vannak. Itt viszont azért itt azért kontrollálva van minden.
0: Na jó, kíváncsi vagyok. Megszervezed, megyek.
1: Menjünk el egy csapatépítőre.
0: Na, SMS-ek, bocsi, hétvégén a YouTube-on újra néztem a 97-es San Franciscóban készült interjút a James Hetfield-el, a Metallica-nak a frontembere. Egyszerűen zseniális volt, hihetetlen belegondolni, hogy annak már közel 30 éve. A mai melegben aztán elkapott a retro hangulat, és sorra megnéztem a nagyokkal készített interjúidat. Még ennyi év után is ugyanolyan élmény nyújtanak. Köszönöm ezeket az emlékezetes beszélgetéseket. Köszönöm, Zsé, hogy írtad ezt, de igen, most láttam valahogy a YouTube, nekem is kidobta a James Hetfield-es, lehet, hogy azért, mert a Metallica itt volt, és sokan rákerestek. Nem néztem meg azóta sem. Valahol padláson van VH-sen az összes. Majd talán egyszer. Gabi bátyám, jó reggelt, az éjjel a szokásos vasárnapi kártyaparti után egy rögtönzött, előrehozott Szent Iván éj tűzugráson vettünk részt Zalán atyával, és a haverokkal némi italozás után, mit sajnos az atya reverendája bánta, ugyanis belekapott a tűz lelógó részbe. Komolyabb baj nem történt ugyan, de egy bicskával 20 centivel meg kellett kurtítani a papi öltözet alját. Az esetről felvétel is készült, mivel hatalmas nézettséget lehetne generálnom a csatornámon, de még egy nagyobb összegért sem hajlandó beleegyezését adni a nyilvánosságnak. Puhítom azért még, és várom egy megzsarolás lehetőségét. A McLaren-es. Zalán a csakúrt a szoknyában?
1: Valahogy így.
0: Megnézném azt a videót.
2: Igen, bicskával levágott, kicsit igen. Szakadt az alja, jó?
0: Igen. Szép reggelt, főni, hazaért Gangsta Zoli Benidormból. A Fácsin eszméletlen jó leírást adott a lakásodról, tengerpartról. Érdemes megnézni. Más az, hogy a Döglégy után egyben van még Spanyolország. Jó reggelt, doktor G. Én is láttam most ma reggel ezt a videót. Zoli, ölellek, puszillak, csókollak, örülök, hogy jól érezted magad. Mi beszéltünk közben. Csinált egy olyan videót a Zoli, amin a Lacika törje a fejét, hogy a szalon képes, hogy kitegyük.
3: Hát, mivel nem a mi oldalunkra, hanem meg fogjuk osztani, ezért így ő vállalja a felelősséget.
0: De miért kell, milyen felelősséget? Ez ebben van felelősség? Hát elmondom, miről próbálom körülírni. Tehát jó. A sós tengervíz, és ugye Anett limálja. Tehát, hogyan találkozik a limál és a sós tengervíz, erről elmélkedik Zoli.
2: De nem konkrétan a netéről.
0: Nem a netéről, a másokéről. Igen.
2: Jó, hát szerintem ez egy kitűnő próba lesz, hogy mindenki megnézze ezt a videót.
0: Jó reggelt, bocsi, szót fogadtam. Kérlek, nézd meg Anettet, hogy már kimehetek-e, mert dolgoznom kellene menni. Vagy kérdezd meg Anettet, ez mi volt?
4: Nem tudom. Talán a hőségre reagált?
0: Nem tudom. Ja, tényleg, igen, hogy ne menjünk ki a szobából. Igen. Ezt mondtad pénteken.
4: Hát, hogy aki teheti, maradjon, igen.
0: Maradjon, nem lesz
4: sehova. Kerülj a tűzőnapot.
0: Jó reggelt, M1-esen a határ felé személyautó kamiont ért utol, a leállósában állnak, Zsaru üzente ezt nekünk. És még egy 90-es évek közepén barátomék kijutottak Spanyolba. Egy huncut éjszakán a menyecske készítette egy mesztelen fényképet, a Kodak Color Gold 36 kockásra a barátomról. Hazaértek, irány a Fotex, ahol állították, sohasem nézik meg a képeket. A kép sikerült. A közepén az ezredest eltakarva egy pici matrica hosszában legközelebb ügyelj az élesség beállítására. Ezt el tudod képzelni?
2: A városi legenda hangulata.
0: Szerintem is. Ez egy városi legenda. Így van. Na jól van, gyerekek. Nézzük az időjárás jelentést Anettől. Rendesen rákapcsolt a nyár, írja. Több órás napsütés mellett elszóltam, ma is lehetnek záporok, zivatarok. Délután 30-35 fok valószínű. Egy biztos, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Paulina és Ákos névnap van ma. 78 éves lenne ma Cserháti Zsuzsa. 77 éves lett Meryl Streep. Cindy Lauper 73. 113 éve született Vörös Sándor, költő, író. 130 éve nyílt meg az első magyar mozi. Ez az Andrássy út 41-es szám alatt. Ez melyik? Vagy az
4: nem
0: már
4: tudom,
0: nincs?
4: Fogalmam sincs, ennyit írtak. Nem nevezték meg, hogy esetleg van-e még ez a mozi, de beleírtam a biztonság kedvéért.
0: Most töröm a fejem, hogy gyerekkoromból ugye akkor még volt egy csomó mozi Budapesten, de az Andrássy, nem is emlékszem, hogy lett volna. Akkor már nem volt. Mindenhol volt szétszórva Budapesten, rengeteg mozi volt. Azokkal mi van? Az egyik színház lett, a másik bezárt. A harmadik...
2: Nagy része bezárt, igen. Igen. Főleg ez a művészmozik is, meg ezek a kisebbek.
0: De nem, ezek rendes mozik voltak, nem művészmozik. Tehát, ha film jött az országba, akkor azt ezekben a mozikban mutatták be, és ezek rotáltak, de ezek a filmek.
2: Kettő nagy ilyen nehéz időszakuk volt. Az egyik, mikor megjöttek a plázába, ezek a...
0: Hát akkor az megölt mindent.
2: Így van, meg a másik a Covid, ami megrecsentette ezt a mozik.
0: Covid, igen, de a plázákban ezek a multiszinemák, igen. Vagy hogy hívják ezeket. Igen, Andy Vajna csinálta ezeket.
1: Hát nyilván, de én azt hittem, hogy ezek a közösség, vagyis ez a Netflixes történet megöli a mozit, de én kiderült, hogy nem. Tehát a moziban még mai napig járnak emberek.
0: Mindenhol a világon ez tendencia?
1: Azt vagy? Nem tudom, de Magyarországon teli van, tehát én egy-két ismerősömmel beszéltem, és mondta, hogy teli vannak a mozik.
0: Nem persze, mondod, lehet, mert lehet. Én úgy éreztem, hogy döglődnek, de nem.
2: Covid után évekig nem találtak magukra egyébként, igen. Tényleg.
1: És úgy, hogy vannak ezek a streaming szolgáltatók, és én nem is mennék, nem is járok.
0: Hát jó, de hát bizonyos filmeket először a mozikban adnak, és utána egy bizonyos idő elteltével adják oda a streamingeseknek. Tehát hát ugyanazok ott nem láthatod.
1: Hát de most kivárom, nem? Hát majd eljön otthonra is.
0: Hát én most már én is kivárom.
2: Ez most olyan, mi gyerekkoromban azt mondták, hogy nem megyek mozikba, nem sokára megjelenik VHS kazettán, és akkor ez ugyanaz igazából.
1: Igen, én ugyanott maradtam.
0: Igen, na, 44 éves fennállása után 1990-ben ezen a napon lebontották a berlini Checkpoint Charlie határellenőrző állomást. Ez érdekes volt, amikor itt volt Jossi Kohán, ugye a Mossad volt főnöke, akkor beszélgettünk adáson kívül is, aztán mondta, hogy nem mondjam el.
2: Mert elutazott.
0: De igen, de kiderült, nem, jó, akkor nem mondok semmit, de kiderült, hogy voltunk együtt Berlinben, a 80-as években. más-más pozícióban. És ugyanett jártunk át, ez a Checkpoint Charlie. Ugyanott jártunk át.
2: Tehát ugyanazokban a bárokban is ültetek. Ki tudja.
0: Simán. Az is lehet, hogy mit odajött és provokált. Nem tudom. Csak nem tud beszervezni. Nem tud.
2: Há, ez a fiú túl ittas. Há, mindegy, adjuk.
0: Fú, miket ittam én ott? Rendszeresen ittam Manhattant. Azt tudom, hogy az sűrűn itta. Nyilván sört. De igen, Manhattant ittam.
1: Mi
0: nagyon
1: ez
0: sok.
1: A Manhattan?
0: Az valami vermut és viszki, és nem tudom, mi van még benne.
1: Oh.
0: Vermut, viszki, és fene tudja.
2: Hát már ebből is harapós. Tehát, ugye...
1: ha
2: még nem is kész a recept, de már erős.
0: De lehet, hogy Oszi tudta. Lehet, hogy amikor itt ült, akkor is tudta. Ez a Manhattan-es fiú.
2: Ő keverte ott.
0: Az is lehet. Na jól van. 1633-ban ezen alapon Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonja nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül.
1: Szuper.
0: Igen. Na, hát voltak még elnyomó rendszerek.
2: Addig csavargatták a Galileót, amíg azt mondta, hülyeséget beszéltem, hagyjuk.
1: 1600-ban.
0: Hagyjuk. Igen. Na, Gyuri, Győrrel kezd, 20 fokos most Győr, és 33 lesz, és napsütéses. Kaposvár szintén 20 fokos, 32 lesz napsütéssel. Calgary 6 fokos, 15 lesz esős idővel. Miskolc 21 fokos, 31 lesz a csúcs napsütéssel. Budapest 20 fokos, 32 lesz, és napsütés. Jó. Na, ez egy picit rosszul esett nekünk fiúknak. Hát most a Gyurinak meg nekem elsősorban. Amikor olvastuk Millie Bobby Brown sztoriát. Millie Bobby Brown, tudjátok, a Stranger Things-ből a kis vérző orrú, amely felnőtt dögös nő, és Jon Bon Jovi fiához ment feleségül. Olyannyira boldogok, hogy gyorsan örökbe fogadtak egy gyereket, ezt a szülést nem tudták kivárni.
2: Engem jövő hónapban gyerekkel Jake Bon Jovi. És meg lett.
0: De kb. Így volt. Igen. Hát miért nem próbálták meg szaporodással? A legtöbb ember így csinálja, és akkor ingyen van a gyerek. Na mindegy.
1: Mit csinál nézet. Igen, szuper.
0: Na, a lényeg, hogy ugye ott van a gyerekük, mármint az örökbefogadott gyerekük, és egy álompárnak mondják meg, és Jake Bon Jovi-ról annyit kell, hogy olyan modell. Egyébként tényleg egy jó képű srác, de se múltját, se jövőjéről nem hallottunk semmit. Annyi, hogy modell New Yorkban, és amúgy Jon Bon Jovi fia, tehát nyilván érdeklődés van. És kitettek mindenféle képeket így a családról Millie Bobby Brownék, és abból, hogy több fotón Millie Bobby Brown viszi a babahordozót, Millie Bobby Brown viszi a szoptatós üveget, Millie Bobby Brown viszi a kis takarót, Millie Bobby Brown viszi a nem tudom mit, és Jake meg mellette, vagy mögötte, vagy előtte sétál.
2: Igen, mint egy Armani modell. Napszemüvegben fújja a szél az ingjét, tudod, és akkor ezen kiakadtak.
0: Ezen kiakadt az internet népe. Hogy milyen haszontalan ez a férfi, ez a Jake Bon Jovi, milyen haszontalan, és egyáltalán, hogy a férfiak milyen haszontalanok. És ez az, ami nekünk egyébként baromira rosszul esett, mert mi férfiak, és erről beszéljünk majd, mi tényleg keressük a hasznunkat. De nem úgy, hogy kihasználjatok, drága Évi, ahogy ugye, amilyen vonaton te ülsz, hanem...
1: Meg se szólalok, és már a vonaton ülök.
2: Ismerünk.
0: Ismerünk, Évi. Hanem, hogy ne legyünk már állandóan ilyen lenézett, lekezelt, vagy kizsákmányolt, és valami hasznosságra használt, fordított lények.
2: Igen, és nagyon jó, hogy ezt mondod, mert egyébként köszönöm. Képzeld el, hogy a közösségi médiában egyre jobban terjed, a szakemberek is már felfigyeltek rá, valamiféle férfi gyűlölet.
0: Na, elkezdődött újra?
2: Elkezdődött a férfi gyűlölet, hogy a nő azt mondja, hogy a férfire igazából nincs is szükség, teljesen haszontalan a férfi, a nő mindent megold magának
4: tehát
2: egyedül.
4: Tenni kell ellene, srácok, hogy ne legyen.
2: Tenni kell ellene.
0: Hogyan?
4: Tényleg minden erről szól. Tehát,
2: hogy akkor az az alapvetés, hogy gyűlöljük a férfiakat, és dolgozom meg a férfi szeretetét.
1: Nem, a hasznosságotokat keresétek meg.
0: De miért a hasznosság alapján kell bennünket szeretni, vagy nem szeretni, vagy velünk együtt lenni, vagy nem együtt lenni?
1: Hát ez nem egy hátrány, hogy.
0: De akkor miért nem bérelsz magadnak egy jobb ágyat? Itt ön szerzel Afrikából egy vizét, rabszolgát.
2: Dolgozik rajta, nekem mesélte.
0: Hogy néz neki? Én elmondom, én most egyébként teljesen véletlenül német országi 50-es évekbeli reklámokat néztem a YouTube-on. És jöttek a spotok egymás után, és egyszer csak ott van valami házsártos nő, egyébként elegáns, fekete-fehér a reklám még, házsártos nő, és veszekszik a férjével, veszekszik a nem tudom mivel, és egyszer csak bejön egy ilyen flakon, egy ilyen üveg, és utána jön az, hogy a nőt kicserélték. És a nő kedves, bájos a férjének, kedvében jár, stb. És ez az ital, ezt a nőknek ajánlották, ez a Frauengold. Ami annyit jelent, hogy nő arany. Tehát nőnek való
1: igen,
0: arany.
1: Igen,
0: Frauengold.
1: Igen.
0: És láttam, megint egy pár reklám volt, megint volt egy Frauengold reklám, egy másik jelenettel. Házsártos nőből egyszerűen cuki, édes, bájos, kedvünkbe járó nő lesz. És ezt néztem, hogy basszus, nekem kell ez az ital. Ez hol lehet kapni a Frauengoldot?
2: De alkoholt nem adhatunk nekik adás alatt, ugye, ez benne van a szerződésükben.
0: Kiknek?
2: Ugye? Hát a Anettnek meg Évinek.
4: De várjál, tehát, lenne jó, Frauengold. Oké, tehát nem is ti akartok változni egy kicsit sem, hanem nekünk kell meg.
0: De erre van egy italunk, hát mi kifejlesztettünk erre egy italt.
4: Lehet, hogy nekem
0: de
4: is lesz.
1: Na, megnézted, hogy mi
0: és
1: lesz?
0: Utána néztem, hogy a Frauengoldban mi van, azok a Frauengoldnak a kedélyjavító hatása az elsősorban a igen tömény alkoholtartalma miatt. És várjál, de vannak benne gyógynövények is.
1: Szuper,
0: tehát a Frauengold az egy gyógynövényes alkoholos ital, ami megüti, tehát gyakorlatilag mint egy jéger, vagy nem tudom.
2: Jéger macska mentával.
0: Igen. És 1981-ben betiltották.
4: De jó.
1: Ó, de kár.
0: Na, és
1: ugye?
0: Én esküszöm, hogy én forgalmaznám. És ez volt a reklám. De több ilyen jelenettel, hogy a nő hirtelen kiegyensúlyozottá válik, és boldogá teszi a férfit.
1: Oké, de megint nem azon beszélünk, hogy mi a hasznosság.
0: Én nem,
1: de
0: ezt el akartam mondani.
1: Köszönjük, de megint, hogy mi változunk meg azért, hogy a haszontalanságot elfogadjuk.
0: Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha haszontalannak vagyunk tartva, akkor lehet, hogy egy pohár Frauengolddal másképp nézel rám.
2: Hasznosan látod a világot egyből.
1: Na jó, hát ha bevezetett, hogy lehet jönni ittasan, akkor én jövök.
2: De gyerekek, nézzük meg, hogy mi van a férfi gyűlölet mögött egyébként, mert szerintem...
0: Ez, nem isznak. Na mindegy, megbeszéljük majd.
2: Jó.
0: Megbeszéljük, jó? Ez az egyik témánk. A másik pedig, hát Varga Viktor, gyerekek, tudjátok, hogy mi nagyon jóban vagyunk vele, és ennek azért is örülünk, mert annyira újabb és újabb témákat szolgáltat a Viktor, hogy az elképesztő. Hát, múltkor, amikor beszéltünk vele, akkor ugye éppen Seggivel turnézott Amerikában. Aztán valahogy elég csúnyán kiutasították onnan, de egyébként nem jogosan, mert ő nem dolgozott, tehát nem kapott pénzt Seggitől. És így meg ő öröménekelt vele, csak ezt nem fogadta el Trump-féle ICE.
2: És tényleg, és elküldték az a nagyon durván.
0: Az a nagyon
1: durván. Nem vett fel pénzt.
0: Nem. Na mindegy. Szóval Viktorral akkor is beszéltünk, amikor aranyat mosott a Dunából, emlékeztek, vagy építette a jurtáját.
2: Amikor Starboxolt, ugye, és bement a Dunába, és aztán kijött boxolóként, ahogy ő mondta.
0: Így van, és most képzeljétek el, hogy újabb projektje van. Ez egy picit elkezdtem aggódni. Egy újabb projektje van, hogy szeretne elutazni, mikor februárban?
4: Január februárban.
0: El akar utazni Pápua Új-Guineába, méghozzá egy kanibál törzshöz. És ott akar velük egy picit időt tölteni.
4: Ez sok szerencsét.
0: Igen. Na most, van-e mögött filozófikus gondolat? Tehát azért Viktor nem csinál semmit, csak úgy lárpullár, hanem van-e mögött filozófikus gondolat, amit értek, ugyanakkor féltem Viktort, mert én azért utánolvastam a Pápua Új-Guineai maradék még kannibál csoportoknak, és ott áldozatul eshetsz, nincs mese, tehát hogyha ott megérkezel, nem beszélsz nyelveket, persze énekelhetsz, nem tudom, hogy mitől lesznek jókedvűek a kannibálok, ha meglátják Viktort.
1: Én se tudom.
2: Miért tesznek le arról, hogy megegyék?
0: Igen, nem úgy van a megevés amúgy, majd ezt a Viktorral megbeszélem, mert felhívjuk telefonon és kikérdezzük erről a tervéről, de egyrészt mit üzen Viktor ezzel a küldetésével, ez fontos, és igen, fel van-e készülve arra, hogy nem jön. Ez nem olyan komoly, mint a Szentilézeknél, tudod, amikor odamész és azok tehát kinyírnak.
2: Azonnal
0: kinyírnak, nem is étkezés céljából, egyszerűen kinyírnak.
1: Igen.
0: Hanem teljesen más rituálé van-e mögött, de hogy fel van-e arra készülve, hogy itt bármi történhet?
1: Hát kénytelen lesz felkészülni rá, nem? Tehát, hogy valamennyire tudja, hogy mire vállalkozott.
0: Én nem tudom, ha elolvassa azt a 3 cikket, amit én ma reggel elolvastam, akkor izé, akkor...
2: Máshova vesz repjegyet.
0: Hát akkor nem oda megy.
1: Tehát akkor ma azért hívjuk, hogy elmondjuk, hogy ne oda menjen.
0: Nem tudom, én kíváncsi vagyok Viktorral. Tehát, hogy milyennek a küldetése. Nyilván valami, valamit gondolom, hogy ebből rögzíteni is akar. Tehát, hogy ebből látunk valami videót.
2: Biztos, meg inspirációt gyűjt a zenéihez általában minden helyzetben, szóval én el tudom képzelni.
0: Ezt elhiszem, igen. Te mit röhögsz?
4: Nem, az Évivel mondom, remélem nem a haláltusáját akarja rögzíteni. Nyilván, de túl vékony a Viktor, tehát szerintem nincs esélye, hogy a kanibálok megegyék. Uh-huh. Én meg ezen gondolkodtam a hétvégén, hogy szerintem ez lesz, amivel ő túlér.
0: Tehát a Viktor, ha egy csirkét veszünk alapul, akkor ő csak egy csirkeszárny. De semmiképpen nem egy comb.
4: Hát semmiféleképpen nem.
0: Ezen mit azt mondja, a kanibál nem lakik jól Viktorral?
4: Igen, én azt gondolom.
0: Egy éhes kanibál nem lakik jól Viktorral.
4: Igen, és szerintem ez fogja őt megmenteni.
1: Képzeld el,
0: ami részt akarsz venni a beszélgetésben? Majd amikor Viktorra dumálom?
4: Ezt nem akarom neki elmondani.
2: Tűz be neki, nézd, egy rasztaljú csirkeszárny vagy, Viktor. Nem leszel veszélyben, nyugodtan, lebb meg.
1: És ezen gondolkodott a net hétvégén.
0: Oké.
4: Okay. Jó.
0: Jó, oké. Okay. Jó, Anett nem akar többet beszélni, látom az arcán. Bocsássátok meg neki. Jó. Na, várjál, Vokcit is hívjuk még. A Vokci egy nagyon-nagyon érdekes témát fog feszegetni. Miért fagyunk le vizsgahelyzetben? Tehát elvileg mindent tudunk már, felkészültünk, megtanultok, stb. És aztán ott van a helyzet, és egyszer csak minden blackout. Mintha mindent töröltek volna, lefagytunk, nem tudunk fogalmazni, nem tudjuk, pedig mindig tudtuk.
1: Na, erre kíváncsi vagyok.
0: Erre én is kíváncsi vagyok.
1: Ez nagyon sok mindenkivel előfordult. Ez nekem suliba mindenkivel.
2: Sőt, a hétköznapokban is vannak ilyen helyzetek, majd ezeket is fel fogja idézni a János. Meg azt, hogy esetleg hogyan fordíthatjuk ezt a javunkra? Tud-e az agyunk úgy működni, hogy ez hasznos legyen nekünk?
0: Ezt kéne megtudni, igen. Én is például, hogyha mit tudom én, zenéltem, mondjuk a Gangsta Zolival, lepróbáltuk, baromi jó volt, stb. És akkor a színpadon meg hát úgy lefagytam, hogy nem lehetett hallani, de össze-vissza játszottam. pedig tudtam.
1: De azért lefagytam, mert ők
0: mert színpadon álltam, mert ez a vizsgahelyzet. Igen, ez volt a vizsgahelyzetem.
1: Értem.
0: Mert rossz, jobbak, persze, hogy jobbak.
1: Én nem gondoltam volna, hogy te valaha bármivel lefagysz.
0: Ó, de.
1: Ki, tényleg? Igen. Ma is tanultam valamit.
0: A pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Találtál egy nagyon érdekes cikket, mégpedig arról szólt, hogy a nők tudatosan választják a szingliséget, amit most úgy hívnak már, hogy szóló maxing, és megbeszéltük, hogy ez mi.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Nem tudom, hogy találkozhatok-e már a közösségi médiában a maxing kifejezéssel, két X-el írod, maxing, nagyon trendy, ami nagyjából annyit jelent, hogy valamiből kihozzuk a legtöbbet, a maximumot kimaxoljuk.
2: Igen, van fitness maxing is, ez az egész életedet tedd rá a gyúrásra, és a fitness életmódra nagyjából ezt üzeni, meg van még hasonló pár, hogy megtűzdelik így.
0: Itt van a legújabb, és ezért beszélünk erről, ez a solo maxing. Solót, ezt nagyjából értitek, itt ugye miről szól ez, gyakorlatilag a solo lét, a szingli létből hozd ki a legtöbbet. Nézzük meg, van néhány előnye, amit egy cikkben olvastunk, itt van az első előnye, aki solo maxingol, az pénzt takarít meg. Mert hogy azt mondják, hogy a randizás nem egy olcsó mulatság, Gyuri, ezt te meg tudod ítélni?
2: Nagyon-nagyon nem olcsó mulatság.
0: Évi, te ugye, most a költségnél tartunk, te sokat jársz, a pomodoróban nagyon szeretsz járni, és akkor benyomsz egy papfolytót, ugye?
1: Igen.
0: Egy 7000-ből kijössz, nem? Hogyha papfolytózol egyedül, és esetleg egy pohár, nem tudom, kiántit még hozzátolsz.
1: Nem hiszem alkoholt, meg kocsival megyek, de igen, tehát igen,
0: hétből kijössz.
1: Kijövök hétből.
0: Alapvetően solo maxingban jössz ki olcsóbban, az egész életedet illetően, vagy párkapcsolatban?
1: Szerintem solo maxingban olcsóbban kijövök.
2: Csomó olyan dolog van, amilyen, hogyha párkapcsolatban ezt tudsz osztozni. Egyedül ugyanúgy muszáj megvenned, mint a párkapcsolatban élnél, de az egészet te fizeted. És sokkal drágább egyedül élni.
1: A vajat egyedül eszem meg. Nem eszik belőle senki. Nem kell osztoznom rajta. Az arckrémet egyedül használom. WC papír nem fogy kettő. Kevesebb vizet használunk, nincs annyi fűtés. Sorolja még?
2: Nincs annyi fűtés, mert magadra nem fűtesz, vagy mi?
0: Hát ez nem értem, hát igen, ez egy lakást nyilván kifűtesz, ha egyedül vagy benne, és a ketten
1: persze,
0: ugyanúgy.
1: Persze, de van. Hogyha ő mondjuk
2: nem... A rezsin nem osztozol, ugyanúgy kifizeted a rezsit.
1: Ne, jóval kevesebbet. Nem milyen, használok
2: milyen,
1: annyi.
2: Milyen, 15 fokot tartasz, ha egyedül
0: hát nem is kell szép ruhát vennie, hát most mondta.
2: Tényleg.
0: Hát otthon van 15 fokban, egy subában. és úgy sem jön arra senki.
2: De jó, ez a solo maxing.
0: Borotvábot se veszel, mert majd akkor, ha egyszer lesz egy pasim. Mert Anettnek volt egyszer életében egy nagy elhatározása, tehát hiába próbálsz itt engem szédíteni limállal, ott nincs limál, mert azt mondtad, hogy egyszer meglőtted a Philips-el.
4: Csodálkoztam is, hogy nem emlékszel rá, amikor itt mindenkinek
2: elmondta. Három éve volt,
0: hogy számítsd a limált, igen. Philips kapitán kilőtte limált. A rezsivel hogy vagyunk, ha összeköltöztünk? Azon osztozunk, vagy nem?
4: Hát ez fele-fele. De például, hogyha van mind a kettőnek külön lakása, Tehát, hogy abban a helyzetben, mint például én fizetem a saját lakásom rezsijét, Csabi fizeti a saját lakásának a rezsijét.
0: Hát jó, csak te egy ilyen kapszulahotelben laksz, ő meg egy a Versailles-ban. Tehát, hogy...
2: tehát, amit én még beszáll a kapszulahotel rezsijébe is? Mert biztos nem te a... biztos nem te a Versailles-ba.
0: Akkor az önállóság... kialakításában nagyon segít a solo maxing, és akkor azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy a párkapcsolat alapja az az, hogy két önálló ember talál egymásra, nem pedig két fél ember igyekszik kiegészíteni egymást.
2: Aha.
0: Ez egy érdekes megközelítés.
2: Ezt a pszichológia is mondja, igen, hogy először magaddal kell képben lenned, meg kell tanulnod szeretni magad, utána fogsz tudni másik embert is szeretni. Tehát ugye ez benne van, hogy egyszerűen szükség van erre a magaddal kapcsolódásra, hogy ne csak egy ilyen egymásba kapaszkodás legyen a kapcsolat.
0: Megszabadít a társkereső alkalmazásoktól. Mert hogy ez nagyon fárasztó és nagyon időigényes. Én nekem nem volt ebben részem. Évi?
1: Én életemben nem kerestem ilyen oldalakon.
0: Gyuri.
2: Iszonyat kemény. Tehát csetelni nem is csak a társkereső alkalmazás.

0: Csillagászkodom. Csak hogy érdekes legyen.
1: Le vagyok nyugodva, Júlia.
0: Csillagászkodom és jetskizem.
1: Egyszerre a kettő.
0: Egyszerre.
1: Nagyon nagy vagy, Júlia. Hát
0: fél kézzel csillagászkodom.
1: Hadd vigyelek el egy ilyen randira, Júlia.
2: Mert hogy a legjobb arcát mutatja Júlia. Ez az te.
3: Az unalmas.
0: Egy Júli fáraz.
1: Hát már 40-szer írom le, én már nem tudok olyan szellemes lenni, mint Júlia.
0: Buliba megyek, gírosz.
3: Igen, hétvégén, pénteken buli, gírosz, haverok, ez ennyi.
1: Te is bevallod a frankót, hogy virágokat ültetsz ott kint túros patakon az udvarodba, és ennyi. Te is bevallod, nem?
3: Hát de azért a virágokat és paradicsomokat nevelek túros patakon, azért az izgalmasabb, mint hogy edzek meg szaunázom. Hát kit érdekel?
1: Mindegy, nem leszünk egy pár.
0: Igen.
3: Egyébként
0: a szóló Maxinak vannak kockázatai, és akkor ezen most érdemes elgondolkozni, hogy benne van, írják, az elmagányosodás kockázata, hogy azért választod ezt, hogy ne sérülj, mert rettegsz a kötődéstől, a konfliktusoktól, az elutasítástól, Évi, és hosszú távon ez aztán a totális elszigetelődést jelenti.
1: És benne van ez a veszély.
0: Ezt és ezt hogy ismered mondja fel?
1: Igen.
3: Hát úgy ismered fel, hogy ez egy tudatos választás. A tudatos választásnak az egyik része, hogy tudod, hogy ezt csinálod, és nem arról van szó, hogy elzárkozom az elől, hogy legyen valakim, de azért fűvel, fával, bokorral nem jövök azért össze, mert az a trend, hogy legyen valaki mellette.
1: Ez trend, minél ez jobban zárkózol el, annál nehezebben fogsz tudni nyitni. Tehát minél több időt töltesz el így, annál nehezebben engedsz be valaki újat az életedbe, és ez a csapda
2: ebben. Mert megtapasztalja, hogy egyébként működik az élete egyedül is, és persze, hogy pont amiről az előbb.
0: De nem lesz visszatérés már.
2: De hogy ne lenne?
3: Hát annyira önálló leszek, és annyira önismerettel teli leszek, hogy tudok majd olyat választani, aki életem végig mellettem lesz.
1: Te már most annyira önismerettel teli vagy, hogy a gondolattól is, hogy valaki bekerül az életedbe, már gyűlölettel beszélsz. Tehát, hogy ez így nehéz
3: ez
1: nyitni.
3: Még ez egy folyamat, Gyuri, még nem vagyok az úton teljesen kész.
0: De a te kis szíveskédnek van egy kis ajtócskája, ami nyitható?
3: Van. Tényleg? Van hozzá kulcs.
1: Nyitható, de ha kinyitod, úgy melberúg, ahogy ebben a pillanatban.
0: Bim! Jó, hadd tegyek fel egy nagyon fontos kérdést a szóló maxingosokhoz. Hogy a szóló mag nem az érdekel, Évi, hát ha tudsz erről valamit, hogy a szóló maxingos hogyan éli ki a nemi igényeit. Tehát, hogy erre van-e módszered?
3: Van.
0: Jó, nagyon jó. Ez egy szóló módszer, vagy társas módszer?
3: Társas módszer.
0: És amikor szükséged van erre, akkor ehhez a módszerhez bármikor folyamodhatsz, vagy óriási felhajtást kell csinálni?
3: Nézd, azért erre a legkönnyebb ember találni. Tehát, hogy azért ezt most úgy adjuk elő, mintha ez egy ilyen óriási dolog lenne.
1: Anyagilag kerül-e neked ez bármiben?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis tett!
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Rendőrök lepik el a játszóterek környékét, egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Folytatódik a kánikula a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek. Tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten. Országszerte pedig több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet kicsit felfrissülni. Ennek listáját a Katasztrófavédelem honlapján találjuk meg. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak, a főpályaudvarokon és a nagyobb vidék kivasútállomásokon, valamint autóbuszállomásokon. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indult Budapesten. Több egyenruhás lesz a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szeméstorok, irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
13: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekciósról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
12: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Két autó ütközött össze az 51-es főúton a 34-es kilométernél, félpályás lezárás mellett helyszínen a rendőrség, adta hírul az Útinform. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon folytatódtak a munkálatok, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mindkét irányból torlódásra kell számítani itt is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, a Gyuri azóta keresi a Frau Engoldot, neki is kell. Nem baj, veszünk, valonnan szerzünk, már nem legális, de mindegy. Van egy balesetünk. Az M1-esen Győr felé 68-as, 69-es kilométer szelvén között. Szép napot mindenkinek, Tomika. Ez az egyik, aztán jó reggelt, sziasztok, a múlt héten jöttünk haza jet surf világbajnokságról. Évi, ha ennyire tetszik a jet ski, és esetleg a jet surf, akkor nagyon szívesen megtanítanánk vele, ha van időd, jók vagytok.
2: Melyik az a jet surf?
1: Hát jet van benne, de gondolom, hogy nagyobb a deszka, vagy állsz rajta, vagy nincs kormány.
2: Nem tudom, ez az elektromos, olyan, mint a surf deszka, tudjátok, és ezt már megcsináltatok.
1: És hajtja valami.
2: Igen, hajt, ugyanaz nagyjából, mint a jet ski hajtja. És akkor... Nagyon jó, de ezt is korlátozott számba lehet.
1: Jó, nem engedjük Évit. Évi marad itt a...
2: Ez se veszélyes. Nem tudsz meghalni, az a lényeg, olyat kell csinálni.
1: Egyensúlyozni kell, ez nem lesz sikerélményed, frusztrált leszel. Nincsen, mert nem lehet kapni Frau Engoldot.
3: Félünk innentől, mert mi félünk.
2: De én tudok egyensúlyozni.
1: Igen. Jó, ezt majd bebizonyítod. Legközelebb mesélj, mit találtál?
2: Na, képzeld el, hogy pénteken beszéltünk talán arról, hogy mennyit fizet Arnold Schwarzenegger film meg Sharon Stone, ugye Magyarországon forgat, és a kettes metrót most így a múzeumok éjszakája hétvégére teljesen lezárják, ugye az Őrsvezér tere és a Deák tér között.
1: Két napra.
2: És beszéltünk arról, hogy mennyit fizethetnek, és ugye odáig jutottunk, hogy 300 milliót.
1: 300-350 millió, igen. Így satszoltuk.
3: És azt keveseltük
1: egyébként. Keveseltük, igen.
2: Na, kijött a hír, 50 millió forintot kértek el.
1: Tényleg, mindenki lúzer és balek ezen az oldalon, úgy értem.
2: Igen.
1: Tehát 50 millió forintért a várostól el lehet venni két napig a metróvonalat?
2: Igen, a fő metróvonalat, tehát Őrsvezértér, de
1: ki fogadta el ezt a jó ajánlatot?
2: Hát ez a főváros egyébként, mert
1: a hogy főváros.
2: Vitézi Dávid is nyilatkozott arról, hogy szerinte ez indokolatlan, hogy ennyire odaadják.
1: Szerintem
2: és hogy
1: is.
2: Nem érti, hogy miért kell ilyen dolgokért odaadni a közlekedési eszközöket, mert hogy legyen inkább vágányzár, vagy bármi olyanok, ami miatt nem tudnak közlekedni, vagy nem tud működni valami, de ne adjunk oda közlekedési eszköz semminek, senkinek. Ő pedig ezt nyilatkozta.
1: Teljesen egyetértek vele.
2: Tehát 50 millióért.
1: 50 mi? Ki ez a lúzer? Hát ezt nem hiszem, 50 millióért nem lehet semmit se venni. Mármint úgy értem, ilyen nagyobb területet.
3: De ezek megvetették az egész stábbal a havi BKV bérletet? Mert nagyjából az jön ki az 50 millióra. Tehát lehet, hogy nagyjából ilyen díl lehetett ez. Én nem tudom.
1: Ilyen fogalmam sincs, hogy ez mire. Mit lehet venni? De ha BKV vagy K, mit tud venni 50 millióra? Busz nem tud venni.
3: Nem.
1: Semmit.
2: Nyilván azt mondják ebben, hogy a BKK ezt majd azért fel tudja használni.
1: Persze, fel lehet használni egy milliót is, akkor miért nem adták egyért? Tehát fel lehet használni.
2: Nyilván szerintem az egy nagyon fontos kérdés, ki az, aki ezt beáraszta? Tehát ki lehetett az, aki teljesen nem méri fel a filmiparnak mennyi pénze van, és hogy mekkora károkat okoz. És azt mondja, hogy 50 millió forint.
1: Ez hihetetlen.
3: Hát szóval... ott nevettek szerintem az Arnoldék a lakókocsiukban.
1: Biztos.
2: Képzeljük, Amerikában mondták.
3: Béreljük ki még egy hétre, csak azért, hogy mi metrózzunk. Lehet, hogy így volt.
1: A két nap az 50 millió, tehát 4 nap 100 millió, akkor hétre kibérelem, akkor az durván 180 millió.
2: És egy hétig nem működik.
1: 180 millióért. És hát ez ugye halván egyébként a különböző milliárdokat ugye az elmúlt hetek híreiből, az apró pénz.
2: És gondolj bele, hogy egy amerikai produkciónak ez mennyi? Hát nem
1: semmi.
2: Tétel, nem hát látszik.
1: Ez nem tétel.
2: És cserébe te pedig metrópótló autóbusszal közlekedhetsz.
1: De hogy mehet egy ilyen? Tehát felkeresik, hogy tisztelt Budapest fővárosi, nem tudom micsoda, mi vagyunk a Universal Studios, és szeretnénk a Schwarzenegger és Sharon Stone filmforgatás során ekkor és ekkor két napra küld egy árajánlatot is. Tudunk ezért fizetni, mit tudom én, 200 dollárt?
3: Nagyjából, és akkor összeszaladnak, de jó, bejön 200 dollár, figyeljetek, bejön.
1: Hát mennyi az az 50 millió?
4: 170 ezer dollár.
1: Uh-huh. Tudunk ezért fizetni 170 ezer dollárt, és ez az e-mail, ez átmegy valakinek,
2: igen.
1: Ez átviszi a irodába a főnökének, és azt mondja, hogy a főnök ez jött Amerikából. Jó, de alá kéne írni. Ad ide, nyomtasd ki. Csaláírja, az hülye. Ez komolyan mondom, ez hülye.
3: De hogy egyiknek se jut eszébe az, hogy mit szólnál, ha megpróbálnánk, hogy tegyünk utána még egy nullát, mit reagálnak rá? Vagy valami, legyen egy alkudozás.
2: Feltűnik-e? Igen. Tehát ilyen olcsón adják, képzeljétek el. Úgyhogy ez azért érdekes, mert beszéltünk erről hosszasan, és azért szerintem ezen mindenki, ha elgondolkodik, hogy mi nem tudunk közlekedni a városba, az emberek károsulnak, 40 fok van, múzeumok éjszakája, és 50 millió forintot keresett a főváros, vagy a BKK, amit nem...
1: Biztos, hogy keresett, a pótlóbuszokkal meg megy el egy csomó pénz.
3: Hát elmegy, és azzal szembesülsz, igen, hogy amit felsoroltál szivatás a hétvégén, és még a te károdon gavallérkodnak, mert ez gavallérkodás volt. Tehát, hogy ez
1: igen,
3: most
1: ez volt. Na jó, mi van még?
2: A másik pedig, hogy hát képzeljétek el, hogy Rod Stewart fellépett, ugye nem régiben, ugye 81 éves. És
1: hihetetlen a Manus, 81. Én szoktam vele nézni interjúkat, nyilván fel. Én többször voltam koncertjén, imádom. Tehát, ez egy örök, igazi kisrác. Tényleg, aki egyébként úgy énekel, mint egy isten.
2: Így van, és június 20-án szombaton lépett fel, és ami nagyon érdekes, hogy nem bírta a koncertet, ezért oxigénpalackot vittek neki, és a koncert felétől azon keresztül hát lélegzett, utána előadott egy számot, és pont az jut eszembe, hogy nem lehetne ezt valahogy tisztességesebben, vagy tisztelettelibben csinálni.
1: Hogy érted?
2: Hát azért, mert hogy azért ott vagy egy koncerten, tudod,
1: de hogy érted, tudod, hogy tisztességesen?
2: Hát az, hogy mondjuk ő kevesebbet lépjen fel, vagy már ne lépjen fel. Mert,
1: de ő már visszavonulgat.
2: Igen, de megnéztem a videót, és olyan kellemetlen, tudod, hogy oda viszik, bele szív kettőt, hármat, és akkor...
1: Egy baj van, hogy... Igen, tehát a Rod Stewart a nagy rock turnéktól visszavonult. De valami, egy másik zenekarra még mindig turnézik, olykor. Igen, tényleg fantasztikus a Manus, aki látta élőben, az na mindegy, ájulat. És most olvastam, hogy Amerikában megharagudtak rá, mert a skótok egyik mérkőzésén feltűnt a stadionban, de az előző napi koncertjét lemondta, nem tudom melyik városban. Betegségre hivatkozva, tehát hogy elment a hangja. Tehát még koncert előtt ott volt az öltözőben fél órával, és még nem volt 100%, és próbáltak az orvosok rajta valamit segíteni, de izé. És szerintem az lehetett, hogy gyorsan az orvosok talpra állították, két nappal később a turné dátumok mennek tovább.
2: Igen.
1: És ő kiment a színpadra, hogy teljesítsen.
2: Igen, ugye egyébként, amit te állítottál is azon a napon, ő gigagyulladása volt, és igen, azért mondta le, viszont a foci meccsre pedig a gyereke miatt ment el, de hogy az be is volt kalkulálva, hogy arra a meccsre.
1: Miért nem mehetne el?
2: Na, itt ez a kérdés, miért nem mehetne el, de hogy ide visszatérve az előzőre, tehát itt a jelenet, intett, hogy egy oxigénpalackot vigyenek oda, és akkor ezt látja egy teljes koncerten. Tényleg, és hogy
3: szörnyű.
2: Én pont azt akarom, hogy szerintem az ember... nek muszáj valahol abba hagynia, vagy csak kevesebbet csinálnia, és akkor nem jut el idáig.
1: Itt szerintem az lehetett a baj, hogy ez a gégegyulladás miatt megromlott az egészsége, és viszont a turné ment tovább. És az orvosa azt mondta, hogy...
2: Na jó, de 81 évesen turnét csinálni, tehát, hogy méltósággal szerintem, vagy kevesebb.
1: Na de jó a csávó, nem szánalmas.
2: Nem szánalmas.
1: Nézd meg, hogy jó a Manus.
2: Nem szánalmas, de nekem ez igen. Tehát, hogy
1: hát
2: sajnálom, és belőlem ezt a sajnálatot kelti, úgyhogy szerintem jó egészséget kívánok neki mindenféleképpen, és ne tolja túl, tényleg.
1: Így van, mert egy óriási előadó. Na jó, köszönjük szépen, drága Évi. Jövünk vissza a Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi kapcsolatáról, mármint annak a megítéléséről, ahogy az internet népe most megítéli a pasit, azaz Jake Bon Jovit, vagy John Bon Jovi fia. Miután rengeteg kép kikerült, hát ők rakják ki a közösségi oldalaikra, Millie Bobby Brownék, ahogy a gyerekkel jönnek, mennek, és mindent Millie cipel, és mellette meg a modell férje, meg csak sétál, és elkezdték osztani, hogy milyen haszontalan férfi ő. És a haszontalan férfiakról azért is szeretnénk beszélni, mert a Gyuri azt mondja, hogy az Z-generációsoknál egy újabb férfi gyűlölet hullám alakult ki.
3: Így van, kifejezetten erősek azok a hangok, főleg a közösségi oldalakon, a tudomány is felfigyelt már erre, amik arról szólnak, hogy a férfiak haszontalanak, és a nő mindent megold magának, és a férfit nézze le, ne foglalkozzon vele.
1: És én kíváncsi vagyok a ti szemetekből, vagy szemszögetőtekből, Évi, hogy ti egyébként, szóval nektek mire kellünk? Ezt majd gondold már végig.
2: Nem vagyok Z-generáció, de megmondom.
1: Igen, tehát csak akkor vagyunk jók, ha valamilyen hasznunk van belőletek? Ha teherbe tudunk ejteni, ha odébb tudunk vinni egy nehéz tárgyat?
2: Hát odáig el kéne jutni.
1: Nálad igen, mert te bezártad a kaput, de... de más nő nem, Anetten, te meg megőrülsz egy megtermékenyítésért, nem?
4: Hát nézd, szerintem minden nőnek a vágya az.
1: Hát itt van az ellenpélda.
2: Igen, minden nőnek, Évi.
1: Csak Évi. Csak hát itt van Évi. Na mindegy. Jó, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy keressük azt, hogy mi tényleg csak arra vagyunk, hogy a hasznotokra legyünk.
2: Megkeressük a hasznotokat, jó?
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Csapjunk bele a nyárba!
11: Nappal strand, este buli.
10: Bükkfürdőn.
11: Csúszdák, ninja pálya, napág chill, koktélok.
10: Bükkfürdőn.
11: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
10: Találkozzunk Bükkfürdőn.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
16: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Vizet oszt a közlekedőknek a MÁV, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Nagyon meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet. Az utasok a fő pályaudvarokon és az autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron. Vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás holnap éjfélig van érvényben. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte. Mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
18: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
17: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is csökkenthetjük. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás, a város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek tovább sem fizetnek. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Már élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-oson érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Már sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Történt egy baleset az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, ahol egy autó és egy kamion ütközött össze. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot. Közel 2 kilométeres a torlódás. Adta hírül az Útinform.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 12 perc van most. Jó reggelt minden hallgatónknak, jó reggelt Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri.
2: Jó reggelt.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
0: Na, itt ezzel kapcsolatban, hogy a metrót adották 50 millió forintért, szóval jó reggelt, ha meg tudnátok szerezni annak az elérhetőségét, aki aláírta a metró bérleti szerződést, szeretném elkérni, ott tartanám a születésnapom.
2: Igen, ez egész hétvégés vonatozás, ez felle a metróban, így felle-felle.
0: Ja tényleg, még valószínűleg járatják is a metrót, gondolom kell olyan jelenet, ahol egy metró megérkezik, vagy kinyílik az ajtó, tehát 100%. Még az is. Ezt a nevetséges összeget kiszámolta ki, 50 milla a 111 ezer BKV jegy, ez vicc. Azt is elővenném, aki ezt jóvá hagyta, Csilla. Hát igen, szóval ez megdöbbentő. Jó, valami más, Millie Bobby Brown, mindenkinek ugye megvan Stranger Things, az a kis kopasz lány, folyik az órából a vér, és csoda, és a szemünk előtt nőtt fel, egy fiatal nővé vált, egyébként aztán még szerepelt saját maga által producerként is vállalt filmben, az Enola Holmesban, mint felnőtt nő már. A lényeg az, hogy a magánéletét illetően hát tulajdonképpen megfogta az Isten lábát, de az is lehet, hogy a férje fogta meg vele az Isten lábát. Ő lett Jon Bon Jovi egyik fiának a felesége.
2: Igen. Most ez kérdés, igen, amit mondasz, hogy ki fogta meg kinek a miét, mert egyébként...
0: Hát figyelj!
2: Nélküle a Bon Jovi fiáról nem beszélne, a kutya sem valószínűleg, tehát, hogy azért...
0: Igen, de meg én is úgy vagyok vele, hogy azért vasárnap kenem a pirítósomat, és iszom egy kávét reggel, és azt mondom a apósomnak, hogy fia, Living on a Prayer-t nyom már, léci, és bármikor érted gomnyomásra jön a Living on a Prayer, azért az is valami.
2: Após, csak a szólót, most csak a szólót. Refrén.
0: Na, szóval 2 éve házasodtak össze, tavaly örökbe fogtak egy kislányt. Tehát így vannak ők, így egy boldog család, álompár, és képzeljétek el, most betámadták őket a Z-generációs rajongók, az internet népe, hogy Jake Bon Jovi egy igazi, haszontalan, láblógató férfi a felesége mellett. És mindezt azért, mert ja, és még az is, hogy Millie nem veszi észre, hogy semmi férfias nincs ebben a pasiban. Na, azokra a képekre alapozzák ezt, amiket egyiket ők tettek ki a közösségi oldalukra, hogy lehet látni sokszor együtt vannak, és akkor Millie cipel mindent, ami így a gyerekkel kapcsolatos, tehát rajta van a babahordozó, a táska, a cumis üveg, a minden, és Jake meg csak úgy vonul napszemüvegbe, mint egy modell.
2: Hát ez egy ilyen pillanat, lehetne azt mondani, nem? Tehát nyilván ez egy kép.
0: Ez egy kép, igen, ez egy kép, és igen, tehát fel van azért ezen a fotón látva, fel van málházva Mili.
1: Hát de ez ne csak egy kép legyen, Gyuri, tehát azért valahol...
0: Ez legyen egy élet.
1: Hát van. Ez egy erős, erős
2: eddig,
1: élet.
2: Eddig egy platformon vagyunk, ha legyen egy élet, ezt mondod, tehát oké is.
1: De hát azért látszik, hogy a csaj meg van pakolva, a fiú meg még a fotóst is észreveszi, a nő meg örül, hogyha... Tehát már más nem tudna vinni a kezébe, meg semmilyen.
0: Nem, Millie fel van, mint egy görög szamár, annyira fel van pakolva. Nem, ott vannak Rodoszon ezek.
2: És így is néznek amúgy.
0: Szóval Millie nagyon. Na, a lényeg az, hogy képzeld el, hogy még azt is, azért is, hát hogy is mondjam, kritizálják Jake Bon Jovit, mert Millie egy interjúban azt is bevallotta, hogy amikor ők megismerkedtek, akkor ő írt rá Jake-re, és ő hívta el randizni. És akkor itt már teljesen összeomlott minden, ez a pasi, ez egy semmire való. Millie Bobby reagált erre, és azt mondja, hogy tökéletesen 50-50-ben működünk, ezért is vagyok nagyon hálás, hogy egy ilyen férfi mellett tudtam megállapodni, egyszerűen fantasztikus apuka is. Jó, viszont gyűlölik Jake-et, és azt mondják, és akkor itt lesz ez érdekes, hogy a Z-generáció amúgy is ilyen, hogy a Z-generáció körében kezd elharapózni a férfi gyűlölet. Ez nem tudom, ez csak a nők körében van így, vagy a férfiak is utálják a férfiakat?
2: Nem, a nők körében.
0: A nők körében.
2: Tehát a Z-generációs csajok, főleg a neten kommentekben nagyon erősen tolják ezt a pasik semmire kellőek, csak élvezik az utazást, és mindent a nőnek kell megvalósítani az életében. Különben
0: melyik országban van így?
2: Hát ez globális. Tehát, hogy ez globális. Azért Amerika, Európa. Igen.
0: Aha. Na jó, szóval a lényeg az, hogy itt a stúdióban vannak nők, és különböző módon gondolkoznak a férfiakról. Itt van Évi, itt van Anett. Ugye? És itt vagyunk mi férfiak. Miért kell az, és a Z-generációtól veszük ezt, hogy egyáltalán kell, hogy haszna legyen egy férfinak? Tehát most ez szó szerint ezt a hasznot. Tehát, hogy mi hasznosak legyünk? És ha igen, akkor Ez miben nyilvánul meg? Testi erő, szaporodás? Mi?
1: Hát nagyon sok mindenben. Tehát például nekem mire kellett volna a hétvégén egy férfi, a fűkaszámban...
0: Berúgja a jetskidet.
1: A fűkaszám ugye damilos, és át kellett volna pengésre szerelni. És nem tudtam. Tudod, mit csináltam? YouTube-ot megnéztem, előszedtem a szerszámaimat, és kicseréltem. Annyira hasznos...
0: Nem félsz attól, hogy annyi férfias dolgot csinálsz már, hogy át fogsz változni?
1: Hogy
0: ez hormonálisan kihat. Tehát egy olyan genderváltást csinálsz itt, amit még a Pride-on se bírnának.
2: Csak kijön a bajuszkád.
1: Egyébként, tehát figyeljetek, de most mit csináljak?
0: Kérdezem én.
1: De arra jártatok? Ki tudod cserélni?
2: Hát ennél lenne egy párod, nyilván megoldotta volna neked, vagy ilyesmit.
0: De én értem, hogy az Évi mit akar. Ő azt akarja érzékeltetni, hogy ő, az ő női lelkében milyen hasznosságra volna szüksége a férfiakban.
2: Igen, értem.
0: Pengecsere, érted? Pengecsere.
2: Igen, értem, pengecsere, de hogyha most ez fordított esetben mi férfiak megengedünk magunknak egy ilyet, hogy elbeszélgetünk azon, hogy mire hasznos nekünk egy nő, hát annyira mocskos hímsovinisták lennénk abban a pillanatban.
0: Az biztos. És ezért sírom vissza az 50-es évekbeli német terméket, a Frauengoldot, amely...
3: Boldogát enne bennünket?
0: Igen, bennünket. Tehát, hogy házsártos nők vagytok, aki valószínűleg lecseszett volna a sarokban, ott ülök, és nem tudom, horgászbotomat szerelem, hogy mikor csinálom már meg a fűkaszádat. Üvöltöztél volna, és így csípőretett kézzel, hogyha egy üveg Frauengoldot megitattok veled, akkor meg kedves vagy, és elkezdesz simogatni. És tényleg ez egy termék, német termék az 50-es évekből, ami a házsártos nőket valahogy kisimítja, és ilyen kezes bárányát teszi őket. Ezt 81-ben betiltották azoknak, mondom, akik nem hallották még egy órával ezelőtt.
2: Ezt is elvették tőlünk.
0: A Frauengoldot. Na, jó, visszatérve. Tegyük fel, Évi, nézzük ezt a Millie Bobby Brown-os példát, hogy van egy modellpasid, van egy örökbefogadott gyereked, mert nem akar, hogy a tested tönkre menjen ugye a szüléstől.
1: Hát ennél jobban már nem tud.
0: De igen. Tud.
1: Köszi.
0: És elmentek piknikezni mondjuk New Jersey-be.
1: Igen.
0: Ki hogyan lenne megrakva?
1: Hát, hogyha én, tehát hogyha tényleg ez a valódi szituáció, akkor ez teljesen fordított eset lenne. A fiatalember vinni a babát, a táskákat, tehát ő lenne a máhás szamár, és akkor én, de lehet, hogy én csak tolnám a babakocsit, és ő meg mindent hozna. Mert szerintem ez így. Figyelj, a férfi erő, azt használjuk már ki. Tehát ő cipekedjen, ne én.
0: Hát adott esetben te lehet, hogy erősebb vagy nálam.
1: Hát adott esetben biztos, hogy erősebb vagyok.
0: De akkor miért én cipeljek? Hát akkor hadd rakjalak meg én téged. Tehát, hogyha mind a kettőnk meglátása szerint te vagy az erősebb, akkor miért nem akaszthatnék rá csomagokat?
1: Na, de akkor megint, akkor te mit hozol? Vagy a modell mit hoz? Magát, meg a szépségét?
2: Csukja az ajtót.
0: A Jaguárnak egy pik-pik. Kinyitom az ajtaját.
3: Cserélni. Mit? Lehet cserélni. Hát tudom én is nyitni a kocsinak
1: én
3: az
1: is
3: ajtaját.
1: Tudom.
0: De nem érted, ő az erősebb.
2: És
0: a miért én szenvedjek, amikor ő az erősebb?
2: A kocsi meg a bocsié, nyilván.
0: A Jaguár.
3: Nyilván, de nem, azzal nem okozunk semmiféle problémát. Miért te szenvedjél, mert ő az erősebb? Talán az, hogy megmutasd, hogy te vagy a férfi ebben a kapcsolatban.
0: De nem tudok férfi lenni, hát erősebb az Évi.
3: De okay, majd
0: hát
3: akkor legyengül az Évi. Igen, tehát azért, hogy te meg tud mutatni az erődet.
0: Ezt nem értem. Tehát, hogy fizikailag erősebb ez a nő, mint ez a férfi. Érted, de mégis fizikailag erőbb. Eddig az volt, hogy hát ti vagytok az erősebbek. De nem baj, hisz van egy férfi szerep, tehát én vigyek sok cuccot, és ő nyissa ki a jaguáromat.
1: Igen.
0: Mert ő a nő.
2: Hallottad, hogy edzél. Tehát akkor ez az elfogadás.
1: Igen. Mutasd meg, bizonyíts be, hogy
0: jó, akkor viszont jó a gyanúm, ugye? Hogy nekünk, vagy nektek, nőknek mi tényleg csak arra kellünk, hogy valamilyen hasznotok legyen bennünk, belőlünk.
1: Nem, biztos, hogy másra is jók vagytok.
0: Mire például?
1: Azt nem tudom, de az szerintem tehát sok összetevős. Tehát ha az én férfi képemet elmondhatom, hogy én nagyon sokat gondolkodtam,
0: hogy mi
1: kellene. Tehát egyrészt a háztartásban otthon segítsen. Tehát tudjon főzni, mosni, takarítani. A fűnyírót, meg ezekhez a kerti dolgokhoz értsen. Értelmes legyen. Járjunk színházba, tudjunk beszélgetni, önfejlesztéseket végezzen magukon.
2: Te ki akarod használni a férfiakat? Neked csak ez
1: tudjunk
2: jár a fejedben.
1: Tudjunk beszélgetni, kommunikálni, ne pedig... Tehát, hogy
0: illatos legyen, ápolt legyen a keze, és jó az ágyban?
1: Így van, és akkor a vége ez, igen. Köszönöm, hogy befejezted.
2: De csak olyan dolgokat mondtál, amik neked jók. Tehát ennyi erővel egy ilyen multifunkcionális robotgépet is vehetnél. Tehát csak
1: nincs
2: az
1: ilyen
2: érdekel.
1: Robotgép, Gyuri. Már van, tehát mindenből van, de egyben nincs.
0: Nem, de egyébként például nálad Ászáron ügyel arra Csabi, hogy nehogy az legyen, hogy rajtad van a hátizsák, a kempingszék, a gumimatrac, a hálózsák, a cekker, amit húznod kell, hogy ne így vonuljatok végig a fő úton?
3: Nem kell folytatnod tovább, nem ügyel erre. Tehát, hogy
0: megrak?
3: Ő szerintem bármit elbírok. És,
2: megrakja ott Ászáron, hadd szóljon, menjen.
3: Annyi talán, hogy miközben pakolok a kocsiba, talán nem nyitja ki addig a kaput, hogy ne sok mindenki lássa, de egyébként őt nem foglalkoztat.
1: De látod, ugyanúgy a Csabi hagyja, hogy Anett pakoljon.
3: Igen.
1: Na, de hát ezt át kéne vállalnotok. Mert ti vagytok a biztonság, az erő.
0: Igen. De a nők nem szoktak ragaszkodni az most a babás cuccokra, hogy ők vigyék a babás cuccokat?
3: Nem feltétlenül. Az jut eszembe, hogy én meg pont olvastam egy olyan cikket, hogy a Palvin Barbie, ugye most ő is kisbabát vár, és készült róla is egy fotó, hogy cipeli a nagy táskát, a férje meg ott sétálgat, és valóban pózol a fotósoknak,
2: várjál,
3: és őt is támadják.
2: Várjál, most tényleg ezen kell élni, hogy úristen, nehogy egy pillanatig úgy lépünk ki az utcára, hogy a több cucc van, mert akkor én megkapom, hogy mi haszna vagyok.
1: Ne haragudj, ha elmegyünk a boltba vásárolni, akkor ti elnéznétek azt, hogy én cipeszkedek kifelé, és ti meg nem visztek semmit, csak épp egy fagyit nyalogattok.
3: És egyébként ez nem is a hasznosságotok, hanem szerintem ez nektek se jó, tehát nem férfias egy nő szemében, és szerintem a saját szemetekben sem, hogyha elvárjátok, meg elnézitek, hogy a nő cipekedjen.
1: Igen.
2: De amikor egyedül vagytok, akkor elviszitek, nem?
3: Igen.
1: Gyuri, elviszem, mert kényszer helyzetben vagyok. Kényszerít, hogy kicseréljem azt a fűnyírót. De nem akarom kicserélni.
2: Aha.
1: Tökre örülnék, ha megcsinálná helyettem valaki.
0: És mondjad.
2: És az hogy mi mit akarunk, mikor, az nincs,
1: de
2: nincs ilyen opció,
1: ugye? De azt is megkapod,
2: ugye?
1: Mondjad, mit akarsz. Na. Azt is lesz.
2: Mondjad, mit akarsz.
0: Mondjad, mit akarsz.
2: Mondjad, mit akarsz.
0: Nagyon vonzó vagy. Meg ahogy beszélsz, az is van szexi.
2: Hagyd abba a steroidozás szerintem. Hagyd abba.
1: Azt is megkapod, az is jó lesz.
0: Jó, szerintetek nem, ez egy férfi gyűlölet és egy férfi lekezelés, amit itt műveltek, ezt is tudjátok. Itt a kérdés az, hogy miért van ez? Pszichológiai szempontból hogy közelítsük meg? Miért gyűlölitek ti a férfiakat, és csak ilyen rabszolgának szeretnétek használni?
2: Mi van mögötte? De érdekes ez. Nézzük.
1: Én mondjam, nem gyűlölünk titeket, nagyon szeretünk titeket. Csak szeretnénk egy kicsit több mindent kapni tőletek.
2: Szerintem ti írják.
0: Ez is kevés, a pénzünk, a Jaguar.
1: Nekem nem adott még egy férfi.
2: A figyelem, a tenyéri hordozás.
1: Ja igen, én az előző történetemből kihagytam, hogy legyen pénze. A többi.
0: De ezt már mindenki tudja, írja, hogy ez alapelvárás nálam.
1: Nézd, szerintem egy picit több mindenhez kellene értened. Tehát így az életben.
0: Tehát egy barkácsoló értelmiségét keresel.
1: Minden téren, tehát hogy intelligens is legyen, és tudj, tehát tudod mi, kommunikációban legyen erős. Olyan jó lenne még.
0: De nem érted, ha kommunikációban és másban gyenge, mert sokat ráért kommunikációval foglalkozni, azért nem tud csavarhúzóval bütykölni. Hát de nincs ilyen, hát egy élet nem elég arra, amilyen férfi testbe szeretné gyúrni.
2: Az álom férfi, a bolygó kapitányára.
0: Az utolsó az ilyen, az...
2: Tényleg, ja. Te bolygó kapitányára vársz, komolyan.
0: Neil Armstrong volt utoljára ilyen, aki... Tényleg, azt tudod bütykölni is, meg értelmesen beszélgetni.
1: Jó, hát akkor
0: és jól nézett ki.
1: Hát akkor ő volt az utolsó. De szerintem nem csak én vágyom ám erre. Vagy...
3: Nem, egyáltalán nem. Szerintem...
0: Gyerekek, szerintem ez nálatok most elkezdett egy ilyen történelmi bosszúvá válni.
3: Miért is?
0: Azért, mert biztos láttátok ti is a Caligula című filmet, ahol még rendben volt a társadalom. De az...
3: Oh.
0: Mi? Hát az a nagy jelenet. Az...
2: Igen.
3: Hát ott kihasználták a nőket.
0: Kihasználták a nőket? Ja, ti is élveztétek.
2: Nőket kihasználják, minket férfiakat nem baj ezek szerint.
0: Nem, most lehet bennünk. Azért mondom, hogy ez egy történelmi bosszú, mert azokat a gyönyörű orgia jeleneteket, amik ott vannak ebben a művészfilmben, mert hogy művészfilm, az, ami miatt ti most ugye időszámítás után vagyunk már, tehát hogy Krisztus után, plusz ugye rájött ez a morál, meg nem tudom micsoda, felesleges dolgok, ami miatt ti most bosszút álltok rajtunk.
3: De nem.
2: Nagyon csak, igaz.
0: Szerintem is.
3: Ne, persze, hogy Gyuri szerint nagyon
1: Gyuri,
3: igaz.
1: Gyuri, menjed, mondja, persze.
3: De nem gondolja, tehát hogy én továbbra is azon agyalok csak, hogy ez a hasznosság. Tehát hogy lehet, hogy nem jó kifejezés ez, hogy azt mondjuk rátok, hogy haszontalanok vagytok, de hogy egy boldog párkapcsolathoz, ahhoz, hogy egy nő fel tudjon nézni rátok, vagy ti el tudjátok...
2: Irítség van, a férfi szerepre irítség. Nem tudom, hallottatok-e az Sigmund Freud elméletéről?
0: Én hallottam.
2: Nők irigyek ránk bizonyos testrészeink miatt, és ez
0: egy konkrét testrészünk miatt.
2: Van, ez egy ilyen elkerülhetetlen fejlődési szakasz, csak ti ebbe beleragadtatok.
1: Ne haragudj, nem hallottam ezt a mondást, és Freud mire gondolt? Milyen testrész, ami annyira fontos, ami nektek...
2: Ami neked nincs, nekem van.
1: Ó.
0: Tényleg elővegyük?
2: Én jobb, is mindig össze akarja mérni, de hát vesztes helyzetből indul.
0: Ez hihetetlen. Erre vagytok irigyek, legalább mondjátok ki.
2: Tényleg.
0: Hát a Freud kimondta, mondd ki te is.
3: Nem, én nem, a Gyuri hangosan, ne akar beszélni hónapok óta, hogy...
2: Kiabált. Irigy vagyok rátok, mert...
3: Nem vagyok irigy, tehát nekem az pont nem hiányzik az életemből, ami nektek van. Ja.
0: Mm-hmm. Nem hiányzik?
3: Nem, én tök jól érzem magam a női bőrömben. Tehát, hogy nagyon, nagyon rendben vagyok én így.
1: Én is örülök, hogy ez van.
2: Te nagyon hiteles vagy, hogy te...
0: Jó, van, akkor Évi, hadd kérdezz, mert neked nincs meg, tényleg Neil Armstrong volt az utolsó ilyen tökéletes férfi.
3: Igen.
0: Van olyan barátnőd, akinek irigyled a pasiát? Olyan a pasi, amit úgy nagyjából elképzelsz magadnak.
1: Nincs, képzeljétek el.
0: Nincs neked?
3: Nekem sincs.
1: Nincsen. Egyrészt nagyon sok a szingli, mert valójában ugyanilyen gondokkal küzdenek, hogy kertész legyen, és egyébként főző, moson, takarítson.
0: Ez senki nem küzd ezzel a gondolattal. Tehát én például baromi, nem tudom, Gyuri, te, hogy benned valami, még egy picit úgy lennék kertész is, meg szerelő. Nem.
2: Hogy végre elég legyen.
3: De a csajok elvárás.
1: De mi várjuk el, nem ti? Tehát tényleg eszetekbe se jut. Azért tartunk itt.
4: Gyereke.
2: Hola. Elment a hang? Törvárjam, Atté mindjárt.
0: Halló. Okay. Jó, most jó, megvan. Oké, szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy valamiféle kompromisszumra hajlandóak vagytok? Tehát például te, Évi. Uh-huh. Te, hát látom, te tele vagy, kompromisszumban élsz.
3: Pont azt akartam mondani, hogy én igazából nagy mestere vagyok ennek.
0: Évi, te?
1: Hát, hogyha fejlődnétek...
0: Nem akkor... akarok fejlődni, nem érted? Kompromisszumra hajlandó vagy-e?
2: Az a kompromisszumot, hogy fejlődj?
0: Hogy én fejlődjek.
2: Szuper.
0: Érted a szót?
1: Értem a kompromisszumot. De nekem nagyon sok mindenről kellene lemondanom. A kompromisszumért.
0: Tudnál-e úgy élni, mint Anett? Tehát, aki lemondott már a stílusról, a finomságról és a nyers fizikai erőről.
3: És a fővárosról. Azért az sem
0: tudnál-e belegy. Úgy élni?
1: Nem, dehogy is. Hát én biztos, hogy nem pakolnék a kocsimba, hogyha lenne egy pasim. Hát én összepakolok és pakolj be. Tehát én beteszem a bőrönbe a ruháidat, de vidd ki te. Tehát én azért egy férfit használnám a férfi erejét, mert egy férfi attól vonzó, hogy van férfi ereje. Nem csak ilyen
2: ezért 2026-ban ez a nősovinizmus, ez ilyen megengedett dolog
0: amúgy? Ez be fogják tiltani. Nagyon remélem.
3: Ez a képem, és én szeretnék tőle tanulni.
0: Évi a példaképet?
3: Igen.
0: Sok sikert ezen az úton. Ott.
2: El ne kezdje nekem te is szteroidozni, mert nagyon kileszek.
1: De lassan, mert tényleg szteroidoznom kell, hogy mindent én csináljak.
0: Na jól van, hát lányok, ez tanulságos volt. Gyuri, te hogy érzed most magad?
2: Hát én teljesen döbbenet.
0: Én is azt hittem, hogy olyan vagyok, mint Jake Bon Jovi, hogy aranyos, helyes, jóképű, intellektuális társ, úgy tudom én, és ehhez képest fát kéne vágni, meg nem tudom tehenet emelni.
2: És döbbenet az...
3: Mondjuk azt megnézném.
2: Azt tetszene nekik.
0: Igen, hát azt tetszene nekik.
2: És hogy nekünk férfiaknak ezek szerint le kell mondanunk a feltétel nélküli szeretetről, ami egyébként meg mindenkinek járna az életben, nem?
0: Rég nem.
3: Gyuri, azért neked Gyuri. Is vannak tehát kívánságaid egy nővel kapcsolatban.
2: Kívánságok, hát azért ugyanezt az más, mint az elvárás.
3: Is,
2: az
3: nekünk
2: más.
3: Is. De te érted, azért ez egy kívánság, egy remény, hogy ez változik, és nem egy elvárás.
0: Ez milyen érdekes. Itt van ez a sztárpár, és ugye rajtuk, nem tudom, köszörülve a nyelvüket, az internet népe, a Z-generáció gyakorlatilag váltott férfi gyűlölőbe. Itt van két nő, aki nem azt mondja, hogy nem ilyenek a nők, meg nem így érzünk mi, hanem hogy folyamatosan egy negyed órája azt halljátok, hogy ez így van jól.
2: Igen.
3: De így lenne jó.
1: De figyelj, a férfinek gondoskodni kell rólunk, és biztonságot kell nyújtania, de hogyha se erre...
0: Hol olvastad?
3: Mert a minden női magazinban ez.
0: Na, ezt mondom, a Kozmopolitan gyermekei vagytok, vagy annak a gyengébb kiadása a kiskegyed. Hát ebből raktátok össze az életeteket? Ez a filozófiátok? Igen. A kiskegyed? Éljetek a mentén.
1: Igen, abban olvastam.
0: Rakott brokkolit is csinál, ott van a 67. oldala.
1: Azt is kipróbáltam már egyetlen.
0: Na most komolyan mondjad,
1: mit akartam. De erre vártam, vágyunk, erre. Hogy erőt demonstráljatok, hogy példaképként ilyen...
0: Nem érted? Nincs ilyen, tehát vannak kőművesek, érted?
1: De nem kőművesre vágyom.
0: Favágók is vannak, érted? De az nem, meg, nem kapod meg azt.
2: El kell dönteni, mit szeretnél. Ha taxisofőrt szeretnél, favágót, értelmiségét, ilyenek, nincsen bolygókapitánya. Bocs, hogy ezt tőlünk kell megtudnod. Nincs. Nincs mindegyik egybe gyúrva.
0: Na, sok szerencsét, Risztovéva.
1: Köszönöm.
0: Nagyon jövünk vissza. A hallgatóktól kérdezünk valamit. Drága férfiak, most tényleg, most legyünk mi egy picit szolidárisak egymással. Azt a helyzetet meséljétek el, amikor úgy éreztétek, hogy árad felétek a férfi gyűlölet. Erről is kell beszélni.
2: Mint most felénk, ahogy áradt.
0: Mint ahogy így van. Hogy beszéljünk már erről is, ne csak mindig a szexizmusról, meg a himsovinizmusról, meg nem tudom micsoda. A férfi gyűlöletről beszéljünk. Jó? Drága férfiak, mondjátok meg, hogy miben aláztak meg benneteket, mit kezdtetek ezzel a helyzettel. Legyen ez egy közös terápia nekünk is, mert ugye mi is most a Gyurival azért rácsodálkoztunk egy-két dologra.
1: Jaj, szegények. Annyira sajnálok titeket.
2: Na, tényleg, tessék, tényleg. Még ezt így a végére.
0: 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea a Szolunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál a

0: Keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Vörös kód van érvényben a tartós hőség miatt, rendőrök lepik el a játszóterek környékét, nem hoz enyhülést a folytatás sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten. Országszerte pedig több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet kicsit felfrissülni. Ennek listáját a Katasztrófavédelem honlapján találjuk meg. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak, a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint autóbuszállomásokon. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter ezért arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indult Budapesten. Több egyenruhás lesz a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Újra olimpiát rendezne Németország. Köln is benyújtotta pályázatát a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiára a Német Olimpiai Sportszövetségnek. A Köln vezette Rajna-Ruhr régió Münchennel és Berlinnel verseng a német jelöltségért. Várhatóan szeptember 26-án születik majd döntés. Németország 1936-ban Berlinben, 1972-ben pedig Münchenben adott otthont nyári olimpiának. A 2028-as nyári olimpia házigazdája Los Angeles lesz. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy autó és egy kamion ütközött össze a 68-as kilométernél, lezárták a külső sávot. Közel 2 kilométeres a torlódás. Közben két autó ütközött össze az 51-es főúton a 34-es kilométernél. Félpályás lezárás mellett helyszínen a rendőrség ott is. Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Olvasható az útinform.hu-n.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.48 lesz 3 perc múlva. Hát lányok, ez egy érdekes kör. Hadd mondjam el. Haló, itt vagyok. Évi, használj ki, léci, Évi. Tehát van ilyen is. Jó, itt vannak az embereid. Cipelnék, megjavítanék minden színházba, moziba, túrázni is járnék. Csak hát 175 vagyok, kopasz és csóró. Ennyit a nőkről. Ehhez mit szólsz? Meg Anett is mit szól?
2: Hát, most erre nem tudok mit mondani.
1: Ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én olyan vagyok, amilyenről te beszélsz, de miután csóró vagyok, a nőknek mégiscsak az számít.
2: Nem biztos, hogy az számít egyébként.
3: De hát a többi tulajdonságával, szuper tulajdonságával nem talál. Bolygó kapitánya egy dolgot kivéve.
1: Hát nincs lóvéja.
2: Megoldható az is. Áthidalható. Majd akkor mutatom, hogy kell, hogy csináld, hogy legyen.
1: Jézusom.
2: Megtanítjuk.
1: Szia, Évi! Szia, Évi! www.pótapu.hu. Ezt üzenik neked.
2: Oké.
1: Okay. Undorítóak vagytok, fiúk.
3: Aztán, jó reggelt neked is.
1: Szia, bocsi, sziasztok, csapat. Bocsi, pakold össze a cuccaikat a két hercegnőnek, mert így leszólni a férfiakat szörnyű. Én segítek a páromnak sütni, főzni, sőt, magam is megcsinálom, közben otthon szinte mindent megcsinálok, ami elromlik, de higgyétek el, hogy még sokszor ez sem elég, még többet akarnak. Én nem akarok példát felhozni a hölgyeknek, még akkor sem, ha szerintük az egyenjogúság van, és mindenki csinál már mindent, pedig tudnék szerintem te is. Amúgy meg imádom a két hercegnőt, és szuperek vagytok, sziasztok.
4: Köszönjük szépen.
1: Amíg a hölgyek a Nobel-díjas MacGyverre várnak, addig javasolnám nekik, hogy kicsit kevesebbet Disney hercegnőset játszanak.
2: Hát minden vagyunk, de Disney hercegnő még nem voltam, de köszi.
1: Sziasztok, ez borzasztó. 47 éves férfiként világéletemen úgy éltem, hogy a csajok mondják, és pont ezt tette tönkre a kapcsolataimat. Tudok mesélni? Más is írta ezt egyébként, hogy ő abszolút megfelelt ezeknek a kritériumoknak, és ezért vált unalmassá.
3: Hát, na igen, mert ha meg mindennek megfelelsz, akkor meg az a baj, hogy nem hagyod kiteljesedni melletted, meg mit tudom én ilyenek.
1: Engem a barátnőm háromszor rugott ki, mert nem szerettem őszintén Orbán Viktort. Amúgy a tenyeremen... Amúgy a tenyeremen hordoztam, Laci a Balek.
2: Édesem.
1: Azt a mindenit, Istenem, de sajnállak. De legalább megpróbáltad, nem?
2: Háromszor is.
3: Hát háromszor, akkor biztos próbáltam.
1: Háromszor megpróbáltam, de nem ment őszintén. Napi szinten azt hallottam a volt feleségemtől, hogy a férfiak élősködők haszontalanok. Nem konkrétan nekem mondta, de az jött át, te is az vagy. Azt is mondta, hogy a jó Istennek egy hibája volt, azaz, amikor megteremtette a férfit. Csaba Miskolcról, ezek a megalázó helyzetek.
3: Aha, tehát, hogy a párja ilyen gondolatokat dobált így a Csabának.
1: Felé, igen.
3: Aha,
1: igen. A sok prűd nő elvár mindent, hogy megcsinálj, de visszafelé meg nem kapsz semmit. Mondván, te vagy a férfi, neked a dolgod. Akkor mi a nő dolga? Ha neki a feje fáj, ha nincs kedve, akkor az van. Eléggé egyoldalú ez az egész, sajnos. Ezért single, azaz szingli a fél világ, túl nagy az elvárás, de visszafelé meg semmi.
2: Ne általánosítsunk.
1: De. Tehát erre tényleg Anett szavaival...
4: De.
1: Na.
4: De,
1: hát általánosítunk, hát ez az élet sava borsa, az általánosítás. Ettől óvjuk meg magunkat veszélyektől, hogy tudunk általánosítani. Elmész a Kalahári sivatagba, és jön szembe az oroszlánok, ott egyenként megvizsgálod, hogy jó indulatú oroszlán, vagy rossz indulatú oroszlán, vagy általánosítasz, hogy ez rossz
2: indulat. Ez egy oroszlán.
1: Ez egy oroszlán, igen.
2: Nem.
1: Jó. Ha jól értelmezem, akkor Évi egy kiegyensúlyozott, közös feladat megosztással tartó kapcsolatra utalt. Ezzel egyetértek, de avval nem. Ha a nő tespet közbe, meg a fostokot görgeti, és ossza a parancsokat. Na. Egy 38 éves egyedülálló férfi Gábor.
2: Na, hát ő egyébként megértette, amit én mondtam. Éreztétek az üzenetében, így hogy van. Benne van, hogy...
1: Igen. Persze, de a mondat a második felében téged írt le.
2: De. Nem is.
3: Az ossza a parancsokat rész, az te vagy.
2: Én a Facebook...
1: Mi ez a fostokat görgetni?
2: Hát ez a Facebook, gondol. Meg TikTok, meg az Insta, tudod, hogy semmis fostokat, igen.
1: Aha, okay. Na, hát Gábor leírt.
2: Na. Nem engem írt le. Hanem ő értett meg eddig egyedül. Kicsit.
1: Ő értett meg egyedül. Na ezt figyeld. Férfiak, amikor megvan a korázom. Megcsaltam a párom, aztán kórházba kerültem. Volt két nővér, akik ismerték a párom, és rendkívül együttérzőek voltak vele. Na, az kemény volt.
3: Ajjaj.
1: Ujjaj.
3: Hát vad lehetett a reggeli lázmérőzés, azt a mindenit.
1: Azt a mindenit, igen. Hali, feleslegesnek éreztem magam, amikor a párom azt mondta, jó lenne, ha beakaszthatnálak a szekrénybe, amikor nincs rád szükségem. Szerintem a legtöbb nő úgy képzeli, a férfiak ott lógnak a gardróbban, és olyan választ, olyat választ közülük, amilyen éppen kell, üzeni Sasa.
2: Nem.
3: Egy ilyen mondat után mit remél a nő, hogy ez mit okoz egy férfiban?
4: Szerintem ő nem foglalkozik ezzel. Tehát akinek elhagyja a száját egy ilyen mondat, hogy beakaszthatnálak a szekrénybe, és
1: akkor nem kell lesz, igen. Akkor ott lóksz, és ha kell lesz, akkor elvesznek.
4: Igen.
2: De amit én mondtam, abban hallottátok, abban van kommunikáció, közösen együtt töltött idő, programok.
3: Ma reggel nagyon szereted ezt a szót, hogy kommunikáció.
1: Igen, meglátom, mert... hogy ön iróniában vagy jelenleg.
2: Hát lehet.
1: Na, sziasztok, megalázó? Amikor a csajommal piacon voltunk, tojást vásároltunk, majd az eladó hölgy a kezembe nyomja, és közben a páromra nézett, és eme mondattal búcsúzott. Odaadtam a serpának.
3: Ez igen.
1: Fú. Drága férfitársaim, hát köszönöm.
4: Fel lehet viccesen is fogni, vicceskedett a piacos.
1: Jó, és mi van, hogyha, mit tudom én, a bármelyik boltban odaadja a te kezedbe, és azt mondja, hogy a pasidnak odaadtam a umbának.
4: Na, abból balhé van.
1: Na, vicc volt pedig. Hát odaadtam a kis ribinek.
2: Nem ugyanaz.
1: Odaadtam a kis ribinek, így
4: nem,
1: jó?
4: Nem, hát a serpa... Az
1: más foglalkozás, tudom.
4: Tudom. De az sokkal sértőbb, ha azt mondod, hogy a ribinek, vagy bárkinek. Igen. A serpa az kevésbé. Én azt nem érzem annyira súlyosan.
2: Én sem.
4: De oké, benne ez megmaradt. És...
1: Kérje elnézést a nők nevében.
4: Miért is kérjek elnézést? Azért, mert egy...
1: Hogy jó lessen valami egy férfi társadalmat.
4: Azért, mert hogy egy eladó poénkodni akart, és azt gondolod, hogy a férfi
1: vevő. De te megvédted az eladót, és most jól lenne a bocsánatot kérni.
4: Hát, kedves eladó, ne poénkodj, légy.
1: Nem az eladóhoz szóljál, a sértett férfihoz.
3: Kedves eladó, ne haragudj a férfiakra.
1: Szörnyű. Hungary Machine-t játszunk. Hungary Machine jön. Hogyha úgy gondoljátok, hogy ebben jók vagytok, hívjátok a Gyurit 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 6 perc múlva. Na, van egy közlekedésünk M1-es Pest felé, 17-es kilométernél Kocz-Zsámbékon túl van a kamionsor. Köszönjük szépen, aztán 42 éves vagyok, elvált, 190 plusz, magas, jóképű, sportos férfi, heti 4-5 edzés, jó egzisztencia, és a nők egyszerűen egy darab húsként bánnak velem. Nyilván fontos a szex, de ha rossz napon van, az aktuális nő pont nem ér rá beszélgetni egy pohár bor mellett, mert azt látják, hogy egy ilyen típusú férfi, aki vezetőként dolgozik, sosem lehet gyenge. A másik, hogy masszírozott már meg nő párkapcsolatban férfit. Főzök, mosok, takarítok magamra, de mostanában még egy rohadt mosogatást se csinál meg a nő, én meg 4 fogásos vacsorát főztem neki. Hajrá, Bocsi és Gyuri, nem is értik a csajok, miről beszélnek, Piros Jani. Na, ez mit szóltok?
2: Ez igen.
3: Na, megmondta.
1: Hát nem megmondta, hanem ezen gondolkozzatok el.
2: Így leperek, megmondta. Esélyre le is perget, kész.
3: De mit?
1: Hát még el sem mosog, négy fogásos vacsorát főz.
3: De nem jó nőt választ. Igen. Hát, lépjen följebb egy szintet, ne válaszol maga alá. Üzenem neki.
1: Hát ő egy jó nőt választott, mert ő is jó pasi.
3: Azt hitte.
1: Mit?
3: Hogy jó nőt választott.
1: Hát jó nőt választott, most külsőre mondom.
3: Hát jó, hát lehet jó nőt választani külsőre, ha nem
1: mosogat. De egy nő, akinek jó a külseje, az már eleve ilyen trehány.
2: Már ugye nem is kell ennyit
1: vele. Nem is kell semmit se csinálni.
3: Ne általánosítsunk.
1: Kérdezem.
3: Nem tudom. Hát én...
4: Szerintem az egy alap egy nőnél, hogyha valaki főznek egy vacsorát, akkor valamivel kompenzál, tehát akár egy mosogatással. Az, hogy ő pont ilyen szerencsétlen csajokat fogott ki, hát hajrá, lesz jobb is, reméljük. Igen.
1: Te szoktál mosogatni? Kompenzálod a szépséged?
4: Én mosogatok, takarítok, igen.
1: Tehát akkor nem tartod szépnek magad?
4: Nem az, hogy nem tartom magam szépnek, hanem azt gondolom, hogy ha a Csabi főz nekem, akkor valamivel én is járuljak hozzá.
1: Meg szoktad masszírozni?
4: Igen, szerencsére van masszírozógépünk.
1: És akkor betolod alá, vagy mi?
4: Nem,
2: hülye. Hátát masszírozom. Valószínűleg Anett, mi hívja a bogyózógépet?
1: Mint egy automosó, nem? És betolod alá a masszírozógépbe a Csabit, amikor kéri.
2: Ezt a bogyózógépet hívja Anett masszírozógépnek.
3: Én tudok masszírozni, de ha megmasszíroznék valakit, utána ott marad.
1: Hát én bírom az erős masszást. Megmutathatod.
2: Tudod, mit beszéltünk a tesztoszteronról, meg a szteroidokról, tudod, ugye? Nem.
3: Megyek vissza.
1: Férfiakat nem eltörni kell.
3: De például azt is tudok.
2: Eltörni.
1: Kedves Anett, ne hallgass az Évire, mert egyedül maradsz. Évikém, álomban élsz, kívánom, hogy legyél szerelmes. Nagy H. Üzente neked.
3: Köszi.
1: A szerelem mindent megváltoztat, hirtelen megbocsátasz balekoknak is, hogy botladoznak.
4: Mint
1: és
4: a Billy is most a kis Jake-nek.
2: A kis Jake-nek.
1: A kis Jake. Istenem.
3: De azért el tudnám
1: viselni. Te apostot tud úgy énekelni, mint John Bon Jovi?
4: Hát megfelelő mennyiségű bor után szerintem még jó.
1: Mondd már, hogy hívják az apostod?
4: István.
1: És István, living on a prayer.
4: Szerintem el tudja énekelni. Nagyon nyitott, igen.
1: Na jó, Tamással játszunk. Szia Tamás, jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó szurkolás! Üzenhetek azoknak, akik a másik nemet hibáztatják a saját szerencsétlenségükére?
1: Hát ha nem káromkodós, akkor igen.
5: Abszolút nem. Nézzetek magatokba, változzatok ti magatok, mielőtt nekiálltok azzal foglalkozni, hogy mindig mindenki hibás, csak ti nem.
1: Ez az, nagyon helyes, Tamás. Abszolút. Figyú, kezdjük el, jó?
5: Játszunk, mi bajunk lehet, ezért hívtalak és hívtatok.
1: Na tessék, figyelj.
6: Azelőtt, hogy végleg megyek, csinálj rólam képet, ha emlékszel rám, ezt láthatod.
5: Mielőtt végleg elmegyek.

0: Ha jól sejtem, kitaláltam, ugye?
1: Nagyon is, nagyon is. Tamás, megvagyunk, hát van egy bocsizacsit benne, egy sapka, meg egy bögre.
0: Jó, játszhatunk a játékon belül?
1: A játékon...
2: Sok lesz, Tamás.
1: Belül vagyunk már.
0: Gerilla Marketing, föl fogom dobni a bocsizacsit licitre az oldalamon, a migráns hippi tanoncon. A bevételt nagyon gondosan elköltöm prostikra, drogokra, alkoholra, a többit pedig csak simán elhervállom.
1: A drogokat húz ki, mert mi nem támogathatjuk a droghasználat, nem is szimpatizálhatunk vele. Tehát az légy szíves, ne az, hogy a prosti meg az alkohol az egészségedre.
0: Alkohol, prosti.
1: Köszönjük szépen. Szia, Tamás!
3: Anett, 10 után egy izgalmas beszélgetés az lesz Tamással.
2: Lehet, hogy ezt átadom. Hagyjad, majd felhívom én.
1: Na jól van, oké. Jövünk vissza Varga Viktorral, képzeljétek el, amikor utoljára beszéltünk ugye Viktorral, akkor éppen Segivel turnézott az Egyesült Államokban, és híre ment, hogy aztán őt onnan valamilyen módon kitessékelték az USA-ból, mert nem hitték el neki, hogy ő nem kapott ezért pénzt, tehát nem dolgozott, hanem egyszerűen csak jól érezte magát, de mindig hallott magáról. Emlékszem, amikor egyszer felhívtuk, hogy aranyat mos a Dunában, volt ilyen, a Starbucks előtt is beszéltünk vele.
4: Nagyon szurkoltunk neki a Starbucks kapcsán is, és most megint lett egy nagy gondolata.
1: Egy nagyon nagy gondolata, képzeljétek el, január-február környékén elutazik jó messze, Pápua Új-Guineába, azért, hogy egy kis időre beköltözzön egy kannibál törzshöz. Jól hallottátok? Kannibál törzs, gyorsan megnéztem, hogy léteznek-e még kannibál törzsek Pápua-Guineában, és igen, tehát ott a fővárosra 100 kilométerre már lazán talál, és... Na jó, de nem, Viktor, nyilvánvalóan erre felkaptuk a fejünket, de Viktornak van egy filozófikus gondolata is emögött, van egy üzenete ezzel az utazással kapcsolatban.
4: Igen, csak kérdés, hogy a kannibál törzsnek is van-e filozófikus gondolata majd Viktorral kapcsolatban.
1: És miután Viktor egyébként egy abszolút emberbarát figura, lehet, hogy az, ugye nyelvi akadályok minden ellenére, az az üzenet, az a pozitív közeledés, amivel ő emberek és embertársai felé közeledik, ez lehet, hogy átjön ott a dzsungelbe, lehet, hogy nem.
4: Hát akkor hallgassuk meg, mi a terve, biztos, hogy valamit már kitalál.
1: Hívjuk Varga Viktort a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
12: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után... Hírek a Retro Rádióban.
14: Megtépázta a vihar tegnap Budapestet, Norvégia betiltja az AI-t az iskolákban. Nem hoz enyhülést a mai nap sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban, főként kidőlt fák leszakadt vezetékek miatt riasztották őket, több kerületben is. A vihar megtépázta Debrecent is, ott tegnapi villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és több fokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet majd minket egy-egy zápor, de megmutatja igazi arcát a nyár is. Részletek hamarosan. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
15: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen ön erőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
14: Tilos lesz az AI használata a norvég általános iskolákban. Ősztől nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy a tanulók rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az AI-t használó alkalmazásoktól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás, a város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy autó és egy kamion ütközött össze a 68-as kilométernél, lezárták a külső sávot. Közel 2 kilométeres a torlódás. Közben két autó ütközött össze az 51-es főúton a 34-es kilométernél. Félpályás lezárás mellett helyszínen a rendőrség ott is. Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Olvasható az útinform.hu-n.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 12 perc van most, jó reggelt megint mindenkinek, és itt van Évi, hello Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Ami Gyurink, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy közlekedésünk M5-ösről, nem, ez egy kérdés inkább, van valami info, megállt a sztori Pest felé Inácsnál.
1: Igen, igen, Ócsa térségében történt egy baleset a főváros felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél, több kilométeres a torlódás.
0: Aha. Na jó van, gyerekek, az a baj, hogy baromira izgulunk most 8 óra 13-ban lassan, és Varga Viktort hívtuk ugye a műsorba. Aki úgy látszik, hogy elvállalt még egy műsort velünk párhuzamosan, mert az RTL reggeliben várják Jakubcsek Gabi meg Détót Kriszta öccse. Mindegy.
4: Nem tudom szegényt, hogy igen.
0: És azt látjuk, hogy még nincs ott Viktor, mert most nála a telefon az ott van, és mondtuk, hogy ne rakja le, mert 8 óra 17-re már itt lenne közöttünk. De még el se kezdődött a beszélgetés, mert Hevesi Tamás nem áll le. Tehát, hogy gyerekek, rúgja valaki ki a Tomit, a Hevesit, és a Viktorral foglalk, még mindig mondja.
2: Látom már, hogy a Jakubcsek is már nagyon várná, hogy befejezzen.
0: De a Jakubcsek is nincs ott a telefonjam, akkor fölhívnám. Viktor, te itt vagy? Amíg vársz, itt vagy? Nem, Viktor, nincs itt.
2: Jó, nincs itt. Viktor, abban maradtunk, hogy mi 17-kor megszólítjuk, ha bármi van, szóval akkor az RTL-nek mondja azt, hogy na most...
0: De nem fogja mondani, mert nem nézi az órát. 8 óra 13 és még mindig a Hevesi beszél.
2: Már 14?
0: Jó. Már 14. Vigyétek már le a Hevesit onnan.
2: A Viktor kilép az RTL megszólalásából.
0: Nézd, még egy kérdés feltett a Jakubcsek. Hát ezt nem hiszem.
4: A keveset beszélő Hevesinek.
0: Nem, azon töröm a fejem, hogy fejük a Viktort később. Tehát, hogy...
2: Lehet, hogy a Viktor értette félre, és nem is az RTL nem van? Nem tudom. Nem tudom.
0: Most miért kapcsoltad el?
2: Megnézzük.
0: Jó, hogy nincs a TV2-nél?
2: Aha.
0: Hol van Varga Viktor? Nem tudja, melyik tévécsatornában van?
2: Azt állítja, hogy az RTL-nél. Na, most valami történik.
0: Igen. Most Jakubcsek Gabi hangulatot váltott. Hevesi szomorú, és nézi a kekszet, hogy elviheti-e. Bocs, ezt leközvetítjük, mert nekünk Viktor kell. És
2: itt van a vonalban, tehát mondtuk neki, ne tegye le addig a telefon. Tehát a kapcsolat az megvan köztünk.
5: Bravo, Viktor.
2: Viktor?
5: Jó, most már menj nyugodtan.
0: Igen, most Viktor bevonul a... Ez még nincs adásban az RTL-nél, csak mi halljuk, mert mondtuk, hogy ne kapcsolja ki a telefonját. Igen, ha várjál, Viktor bevonul. Azt most nem halljuk.
2: Remélem, nem mond mocskosokat a Viktor közben.
0: Na jó, én elmondom, hogy miért akarunk beszélni Varga Viktorral. Azért, mert először is egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas karakter. Tudjátok, hogy mindig van valami húzása. Emlékeztek arra, amikor mesélt arra, hogy aranyat mosott a Dunában, és... Ja, értem, a Viktornál élő kapcsolás van.
2: Igen,
0: aha,
2: igen.
0: Most kapcsolták Viktort, és Viktor ott van a sátorban, egy orrgyűrűvel és egy RTL-es újonc próbál vele lezserül interjút csinálni.
2: És nem tudja, hogy 2 perce van a kérdését feltenni. Akkor rövidre szabta volna a kérdés, de úgy látom, hogy nem tudja.
0: Na jó, a lényeg az, hogy akkor Viktor mindjárt a rendelkezésünkre áll. Szóval, és most a legújabb sztori, ami Viktorral kapcsolatos, miután ugye Segivel turnézott egyet, és az USA-ból kiutasították, hogy Pápua Új-Guineába szeretne menni január-februárban, azért, hogy egy kannibál törzsel találkozhasson. Nagyjából ez az üzenet, ugye?
2: Igen, ezt vette, valahogy ezt találta ki, és ennek meg is van a filozófiája nála, hogy ezt miért akarná.
0: Igen, van egy ilyen hát néhány gondolat, amit ő elmondott, azt mondja, hogy látni, tanulmányozni akarom azokat, akik még ott tartanak, hogy simán megeszik az embertársukat. Kíváncsi vagyok erre az egészre. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy nálunk sem lesz minden olyan ilyen nyugalmas, mint a mostani periódus, és eljön az idő, amikor a mi világunk is bedurvul. Az embereknek egyszer elege lesz abból, hogy kizsigerlik őket. Na most ez nyilvánvalóan egy picit durván hangzik, tehát hogy az ember mikor fanyarodik arra rá, hogy nálunk is esetleg egymásnak esünk és felfagyik egymást, ahhoz azért kell egy-két katasztrófa, nem?
4: Hát az óriási katasztrófa kell.
0: Ugyanakkor meg Viktor azt gondolja nagy filozofikusan, hogy a világ e felé tart.
4: Hát az, hogy mi felé tart, ennyire nem, de a második mondatával teljes mértékben egyetértek, hogy az embereknek egyszer elege lesz abból, hogy kizsigerelik őket. Mert ha belegondolunk, azért ez egy ilyen filozófikus megnyilvánulás, hogy dolgozol, hazamész, pihensz, azért pihensz, hogy másnap dolgozhass.
2: És ez egy mókuskerék,
4: amiből, de annak nem következtetünk abból, hogy megesszük egymást.
0: Igen. Na most ebből, a Viktor ebből a mókuskerékből azért már kiszállt. De most elmegy Pápua Ügyiniába, ahol ugye ez egy ős közösség, az egy törzs, törzsi körülmények között élnek. Vélhetően egyébként, ha amennyiben ők valóban kannibálok és egymást eszik, az sem ütközik abban az országban a törvénybe, mint ahogy Botswanában sem ütközik a busmanoknak az esetleges egymást megölése az ottani törvénykezésbe, hiszen ők egy másfajta életközösségnek minősülnek. Most Viktor oda belép, széthúzza a bambuszt, és ott az a, és bekukucskál a törzsbe.
2: Na, megjött a KFC kosár. Lehet, hogy így fognak ránézni.
0: Lehet, hogy így fognak ránézni, szóval, hogy mi az üzenet, és most nagyon örülnék, hogyha kiszállna a jurtájából ez az RTL-es fickó, mert ezt akarnám vele megbeszélni. Tehát ugye a kannibálok, én utána néztem, Pápua Új-Guineában valóban vannak még törzsek. Uh-huh. És ezek a kannibálok nem úgy, mint ahogy Andi nevű hallgatónk leírta, hogy harcolnak az első halottig, és közösen elfogyasztják, és utána van béke, hanem inkább valamiféle más rituáléban, tehát valamilyen elhunyt törzstársuk, most megy Viktor
2: szalad a telefonjára. Szalad a telefonér?
0: Aha. Igen.
2: Aha. Nem,
0: most még egy nyakláncér szalad.
2: Felavatja az RTL-es műsorvezetőt? A nyaklánca? Vagy mi a...
0: Bocs, ez így kaotikus lesz így a hallgatóknak, tehát, hogy közben nézzük Viktort a tévén, tehát visszatérve a kannibálokra, tehát, hogy valamilyen rituálé szerint valamilyen elhunytból esznek azért, hogy ne vesszen kárba az ő teste. Tehát ez valami ilyen vallásos rituálé dolog. Most lényeg az, hogy ez létezik még, de nem úgy, hogy vadásznak emberekre, legyilkolják őket, és akkor ez a vacsi.
2: Igen, de mindenhogy iszonyat kockázatos. Tehát oké, hogy a Viktor egy nagyon filozófikus alkat, és nagyon-nagyon szabadon gondolkodik, ez tök jó. De a másik oldalon valószínűleg nem filozófikus alkatot fogják várni, amikor majd oda betoppan. Tehát én ezért érzem ezt veszélyesnek.
4: Hát de a kommunikáció is nagyon nehéz. Tehát milyen nyelven beszélnek egymással? És hogy tudod elmondani, hogy te jó szándékkal jöttél?
0: Igen. Én most olvastam, hát ezt Viktor még nem tudja, egy brit párról, akik ott voltak egy 100 kilométerre nagyjából a fővárostól. És... Halló, Viktor!
5: Jók!
0: Na, én itt már itt már mindent elmondtam a kannibálokról, meg minden. Szóval...
5: Na, profi vagy!
0: Figyú! Nem, ugye azt mondtam el a hallgatóknak, hogy ugye a kannibalizmus bár létezik még Pápua Új-Guineában, viszont ez inkább egyfajta vallási rituálé, olykor egy-egy elhunyt társukat azért kóstolnak bele, hogy ne vesszen kárba az ő teste. Tehát, hogy valami ilyesmi, nem letámadnak, vagy megtámadnak embereket, gyilkolják egymást, hogy megegyék egymást.
5: Egészen humánus gondolat.
0: Egyébként
5: én
0: igen.
5: Nem így hallottam.
0: Te mit hallottál?
5: Hát épp ellenkezőleg, hogy itt inkább nem egymást eszik meg törzsön belül, hanem törzsön kívül történik ez, és mit tudom, összeveszik két falu, akkor gyakorlatilag azért eszik meg a másikat, hogy beleszálljon az erejük.
0: Aha, jó, akkor ez is egy módszer.
5: De valószínűleg ezt majd meg kell kérdeznem tőlük, hogy mi az igazság, és azt fogják mondani, hogy mind a kettő.
0: Na jó, várjál,
5: és te vagy a következő, a levesem.
0: Jó, de nem, akkor ez hasonló az, amit az Andi nevű hallgatónk kétlene, és akkor mesélj erről a projektről. Január-februárban ki akarsz menni, itt felolvastam a gondolataidat, ahol ugye azt mondtad, hogy kíváncsi vagy erre az egészre, egyébként az az érzésed, hogy nálunk sem lesz minden olyan nyugalmas, mint a mostani periódus, és eljön az idő, amikor a mi világunk is bedurvul. Tehát, hogy ez egy valamiféle filozófiai küldetés, ott valami szellemiségét ennek meg akarod tanulmányozni?
5: Hát minden utazásom egyébként egy filozófiai küldetés, meg ilyen vallástanulmányozás. Most nyilván itt ilyen primitív vallásoknál kicsit más a helyzet, de valamiért engem ezek vonzanak leginkább, ezek az ős vallások, meg rituálék. Kíváncsi vagyok, mik azok a növények, amikkel ők révülnek, meg átmennek másik dimenziókba. Tehát nekem mindig egy
0: tehát a pápua drogok.
5: Hát mondhatjuk így is. A dimenzió kapuik szerintem így jobban hangzik.
0: Jó, jó. De várjál, de hogyha te megérkezel oda a dzsungelbe, és egyébként most láttalak itt az RTL képernyőjén, gondolom, hogy valami hasonló cuccban érkezel, ez egy picit ilyen tarzanos volt.
5: Tegnap este vartam.
0: Igen? Gratulálok. Igen. Nem, hogy ebben mész?
5: Nem hiszem. ott igazából szeretném, hogyha én is csinálhatnék magamnak például pénisztököt.
0: Miből?
5: Ugyanis hát ezt tökből csinálják, és minél hosszabb és minél tekervényesebb a pénisztököd, annál nagyobb törzsfőnök vagy.
0: De figyelj, de nem gondolod, hogy azt hiszi, tehát figyelj, én azt képzelem, hogy te leszállsz valamikor, nem tudom, az Air Indiával, vagy valamelyikkel ott izé, elmész a dzsungelbe, esetleg már csinálsz magadnak egy pénisztököt, vagy nem, ezt te tudod, és egyszer csak keresed őket, és széthúzol egy bokrot, és ott vannak. Innentől el kell, hogy induljon valamilyen kommunikáció. Ezt milyennek tervezed?
5: Szerintem ez most te már az Észak-Szentinel szigeteken.
0: Nem a Szentinelézieknél vagyok, hát azok megölnek. Nem.
5: Azért mondom. Hát ma, szerintem már nem ez ennyire nem sarkalatos. Tehát ott azért vannak már guide-ok, meg most, hogyha elindulsz csak úgy egy dzsungelbe, akkor biztos, hogy nem találkozol senkivel, mert azok nem akarnak veled valószínűleg találkozni.
0: Te olvastad el azt a brit házaspárt, aki nem olyan rég volt ott egyébként, kb. 100 km a fővárostól, és több napot töltöttek a dzsungelben, ott aludtak, és ezek a valamelyik kannibál törzs talált rájuk, levetkőztették őket mesztelere, és szarráverték őket. Ennyi volt, tehát nem volt más, és aztán elengedték, halálfélelmük volt. Ez nem olyan rég volt.
5: Ezt még nem hallottam, de...
0: Átküldöm a cikket.
5: De akkor lehet, hogy ezért kellett nekem boxolnom, nem? Hogyha egy ilyen támadás jött.
0: Na jó, tehát azt mondod, hogy ez már egy ilyen bejáratott dolog ott Pápua-Guineában? Tehát ha te megkérsz ott valakit a civilizációban, hogy vezess oda a kanibálokhoz, akkor oda visznek?
5: Hát a saját törzseikből nyilván kiváltak már civilizáltabb karakterek, és akkor azok üzletet csinálnak bőle. Tudod, milyen a világ? Már mindenből üzlet van. Egyébként láttam egy-két srácot, akik már ezt így bevállalták, olyan amerikai figurák, szóval valójában ez már nem annyira durva, mint régen. És tényleg be van tiltva az emberevés.
0: Ott be van tiltva az emberevés? Pápua-Guineában?
5: Igen, a törvény nem támogatja ezt, de hát nyilván attól még...
0: És te remélted, hogy a pont, amikor mész februárban, összejön egy?
5: Hát, ha nem én, akkor hát, ha megeszünk valami öreget. Nem, egyébként nyilván nem feltétlenül akarok embert enni, csak...
0: De ha adódna, tehát pont csütörtök estére érkezel, és ott éppen elhullott egy izé, és látod, hogy szedik ki a combjából a sztéket.
5: Akkor valószínűleg megkóstolom, te nem?
0: Én nem. Nem, hát egyszerűen az agyam letiltana. Tehát a kíváncsiság ott van, de biztos, hogy minden, amit eddig a civilizációban átéltem, tanultam, gondolkodom, stb. Az nem engedni, hogy megegyem.
5: Valójában az is csak egy hús, mint ahogy lemészárolunk napi szinten mindenféle állatokat. És ezt is csak visszaadja a természet önmagának, vagy nekünk.
0: De ezt fel tudod így fogni?
5: Igen, nekem már egész másképp működik az agyam ilyen szempontból. Tehát én annyira azt érzem, hogy itt ezen a bolygón mi mindent csak bérlünk, még a testünket is, és visszamegy minden itt a nagy egységbe, hogy valójában mindegy, hogy most egy asztalt eszel meg, vagy egy embert.
0: Én ezt abszolút értem, de akkor is meg tudnád csinálni, amikor a tábortüzet körül ülitek, és Joe bácsi, aki elhunyt tegnap előtt, annak kikanyarintottak, és még látod ott a feje lóg le az asztalon, hogy...
5: Jó kérdés. Innen most az én helyzetemben azt hiszem, hogy meg tudom csinálni, de nyilván amikor oda kerül az ember, és ott van egy ilyen rituáléba, akkor nem tudom még, hogy mi fog történni velem.
0: Mit akarsz?
5: Lehet, hogy síró görcsöt fog kapni.
0: Simán. Mit akarsz tudatni a te világodból nekik? Akarsz egyáltalán bármit is?
5: Nem nagyon. Ebből a világból bármit is nekik adni.
0: Kér a zenét. Zenét nem akarsz adni nekik?
5: Hogy?
0: Zenét nem akarsz adni nekik?
5: Ja, de hát nyilván a zene az érték, meg a gondolatok, de én nem látom értékesnek a civilizációnkat egyáltalán. Ezért is menekülök mindig az ilyen ős civilizációk irányába, már csak gondolatilag is, meg akár ahogy építem a házamat, meg a a világomat. Ez inkább visszacsatolok mindig a természethez. És
0: de figyelj, de nem lesz az egy picit bajos, hogy te azért egy baromi értelmes fickó vagy. Nagyon intelligens vagy. Vélhetően ezek a törzsi figurák, hogy is mondjam, nem túl szofisztikáltak a gondolatvilágukat illetően. Tehát, hogy nem fogsz te tudni tőlük semmit sem átvenni, hanem egyszerűen ez egy primitív életforma, és nem több és nem kevesebb. Ennyi.
5: Hát az van, hogy szerintem azt nem hiszem, hogy attól, hogy valamit mi primitívnek látunk, az az. Tehát ott is kialakultak évszázadok, vagy akár évezredek alatt is olyan dolgok, amiket mi még nem is tudunk, mert másik irányba fejlődtünk el, mert mi az elektromosság irányába mentünk, és nem a filozófiák irányába, vagy a pénzhajhászás irányába vagyunk, ők pedig ott vannak, és ezzel a nagy egységgel együtt élnek. Egyébként van előképzettségem az egyszerűségből is, mert azért itt is vannak kannibál törzsek Magyarországon, és elég sokat utazom közéjük. És szórakoztatom őket.
0: Igen. Elhiszem. Milyennek képzeled a kommunikációt? Ez mindig baromi érdekes, hiszen ugye ha külföldön vagyunk, akkor próbálunk kézzel, lábbal, de hát ezek is nemzetköziek, ezek a mozdulatok, esetleg valamilyen internacionalizmussal kifejezni magunkat, vagy az angol, és akkor azt erőltetjük bárkire, és bárhol vagyunk. Hogy ez itt nyilván abszolút nincsen. Tehát hogy látod a kommunikációt? Mimika, gesztusok kézzel, vagy hogy?
5: Igen, ebből is van némi tapasztalásom már. A perui utam során, akkor ahogy elkezdtünk menni kifele a civilizációból, tehát a legkisebb falvakig, meg ilyen tanyákig, ott már semmit nem beszéltek, talán még a saját nyelvüket se, talán kecsuául tudtak, de hát én meg nyilván nem tudtam semmit, de egy érdekes dolog az, hogy valahogy a metakommunikáció olyankor így felerősödik, és ténylegesen az van, hogy akár egy nézéssel, vagy pár mozdulattal bármit meg tudsz értetni. És de ezt többszörösen észleltem, hogy egyszerűen értjük egymást. Egyébként attól is függ nyilván, hogy mennyire akarnak veled kommunikálni.
0: De hát azt mondtad, hogy erre már vannak bejáratott túrák, tehát hogy ők akarnak pénzért.
5: Igen, pénzért ma már bárki megcsinál bármit, látod.
0: Hát igen, figyelj, mi az, amit viszel? Én most csak azért kérdezem, hogy egyszer voltam Botswanában, a busmanokkal tudtam találkozni, akik egyébként volt egy összekötő emberük, tehát a civilizációhoz egyikük másikuk átjárt, de amúgy meg teljesen busman életet élnek. Ott egyébként az emberölés is nem ütközik törvénybe, hiszen őket teljesen külön jogi közösségnek tartják a Botswana állam. És akkor volt nálam egy távcső, és volt ott egy nyomkereső srác, aki ott kereste a nyomokat, ott bemutatta, hogy mindenkit megtalál, meg ezért ilyen poénkodtunk, volt egy tolmács is, és akkor gondolkodtam, hogy a távcsővemet odaadjam-e neki, hogy belenézzen. Mert hogy az elrontom-e őt, tudod, ez a klasszikus izé. Elrontom-e Tarzant azzal, hogy hazahozom. És gondoltam, hogy nézzem bele. Hát nézzem bele, és hát az annyira megörült, hogy közelről látta azt, amit el nem tudom mondani, és a végén nekiadtam. Tehát ennyi, hogy most van egy távcső, ezzel ugye egy lépéssel közelebb hoztam a civilizációhoz, amelyben meg fogja őt ölni, de gondoltam, hogy ez az öröm mégis megérte. Bármiféle tárgyat viszel-e nekik ezzel a felvezetővel, ezt akartam.
5: Jó volt a felvezetőd, ki fogom találni, hogy mit tudok nekik átvenni, még ezen nem gondolkoztam az ajándékozáson.
0: De pontosan ezt a morális kérdést neked magadnak is fel kell tenned, amit én.
5: Ja, hát szerintem már ott mindenki telefonozik még a bokor aljában is. Ez ma már ilyen. Egyébként követek is egy csomó ilyen törzset, vagy a törzsből olyat, akinek van telefonja. A Instán vannak ilyenek, akik ott a mindennapi életeiket mutatják be, ahogy mit tudom, hogy majmokat esznek, meg főzik ilyen nagy kondérban.
0: Agyat ne egyél, tehát a Joe bácsi fekszik az asztalon, és ott agyat ne egyél, mert arról is olvastam, hogy abból egy olyan idegbetegséget lehet elkapni. Ha. Tehát inkább csak a talpát, vagy mit tudom én.
5: Jó.
0: Jó? Agyat ne. Jó, csak azért, figyelj, mi lesz január-februári? Gondolom, hogy ez gyűjtöd a pénzt. Milyen projektjeid vannak? Most tényleg a zenei dolgokra értem ezt.
5: Amiről beszéltünk már, azok mind folytatódnak. Pont múlt héten mentek el a fekák Jamaikából. Úgyhogy felvettünk egy csomó új dalt, imádják, már kint éneklik a Mi Násó Fear című dalomat, hogy nem mutatunk félelmet. Továbbra is nagyon érdekli őket. Például Segi-nél van most kint a haverom, a Zsoltika, és mutatta neki a videót, ahogy a zöld küllő ugye a hajamban lakik. Azt mondta a srác, hogy ez a gyerek kiválasztott, úgyhogy most már érdekel, most már el akarok menni a házába én is.
0: Mondta Segi?
5: Aha, igen. Úgyhogy ez egy nagy lépés még most ebben a kapcsolódásban, hogy eddig csak a haverjai jöttek, de most valószínűleg wow. Ő is meg fog látogatni.
0: Jó, és akkor, de akkor fel is lépsz, vagy valamit produkálsz januárig, vagy most várod, hogy jöjjön Segi?
5: A haverjaival voltak fellépéseink, meg még valószínűleg lesznek is, de hát a hosszú távú cél az nyilván az, hogy becserkészük őt is, és valahogy összehozzunk egy dalt, ami most már egészen szerintem sokkal közelebb vagyunk, mint tegnap. ez ilyen. Ez egy hosszú projekt.
0: Ezt Viktor, nézni, az a baj, hogy elfogyott az időnk, mert az RTL-el elcseszted. De örülünk, hogy vagy. És mindenképpen beszélünk, bármi van, hát szeretném, amíg addig is beszélnénk, amíg elutazol oda, lehet, hogy adunk majd neked egy túlélő cuccot, vagy valamit, nem tudom.
5: Jó.
0: Vagy üzenünk a kanibáloknak. Viktor, köszönjük szépen! Szép
5: minden
0: napot
5: jó,
0: neked!
5: Sziasztok.
0: Szia, szia! Varga Viktor! Na, mi van?
4: Kemény.
0: Igen, de így most egy picit elvette az illúziómat azzal, hogy erre vannak már bejáratott túrák. Tényleg igaz, amit erről az angol fiatal párról olvastam?
4: De én meg a hétvégén rákerestem, hogy ilyen túrák vannak, és konkrétan ilyen túránkat nem talál az internet.
0: Hát nem úgy, hogy az ibusz, de hogy...
4: Szerintem nem az ibusz oldalán kerestem, tehát azért tudom használni a világhálót.
0: Hanem az, hogy van-e ott egy olyan, nem tudom, facebookoló helyi ember, aki azt mondja, hogy én egy olyan guide vagyok, aki elvisz téged a nem tudom melyik törzshöz. Tehát olyat lehet, hogy találsz. Lehet,
2: nem, ezt írtad be az ibusz kanibál túrák? Nem ezt írtad be Google-be?
4: De innen, így. Hajóval egybekötve. Hajóúttal, földközi hajóúttal, van-e egybekötve?
0: All inclusive, ugye?
4: Honnan tudtad?
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinktól, hogy volt-e valamilyen olyan extrém utazásod, vagy extrém kalandod, vagy kalandutazásod, vagy utazásos kalandod, vagy bármilyen terved, amit a családod, vagy a szeretteid féltése ellenére megtettél. Ők azt mondták, hogy ne menj, ne csináld, hülye vagy ne, és te mégis elmentél, megcsináltad, megtetted, nem bántad meg.
4: Szerintem nagyon sok ilyen van.
0: Jó, 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
4: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: Ashwagandha, maka gyökér Q10, Panax ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Indul a nyári élelmiszerrazia, megtépázta a vihar tegnap Budapestet, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek. Tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten. Országszerte pedig több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet kicsit felfrissülni. Ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján találjuk meg. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak, a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint autóbuszállomásokon. Ez tartott a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, valamint alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban, főként kidőlt fák leszakadt vezetékek miatt riasztották őket, több kerületben is. A vihar megtépázta Debrecent is, ott tegnapi villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és több fokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet majd minket egy-egy zápor, de megmutatja igazi arcát. Szállt a nyár is. Részletek hamarosan. Újra olimpiát rendezne Németország. Köln is benyújtotta pályázatát a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiára a Német Olimpiai Sportszövetségnek. A Köln vezette Rajna Ruhr régió Münchennel és Berlinnel verseng a német jelöltségért. Várhatóan szeptember 26-án születik majd döntés. Németország 1936-ban Berlinben, 1972-ben pedig Münchenben adott otthont nyári olimpiának. A 2028-as nyári olimpia házigazdája Los Angeles lesz. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Baleset történt az M1-es autópályán a 38-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében még korábban. Ott két autó ütközött össze az átterelt belső sávban. A forgalom megindult, a torlódás ezen a szakaszon már oszlik. Távolabb, ugyanebben az irányban Biatorbágy térségében egy kamion és egy személyautó karambolózott. A 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás ott meghaladja a

0: kilométert. Közben baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A torlódás ott is több kilométeres. Adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Pontosan 3.9 van, és azt kérdeztük a hallgatóktól itt Varga Viktor sztoria után, hogy volt-e valamilyen extrém kaland, vagy utazás, vagy bármilyen terved, amit nagyon ellenzett a család, meg minden szeretted, de megcsináltad. A féltésük ellenére. Na, jött egy csomó, az, valaki kérdezi, bocsi, megvan még a hanganyag, amit a Busman mondott rólad? Azt hiszem az volt Busmanul, hogy Gábor a sivatag király, vagy valami ilyesmi. Fecó. Fecó, most, hogy mondod, már el is felejtettem, most, hogy mondod, így eszembe juttattad, de nekem sehol nincs meg. Nem tudok róla. Sziasztok, az én kalandom talán nem olyan extra, de nekem nagy kihívás és élmény volt, nulla készüléssel egy nap alatt körbetekertem a Balatont. Hajnalban indultam Fonyódról, és késő este teljesítettem a 208 kilométert. A családom ismerőseim ellenezték, hogy ez meggondolatlanság, de megbántam volna, nem csinálom meg, azóta sok mindenben kitartó vagyok.
2: De ügyes vagy, no, egyébként ez elsőre nyilván nagy vállalás.
1: 208 kilométer, az nagyon nagy vállalás.
2: Hát a semmiből, ha nem tudsz, vagy nem biciklizel annyit.
1: Hát kérdehet, hogy ő azért edzésben volt, ez nem jelenti azt, hogy nem. Anettnek kéne.
3: Nekem, bizony. De hát
1: körbetekerni a Balatont egy nap alatt?
3: Ja, hát egy nap alatt én biztos, hogy nem tudom. A kis Balaton kört csináltam meg egy nap alatt.
4: Hát az elektromos bringával simán. Meghúzod azért a kart, aztán hasonljon.
3: De ez nem egy kis motor az elektromos bicikli, de hát azért ezt is kell tekerni. Jaj, hát nem hisztek nekem. De. Majd egyszer kölcsönadom.
1: Jó. Jó, a reggel a felesége mondta, hogy ne menjek el még annó a Balaton Soundra. Én elmentem, eltörött a térdem, elszakadtak a szalagok, több mint egy évet töltöttem otthon, ebből két hónapot feküdtem.
3: Szegény.
4: Nem azért mondta a feleséged, hogy ne menj el a Soundra, mert hogy mi van ott, hanem mert ismert valószínűleg.
1: Igen. Nekem észak-koreai túra van a bakancslista első helyén, hogy miért? Mert ilyen elbutított világot máshol tényleg nem találsz, és talán látok egy kis hasonlóságot a mi történelmünkkel kapcsolatban is. Hát ez a személyi kultuszban biztos, de az a helyzet, hogy ugye ez egy nagyon, nagyon kockázatos dolog. Tehát, hogy be lehet jutni, vannak utazási irodák, amelyek szerveznek ilyen utat, de ne felejtsük el az amerikai, ha jól emlékszem, Otto Warmbier történetét, aki tényleg turistaként ment oda, ugyanúgy, mint ahogy te tervezel, és csupán azért, mert egy plakát szerűséget, egy fali ragaszt a szálloda folyosójáról elvitt magának. Szuvenír be, tulajdonképpen ez volt a célja, hogy egy emléktárgyat elrakjon, és ebből lett a letartóztatása, kémkedésért, stb. Míg végre az amerikaiak kikönyörögték őt, évekkel később talán, és nagyon-nagyon legyengülve hazaért az Egyesült Államokba, és utána meg is halt.
2: Egy plakát miatt.
1: Egy plakát miatt, egy szállodában. Ki volt egy ilyen fali újság?
2: Igen.
1: Ennyi volt az egész. Szóval, hogy ott nem lehet nagyon, hogy is mondjam, a jogodra hivatkozni, vagy ilyesmi, hogy kérek ügyvédet, vagy a nagykövetséget.
4: Tehát, elképesztő világ, ahhoz képest, amit mi ismerünk. Igen.
1: És a lényeg az, hogy annyira könnyen tudsz úgy hibát elkövetni, hogy nem is gondolnád, hogy az hiba, ami ott abszolút halálos vétek, és már visznek is. De baromi érdekes lehet, tehát igen. Kimentem Marokkóba, a srác fizette a repjegyet, felmentük az Atlasz hegységbe. Ott én európaiként elindultam egyedül sétálni, európai ruhában. Szőke hajjal és kék szemmel rohant utánam, és azt mondta, hogy örüljek, hogy nem lett bajom. Utána nyakig fel kellett öltöznöm, nyakcsukló, bokáig érő ruhába voltam, majd meg főttem, heten ültünk egy taxiban, egy idegen nő ölében ültem, üzeni Júria Debrecen. De Gyuri is ilyen volt, amikor Marokkóban voltunk.
4: Hát igen, miután leintettél egy kedves testvérpárt, akik így a privát dolgaikat intézték a városban, és te azt hitted taxi.
1: Hát nem azt hittem, rá volt írva, taxi.
4: Bepattantunk mögéjük, és akkor úgy éreztem magam, mint Liam Neeson az Elrabolva című filmben.
1: Tényleg, azt mondta, ez az Elrabolva című film.
4: Azt se tudtuk, hova megyünk. Beszélgettek egymással elől, mi meg néztük, és reméltük, hogy tudják, hova megyünk.
1: Casablanca külsőben, tényleg. Két arab, de rá volt hívva, hogy taxi, tehát nem tévedtem
2: hárman
1: nagyot.
2: És hárman ültetek Lacikával?
4: Így hátul, igen.
1: Sziasztok, Strand, Vrena, Zvezda, Dinamo, Zagreb, balkáni rangadóra mentem. A világ egyik legvadabb futballmeccse, szó szerint ég a stadion. Anyám és a barátaim is könyörögtek, hogy ne menjek, de óriási futballszurkoló vagyok. Át akartam élni ezt az élményt, szenzációs volt, ha bár voltak para szituációk, Marsalovics üzente. Sziasztok, én egy hónapig voltam Ecuadorban. Életem legnagyobb élménye volt, sámán szertartások, dzsungel, üzeni Vera.
4: Wow, az
1: nem
4: igen,
1: semmi.
4: Az igen.
1: Jó, velünk van Orsi. Szia Orsi, jó reggelt.
5: Sziasztok.
1: Jó reggelt! Orsi, te azt mondtad, vagy azt írtad, hogy 97-ben Izraelben voltál a háborús zónában önkéntesként, ugye?
5: Igen, igen.
1: Na mesélj, hogy kerültél oda, és hogy próbáltak-e lebeszélni erről?
5: Igen, nagyon próbáltak lebeszélni. Hát, hogy kerültem oda, az... Én olvastam egy könyvet, az Exodus Leonor Ritter, és rám olyan nagy hatással volt, ez Izraelnek a megalapításáról szólt. Aha. És nem olyan nagy hatással volt, hogy így elhatároztam, hogy én nekem ezt látni kell, elmegyek, de hát főiskolásként nem volt pénzem. Úgyhogy, és hát édesapám nem támogatta az utat egyáltalán, mert anyukánkat egy évvel korábban elvesztettük, és hogy így nagyon féltett engem. Az akkoriban így rendszeres volt a bombázás Izraelben, és nem akarta, hogy elmenjek, de én úgy döntöttem, hogy akkor is elmegyek, és... Hát kerestem, hogy hogy lehet pénz nélkül elmenni, és így akadtam rá egy ilyen ügynökségre, aki önkénteseket szervezett oda, úgyhogy jelentkeztem, felvettek.
1: Önkéntes és miben? Tehát milyen segédszervezet ez? Ez egészségügyi, vagy valami más?
5: Hát ezek, a szoknunk, ez volt a nevük, hogy tehát így kibuszba lehetett menni, ilyen, mit tudom én, vicces munkákat kellett csinálnom, például voltam öregek otthonában, konyhában, sótányokat spricceltünk reggelenként. Volt, hogy az ültetvényeken segítettem, tehát amit kellett, azt csináltam.
1: Aha.
5: Igazából, ugye ott ilyen kibucok vannak, és az egy ilyen nagy kommuna, tehát mindenkinek van saját kis kecója, de egy ilyen menzán etnek, meg tehát, ja, nem tudom, úgy jobban elmagyarázom.
1: De abszolút értem, igen.
5: És akkor, és ez nem egyedi dolog volt, hát erre lehetett a világból mindenhonnan jelentkezni, és hát voltak is ott fiatalok, ilyen velem akkoriban egy korabeli fiatalok. Azt hiszem, hogy ilyen 20-an lehettünk, vagy 25-en voltunk 20 különböző országból.
1: Wow.
5: Úgyhogy, tehát olyan óriási buli volt, és hát ugyan bombáztak minket Libanonból, meg... Emlékszem, amikor mentünk Jeruzsálembe, akkor előző éjjel is éppen volt ilyen merénylet, robbantásos merénylet, de hát ezt ott 21 évesen nem annyira méri fel az ember. Most már, ha az én lányom ilyet kitalálna, akkor eléggé kiakadnék, de én ott akkor ezt így nem regisztráltam magamban, hogy ez mennyire veszélyes lehetett volna. Vagy ott wow. Stoppolva mentünk le a Vörös-tengerre, ott ilyen ez a UNS katonákkal összeismerkedtünk, azok hoztak vissza minket, tehát hogy óriási kaland volt, amit így felnőtt fejjel azt mondom, hogy teljesen vakmerő meg.
1: De nagyon vakmerő, de viszont nagyon megérte.
5: Nagyon életre szóló barátságokat kötöttem tényleg, tehát a mai napig dél-afrikaiakkal, izraeliekkel, angolokkal, akik ott voltak, így tartom a kapcsolatot.
1: Wow. Hát figyú, ez óriási, hallgatni is baromi jó. Köszönjük szépen, Orsi, köszi, hogy elmondtad.
5: Hát nincs.
1: Köszi, szia, neked is, szia. Na, belefér még?
4: Hát szerintem engedjük el. 54.
1: Oké. Okay.
4: Jó,
1: akkor engedjük el, és jövünk vissza a Vokcival. Képzeljétek el, egy érdekes dolgot szerintem mindenki átélte már, ezt szeretné elemezni velünk együtt, miért fagyunk le vizsgahelyzetekben? Ismerős?
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hát persze.
1: Igen, hogy az agyban mi történik ilyenkor? Tudjátok, teljesen felkészültünk, tudjuk, amit tudni kell, ez most egy vizsga például. Uh-huh. És egyszer ott vagy, és lefagysz, kész, vége. Mintha mindent töröltek igen, volna.
4: Csak a vizsgahelyzetekre gondolunk ilyenkor, de a hétköznapi életünkben is vannak ilyen szituációk, amikor valamilyen helyzetbe kerülsz, és utólag gondolkodod, hogy miért nem tudtam akkor megmondani a frankót.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Csapjunk bele a nyárba!
3: Nappal strand, este buli!
2: Bükkfürdőn!
3: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok!
2: Bükkfürdőn!
3: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell!
2: Találkozzunk Bükkfürdőn!
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevem, drágám.
9: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
12: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
13: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
12: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Családok százainak segített a máltai szeretetszolgálat. Kitiltják az AI-t a norvég iskolákból. Kánikula egy-egy záporral. Ez vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban. Főként kidőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották őket. Több kerületben is. A vihar megtépázta Debrecent is. Ott tegnapi villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és több fokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet majd minket egy-egy zápor, de megmutatja igazi arcát a nyár is. Részletek hamarosan. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
17: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
16: Tilos lesz az AI használata a norvég általános iskolákban. Ősztől nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy a tanulók rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát. És ne várjanak kész válaszokat az AI-t használó alkalmazásoktól. Balesetet okozott, majd a helyszínre érkező mentőhelikoptert is el akarta lopni egy férfi Floridában. A férfit őrizetbe vették, és eljárás indult ellenem. A balesetben ketten súlyosan megsérültek. Őket vitték volna helikopterre kórházba. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A torlódás már meghaladta a 7 kilométert. Pásztó térségében is történt egy baleset a 21-es főúton. A Salgótarján felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél sávzárásra kell készülni. Közben az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy kamion és egy autó karambolozott. A 15-ös kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt. A torlódás több kilométeres. Vezessenek körültekintően.
15: Sporthírek a Retro Rádióban.
18: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nagy meglepetésekből nem volt hiánya a labdarúgó világbajnokságon. Egyiptom története során először nyert VB mérkőzést. A fáraók Vancouverben 1-0-ás hátrányból fordítva 3-1-re verték Új-Zélandot. A H csoportban tovább folytatódik a zöldfoki köztársaság tündérmeséje. Az afrikai újonc ezúttal a kétszeres világbajnok Uruguay ellen szerzett pontot a 2-2-re végződött találkozón. A játéknap legsimább sikerét az Európa-bajnok Spanyolország aratta, az ibériaiak Atlantában 4-0-ra ütötték ki Szaúd-Arábiát. A spanyolok ezzel megszerezték első győzelmüket a tornán, és kedvező helyzetből várhatják a csoportkör záró fordulóját. A G csoportban Belgium hiába játszott fölényben Irán ellen, végül nem esett gól azon a találkozón. Ma még két meccs lesz, az argentinok az osztrákokkal, a franciák az irakiakkal játszanak. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Na, nem akart elindulni a tapsképem. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 9 óra 10 perc. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt,
0: sziasztok. Minden drága hallgatóknak egy szép jó reggelt, és üzenik, jó reggel. Na, ilyenkor felhúzza magam, nem szeretjük a háziállatot az apartmanban. A mai érkező lengyel vendégeink most vette észre, hogy náluk van egy kutya. Azt mondják, kicsi. Egy golden, ahogy ők fogalmaztak. És csak egy éjszakára jönnek. Ilyenkor dilemma, hogy a házi rendszerint megtagadjam a beköltözést, vagy legyek jó fej, és öregbítsam a magyar vendégszeretetet. Szép napot, Robi. Robi, nyilván fogad be őket. Tehát ezért van a kaució, valami tönkretesz, vagy ilyesmi, akkor abból le tudod vonni.
2: Vagy kérje felárat.
1: Igen, de egyébként van egy ilyen szabályzat, én például szállodákban velem aláírattatnak mindent, hogy van a napi díj a kutyának, és hogyha bármit tönkretesz, akkor én ezért vállalom a felelősséget. Aha, és pontosan. Akkor nem ad konkrét számokat, de tisztában vagyok vele, hogyha szétszedi az ágyat, annak költsége lesz.
0: És ilyet, amikor beköltöztök szállodába, aláírattak veletek?
3: Alá kell írnod, és egyébként igen, a kutyának van felára, tehát ő nem alszik ingyen, még akkor is, hogyha te viszed a kutya ágyat, hanem valami, nem tudom, meghatározott összeget ki kell fizetned naponta érte.
0: Miért bólogatsz felháborodottan?
3: Nem, én ezzel egyetértek. Tehát, aha, hogy én
0: jó, hát a kutya az mindig plusz munkával járt. Hát bármi is van, hát nem véletlenül kerestük 3 napig Old Gegő szőrét ugye a spanyol házban, és aztán kiderült, hogy a fejesi kutyája csinálta. Hát az feláras. Hát az,
2: abszolút, ez majdnem ráterheltétek az ügyvéd úrra.
1: Igen, igen. Ez egy komoly beszélgetés lett volna.
0: Így van. Na jó. Van még egy SMS-ünk, azt mondja, hogy Voga témájához, hogy ez mennyire agyban dől el, szókimondó harsány, társasági ember vagyok. Viszont előfordul, hogyha idegenekkel, vagy mondjuk a vezetőséggel kell beszélgetnem, elkezd leverni a víz. De nem apró izzadságcseppek, hanem mint akit lelocsoltak. Nem vagyok ideges, nem feszengek, egyszerűen a testem így reagál. Jó lenne legyőzni az agyunkat, de nem megy. Üdv NRM! Ez egy picit erre hajaz majd, amit a Voga mond, de kíváncsi vagyok majd nálatok is, hogy van-e olyan, amikor egyfajta ilyen vizsgadruk alatt hirtelen az agyad nem működik. Jöjjön a Vokci!
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban Voga processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt mindenkinek! Sziasztok!
0: Ja. Jaj, te hogy bírod a meleget?
5: Én rohadt jól. Utálom, de különösebben nem rohadok meg tőle. Tehát jobban, mint a hideg. Nem tudom, fele tudja. Ez én szervezetem, jó reggelt.
0: De minden
5: tudod, én a problémát nem megoldom, hanem együtt élek vele. Tehát így nincs légkondi.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy mintha neked nem volna légkondi, te még ezt nem, a utálom. Régit csinálod, ez a ventilátoros, mi?
5: Igen, igen, igen. Jó kis oszlopventilátoraim vannak, igen.
0: És tudod, ott ültök, szeretem. És lobog a hajatok?
5: Hát már a kinek a családból, igen. Ebből én is kimaradtam.
0: De hogy lehet este úgy, főleg este, nem? Amikor alszik az ember, és minden meleg, és íz, és fetre.
5: Jó, igen. Hát nulla takaró, összes ablak nyitva, és 2 ventilátor egymást a fújja, és te középen. Igen, ez körülbelül így néz ki.
0: Nekem egy mobil klímát vegyél.
5: De hát az meg milyen, hogy kivágod az ablakot, nem áld?
0: Egyen résen is elég, ha kidugod, hogy begyömöszölöd picit függönnyel, meg minden.
5: Tudom, neked olyan volt annak idején, de...
0: És valamit hűtött, valamit hűtött a szobán. Igen, az egy szobát képes, de az akkor legalább nem szenvedszél.
5: Hát az eleve egy olyan izét a sötét ablakos. Az árnyékolásról műrök, egyébként a külső árnyékolásom arra sokat lehetne segíteni. Csak hát amióta megcsináltak a házon ezt a hőszigetelést, ez télen marha jó egyébként, mert nem megy ki a hő, nyáron viszont nyár őszi elejére fölmelegszik, és azt a hőt nem engedi ki, amit beengedett. Iszonyatos. Tehát olyan, hogy kint már ősszel van ilyen 10 fokok, de a lakásban még mindig 30.
0: Ezt
5: hát igen, rohadt érzés sajnos, hát ilyenkor figyelj, mozogni kell, kimenni, medencézni, stb. Igen. Meg van egy jó hideg pincém. Na, ennyi.
0: Szóval ez ott a telkem van, jó, oké.
5: Van, igen, hova. Van hova menni, hogyha nagyon nagy a gáz, de nem, ez undorító dolog, szóval ez nem jó, ez megkeseríti az ember életét, nem, mindegy.
0: Na jó, beszéljünk erről, amit itt a Manus is írt magáról, picit más persze, de értem, amit mond. Tehát ezek a vizsgahelyzetek, Vokci, ez hogy működik?
5: Mindenkinél ez megvan úgy nagyjából, csak nem egyformán. Ez úgy működik, képzeljétek, ez egy mostani kutatás egyébként, és én sejtettem, hogy valami ilyesmiről van szó, hogy a következő történet, először nézzük meg a tudományos részét, azt utána vetítsük ki ezt, jó, hétköznap, vagy hogy legyen, kezdjük a hétköznapi dolgokkal?
0: Inkább igen.
5: Jó, akkor mondom, hogy milyen élethelyzetben találkozunk, én is egyébként ezekkel. Például vita az úton, vagy az utcán, érted? Az ember mikor hazamegy a vita után, hogy olyan frappáns gondolatok jutnak eszembe, és akkor, amikor konfliktusba keveredek, akkor egyszerűen a primkók engem rutinból megölnek, érted? Ezekkel a állandó ismételgetésekkel. És nem jut eszembe semmi frappáns gondolat, igaz?
0: Igen, ilyenkor durvának kell lenni. De én is azt gondolom, hogy elfogy az érv, akkor ezzel anyázni
5: akkor
0: kell.
5: Akkor át kell venni a primkó stílusát.
0: Így van, pontosan, tehát, pontosan.
5: Azonnal, igen. És ezt az agy jól csinálja egyébként. Vagy például a verekedésnél, mondjuk én annak idején tanultam ilyesmit, stb. De amikor verekednek az emberek, tehát hogy ezért van, de konfliktus van, akkor össze-vissza csépel mindenki mindenkit. Nincs olyan, mint a filmekben, hogy hú, ezt úgy tanultam, hogy ha ez most erre rúg, akkor erre hajlok el, aztán ukárna, hogy pörgő-forgó, és akkor le a fejét, meg ez semmi. Csépeli, egységnyi idő alatt minél több ütést vagy rúgást bevigyé, ennyi történik. Pedig hát logikusan nem ezt kéne csinálni. Vagy például, ugye emlékszel annak idején az SMS Dream Team olyan frappáns SMS-eket írt, hogy nem igaz.
0: Igen.
5: De aztán, ha életben találkoztál velük, akkor már nem voltak olyan fú, de nagyon izőt.
0: De ők aranyosak voltak, inkább szerények voltak.
5: Igen, igen, igen. Tehát, vagy...
0: De értem, hogy mondani akarsz, tehát, hogy otthon laza helyzetben, SMS-ben kijön az a szellemesség, és amikor igen. A személyes találkozás van, akkor ilyen picit ilyen megtorpanás.
5: Pontosan, így van. Vagy például, amiről te is beszéltél, hogy benyomod azt a izét a nótában a basszus, stb. Tehát én is vagyok így itthon, például, amikor valamit izét gyakorlok, hú, mondom, és ezt most fölveszem frankon, tudod, van ilyen izé.
0: Igen.
5: Luperem, csak rányomok pedállal, aztán már veszem is föl, hogy meghallgassam, hogy hosszasra. Nehogy azt itt, hogy izé 5-5-szörre tudom csak fölvenni, 6-5-szóra sem, érted? Tehát mindig valahol eltolom azt, amit már előtte tudtam, pedig hát egyedül vagyok, nincs közönség, semmi, csak az maga, hogy én nekem most ezt, hogy is mondjam, fel kell vennem, reprodukálnom.
0: Az
5: kell
0: egy plusz stressz nekem. Helyzet, így van?
5: Így van, így van. Aztán ilyen ugye nyilván a vizsga, de ilyenek történnek például akkor, amikor kihallgatás van a rendőrségen. Állati sok téves információ kerül ugye felszínre, ilyenkor időrendi sorrendek, meg minden, mert izgulnak a tanúk, és ezért a meglévő tudásokat egyszerűen nem tudják reprodukálni. Na, hát körülbelül ennyi így a hétköznapi esetek. Uh-huh. És akkor majd megvizsgáljuk, hogy nálatok volt-e valami hasonló, és akkor nézzük meg, hogy mi ennek a háttere, tehát a pszichológia és az agyi háttere. Hát képzeljétek el, úgy működik az agy, ezt több kísérlettel megcsinálták, hogy amikor te stressz helyzetbe kerülsz, akkor az agy az összes tudásodat és emlékedet külön fiókba helyezi. És ezeket a fiókokat nem engedi, hogy egymáshoz érjenek. Vagyis a fiókok megvannak, a tudásod megvan, csak az a háló, ami a tudások közötti összefüggést létrehozná, az szűnik meg.
0: Miért?
5: Tehát,
0: de miért?
5: Pontosan azért, mert ebben a vészhelyzetben, ez egy több ezer éves evolúciós, több tízezer, százer éves evolúciós termék, aminek az a lényege, hogy te a stressz helyzetben csak a körülötted levő dolgokra koncentrálj. Érted? Tehát azt a minimális információt, ami körülötted van, azokat tudjad megoldani. Abban legyél baromi gyors, érted? Ez onnan van, tudod, mikor megjelenik a kardfogú tigris, hogy akkor ugyan te már tudod a kardfogú tigrisről, hogy kell megfőzni, meg hogy kell elejteni, meg hogy kell csapdát csinálni. Ezek ne zavarjanak téged, hanem az jöjjön elő, hogy futás, vagy húzza.
0: Én értem. Jó, ezt értem evolúciósan, de akkor a lényeg az, hogy a stressz helyzet miért alakul ki. Tehát, hogyha például én érettségizem, és húzok egy, mit tudom én, tételt, amit nagyjából tudok, és ott vagyok aztán ugye a vizsgabizottság előtt, akkor ez miért áll elő? Tehát ezt a stressz helyzetet miért fogom fel stressz helyzetnek? Miért nem úgy fogom fel, ezek az idióta tanáraim, akikkel 4 évig együtt dolgoztunk, igen, és most nekik előadom azt, amit úgyis már ezerszer hallottak. Miért nem lazán fogom fel?
5: Azért nem fogod fel lazán, mert ez egy, hogy is mondjam, ez egy megmérettetés. Abban viszont
0: tehát van tétje, van múlik valami rajta ezért?
5: Pontosan az történik, hogy ezen múlik a tovább, ezen múlik a felvételi, ezen múlik az, hogy bekerülsz-e valami jobb egyetemre, stb. Nem beszélve arról, hogy azért ez nem olyan, mint a hétköznapokban, amikor a tanárral találkozol, ott még megvan a javítás lehetősége, megvan annak a lehetőség, hogy legközelebb jobban tanulsz, jobban felelsz, stb. Ez egyszerre egy baromi nagy megmérettetés, ahol vagy elrontom, vagy sikerül, vagy nem. Tehát itt nem lehetsz annyira biztos te a dolgodban, és ilyenkor egy kicsit megröccen az ember. Tehát sajnos. Érdekes módon azért ezt lehet most már vannak ugye próbaérettségik, vannak ugye próbatesztek, stb. Tehát ezt lehet gyakorolni. Te például ezt nap mint nap gyakorlod, mert te nap mint nap kiállsz az emberek elé, már legalábbis a viszén keresztül, az éteren keresztül, és azért te vagy ti azért, meg hát én is, ugye, itt rögtönzünk, érted? Ez, amit csinálunk, ezt gyakorlatilag
0: ugyanaz. Hát az agyunk összes polcáról szedegetünk elő dolgokat.
5: Szedegetjük le a dolgokat, és mi mondhatnám, hogy komédia del arte, tehát itt most csinálódik maga a műsor, ugye, ellentétben például egy stand-upossal, aki kiáll azt hiszed, milyen laza, hogy mit tudom, hát ez úgy van, meg van írva, mint a rosszabb, nem beszélve arról, hogy már 100-szor elmondta 100 közönség előtt, érte? Tehát az például egy teljesen más műfaj.
0: Igen.
5: Én ezért nem nagyon tudok röhögni a stand-uposokon, érted? Mert egyrészt tudom, hogy érződik. Másrészt meg érzem rajta azt a rutin, meg azt az erőködést. Hát persze nem, vannak olyanok, akik nem ilyenek, meg akiken még tudok röhögni, hál' Istennek. De azért azt, ami a rádióban történik, az eléggé, hogy is mondjam, nem az, hogy esetleges, mert a Comédia del Arte-ban is az van, hogy ugye van egy téma, csak azon belül azért imprózni kell. Na most, aki ilyeneket csinál, tehát gyakran találkozik ilyen stressz helyzettel, mert ezek mindannyian,
0: ez az megszokja.
5: Meg annyi stressz helyzet. Ilyenkor az embernek külön a kortizol szintje, stb. Akkor azok ebben rutinosak lesznek.
0: Mi a helyzet, bocsánat, az évitől ad kérdezem meg a sportban. Mi a helyzet a versenyben? Tehát, hogy...
1: Hát az stressz helyzet.
0: Az a stressz helyzet. De jobban na, teljesítesz ez előtte?
1: Hát nagyon nehéz, mert hogyha nem tanulod meg kezelni a stresszt, akkor ugye nem jön ki a csúcs teljesítmény, amire te folyamatosan
0: készítsz. De mi a stressz miatt? Elfogy a levegő, vagy miért?
1: Nem,
0: vagy
1: hanem
0: gyengébb vagy?
1: Túl stresszeled magadat, és nem tudom, hogy voltatok-e már olyan állapotban, hogy kimegy az erő belőled. Tehát annyira el tudod izgulni a dolgot, hogy nem jön ki. És ezt nagyon kell tanulni, mert különben edzhetsz te rengeteget, de ott a téthelyzetben, hogyha te nem tudod felmérni, akkor az lehet, hogy egy harmadik, negyedik hely.
5: Ez a forma időzítés egyébként. De azért azt tegyük hozzá, hogy a sportolók szintén ebbe a kategóriába tartoznak, akik rutinosak lesznek ebben, vagyis ők szintén nincsenek kitéve ezeknek a, hogy is mondjam, agyi blokkolásnak. Tehát a sport erre kiváló alkalom arra, hogy valaki ezeket a helyzeteket jól vegye és jól vigye. Tehát igaza van az Évának, a sport az sokat tesz ennek érdekel. Gondolj vele, hogy ott azért elég gyakran versenyeken szerepelsz és megmérettetsz, és ott azért virítani kell, produkálni kell, és a legjobbat kell kihoznod magadból. Tehát ott gyakorlatilag te ezt gyakorlod, hogy a legjobb teljesítményt kihozd magadból. Gyakorlatilag úgy működik az agy, egy hülye példát mondva, hogy ott vannak az alkatrészek a fejedben, tehát ott van egy galasnyikov szétszedve az agyadba, de amikor stressz helyzetben vagy, akkor nem tudod összerakni, érted? Tehát és nem tudsz vele lőni, ennyi. De a tudásod az megmarad, az nem vészel, és akkor itt jön az még, hogy hát vannak a tartós stressz helyzetek, amikor ugye valamilyen tragédia, vagy mit tudom, stb., ilyenkor az történik, hogy az embernek, mintha veszne el a, hogy is mondjam, a tudása, pedig nem veszik el a tudása, csak az a mechanizmus, az a, hogy is mondjam, az agyi projekt, ami összekapcsolja a meglévő ismereteket, ezek tűnnek el, és ezért tűnik az ember egy idő múlva. Ha tartó stressz van, akkor hihén.
0: Miért van erre szükségünk? Tehát, hogy akkor miért nem lehet ezeket a vizsgákat másképp csinálni? Akár...
5: Annyira bírom a kérdését, de ezek most mind jók tényleg.
0: Köszönöm.
5: Nincs rá szüksége az embernek, sajnos ez egy hozott, magunkkal hozott hülye, ugyanis nem találkozunk kardfúgó tigrissel, meg szóval nincsenek ilyen, hogy is mondjam, ilyen vészhelyzetek az ember életében. Ha meg vannak, azok kivéthetetlenek. Tehát, hogyha ugye jön felém egy kamion, akkor ott nem sok mindent tudok csinálni. Tehát igen, erre nincs szüksége az embernek, mégis megvan bennünk, ez egy öröklött dolog, százezredek alatt kiépítettük ezt, annak idején ez megmaradt. Ezt valahogy meg kéne szüntetni. Nem beszélve arról, hogy ma már azért gondolj bele, hogy olyan iszonyatosan nagy információ halmaz van az agyunkban, amit terelgetni kéne élethelyzetekben, hogy tényleg már a világ annyira feldúsult, annyira elmegy mellettünk a rengeteg információ miatt, hogy már nem tudja, az emberi agy ezt már nem nagyon tudja követni, ezért folyamatosan pánikolunk, folyamatosan stresszelünk. És én ezért szeretem egyébként a kütyüket, mert ezek mentesítenek ez alól tulajdonképpen.
0: Hát jó van, Bocika, igen?
5: Nem, hát most arra akartam kitérni, hogy például nektek okozott ez az életben problémát. Nem csak vizsga esetén, például egy hogy is mondjam, egy párkapcsolatban, amit egy szexuális együttlét, vagy valami érted, tehát hogy ilyenek is.
0: Hogy pont a performance-kor nem tudtam az agyamból minden tudásomat előrántani?
5: Igen, hogy te ezt tanultad valaha, tudtad, mikor ott van a csecső, tudom, hogy kell csinálni, tudom. Na, nem úgy néz ki, kisapám, érted? Szóval ez...
0: De, tud lenni ilyen. Hát az, hogy stressz helyzetben most mi van ezenről?
5: És az milyen?
3: De.
5: Na, szóval... És látod, itt is jön a nő, ugye, hogy mit vár el a férfitól, érted? Mert neki nincs ilyen, tehát rajta nem látszik, hogy nem működnek a dolgok, érted? Szemtelenül, vagy el tudja játszani, stb. Mi nem tudjuk ezt
0: eljátszani.
5: És milyen megszégyenítő, amikor azt mondja, jaj, nem, előfordul ez, nem?
1: Igen,
5: baj,
1: hát ilyenkor azt tudjuk mondani, hogy semmi baj.
0: Semmi baj, előfordul ez. Rossz.
1: Előfordul.
0: Majd legközelebb.
1: Így van. Honnan tudod ezeket?
5: De inkább most... mondanász, hogy te szerencsétlen hőállnak.
1: Hát de ha ezt
5: ez
1: mondom...
5: is jobb.
1: De akkor megsértődtök. Hát ha én kimondanám a valós őszinte gondolataimat abban a pillanatban, akkor
5: annak... Évi, azon még lehet röhögni, vagy én nem is tudom, vagy azt mondom, hogy jó van, hát figyelj, érted? Tehát néha ez jobb. Hogy is mondjam, ez olyan, mint mikor
0: hát de gyerekkoromban... Akkor mondd a nőnek, hogy mozgass te a tiédet, mutasd.
5: Ja, na, mit tudsz, tessék.
0: Csinálj, tudsz kanyar csinálni bele, vagy fölfelé, lefelé?
5: Ja, spriccelj, vagy mit?
0: Ne Jézusom, maga!
5: Mi van? Mondtam valamit? Nem értem.
0: Igen, ezt kikérem magamnak.
5: Mit?
0: Semmit, Voga, remélem, hogy rosszul hallottam. Semmi, nem ismételjük meg.
5: Ja, értem, nem arra gondoltam, jaj, de buta vagy, Isten. Te olyan direkt beveszel mindent, Istenem.
0: Kénytelen vagyok.
5: Jó, tényleg ez úgy hangzott, bocs, ne haragudj. Elnézést.
0: Na.
5: Itt abba is hagynám.
0: Jó, vége, szia, Bokci, puszi, csőkutya, hello.
5: Bocsi,
0: hello. Tényleg másra gondolhatott.
2: Lehet. Majd ezt úgyis nekem elmeséli adáson
0: kívül. Na, itt még mindig a Robi, aki a kutyás lengyeleket beengedje, azt mondja, hogy köszönöm az ötletet, eszembe se jutott, mert nem állatbarát a szálláshely, mégis kategóriába felveszem a felárat, hát ha eredtentő lesz a tarifa. Őket most beengedem. Ne aludjanak az autóban négyen a kutyával, szép napot, Robi. Valaki más üzenő, hogy rárakja a kutya a heréjét a kanapéra, és utána tegyem oda a fejem. Hát ez egy Airbnb-ben épp úgy, mint egy szállodában előfordulhat, de az is lehet, hogy nem a kutya rakja oda, hanem a apa, és akkor is oda rakod a fejed. Tehát, hogy...
2: Ezt nem tudod kivédeni.
1: Jaj, nem már.
0: De én most volt a Gangsta Zori az én kiadó Kéglinben kint, hát szerinted ő miket hagyott hol?
1: Hát remélem semmit és sehol. És hogyha bármi megfordul a fejedbe,
0: hát csak a videójában nagyon, hogy most még így néz ki a Kégli, de hát a végén hogy nézett ki, azt nem mutatja
2: igen,
0: meg.
2: Igen, és ott nem volt a fejes kutyája, szóval nem lehet majd arra fogni, hogy ja. Szőrök.
0: Na jó van, ennyit erről, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival.
1: Eluralkodott az E-generációban a férfi gyűlölet, mert hogy szerintük a mai pasik haszontalanok, és utána mentünk, hogy szerintünk miért hasznos egy férfi.
4: Ez a Bocskor a Retrórádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
7: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef csont nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
11: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
12: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, Dobpepe! Hétfőked!
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Fél tíz elmúlt 6 perccel, most figyelj, Évi.
1: Tessék.
0: Jön egy hosszú SMS, ami pont azt taglalja, amiről az előbb beszéltünk. De pont ez. Na. Szuperek vagytok, nagyon szeretem a műsort. Szeretnék hozzátenni ehhez a témához. Szerintem az, hogy valaki stresszes helyzetben leblokkol-e, sok mindentől függ. Nem csak a személyiségétől, hanem attól is, hogyan nőtt fel. Olyan környezetben, ahol gyerekként bátorítják a kérdezést, a véleménynyilvánítást és azt, hogy a gyerek önállóan gondolkodjon, gyakran magabiztosabban reagál felnőttként váratlan vagy feszült helyzetekben is. Én 20 évig éltem Amerikában, és azt tapasztaltam, hogy sok ember nagyon gyorsan és magabiztosan tud reagálni stresszes szituációkban. Ennek egyik oka szerintem az lehet, hogy a gyerekeket már korán arra ösztönzik, hogy megfogalmazzák a saját véleményüket, érveljenek mellette és bízzanak a saját gondolataikban. Amit mind mondtunk.
1: Ugyanerről beszéltünk.
0: Így kialakul egy erősebb önbizalom és önazonosság. A leblokkolás sokszor nem a tudás hiányáról szól, hanem arról, hogy valaki megtanulta-e biztonságos megszólalni, hibázni, vagy akár más véleményt képviselni. Ha valakit gyerekkorában gyakran kritizáltak, leintettek, vagy nem vették komolyan, stressz helyzetben könnyebben érezheti úgy, hogy jobb hallgatni, vagy visszahúzódni. Ugyanakkor a stresszre adott reakció részben biológia is, ilyenkor az agy harcolj, menekülj, vagy dermedj, leüzemmódba kapcsol. Ezért van az, hogy egyébként intelligens és felkészült emberek is leblokkolhatnak egy konfliktusban, vizsgán vagy nyilvános szereplés közben. Szerintem a magabiztos kommunikáció nem velünk született adottság, hanem nagyrészt tanult készség, amelyet a család, az iskola és a környezetünk is alakít. Tökéletes.
1: Abszolút.
0: Igen. Pont erről beszéltünk az Évivel.
1: Igen, erről beszéltünk, hogy a sportban is akár, vagy az iskolában is, tehát hogy miket tanultunk mi a saját életünkben, vagy mit kaptunk mi. Szóval nagyon érdekes, hogy gyerekként. Például meg kell tanulni győzni. És annak a győzelmi érzése, hogy pont erről meséltem Gábornak, hogy ha megnéztek egy 8-as döntőt úszásban, egy amerikai harmadik helyen nem sír. Mi magyarok nem tudunk egyszerűen örülni a másodiknak se annyira belénk van nevelve, hogy csak a győztes számít, és most ne jöjjünk a közhelyekkel, de annak az érzését is meg kell tanulnod, hogy már ott vagy a 8-as döntőben, az is egy óriási dolog.
0: Hát hogyne. Hogyne, és akkor innen jött az, hogy viszont amerikai iskolákban valóban a gyerekeket érvelni, kérdezni, visszakérdezni, ezekre nevelik, kis projekteket csinálnak, együtt dolgoznak, és nem úgy, hogy na kisfiam, Kovács jöjjön ki, mondja el. És akkor elmondja, hogy hármas. Tehát ami nálunk van.
1: Igen, meg például van egy olyan a külföldi iskolákban, hogyha valaki elér valami eredményt, akkor végigmegy az iskolába, és megtapsolja az egész suli. Hogy annak az érzését is meg kell tanulnia, és hogy büszkék rá. És a büszkeséget is elfogadni. Nagyon, nagyon nehéz szerintem.
0: Igen, na jó. A mai nap legjobbjai. Évi, mi az?
1: Jaj, nagyon jó volt. Eluralkodott a férfi gyűlölet a Z-generáció körében, mert hogy szerintük haszontalanak a mai férfiak, vagy mai pasi kapcsolatban, és utána mentünk, hogy mitől is hasznos egy férfi.
2: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Millie Bobby Brown, mindenkinek ugye megvan Stranger Things, ő az a kis kopasz lány, folyik az órából a vér, és csoda, és a szemünk előtt nőtt fel, egy fiatal nővé vált. A lényeg az, hogy a magánéletét illetően, hát tulajdonképpen megfogta az Isten lábát, de az is lehet, hogy a férje fogta meg vele az Isten lábát. Ő lett Jon Bon Jovi egyik fiának a felesége.
3: Igen, most ez kérdés, igen, amit mondasz, hogy ki fogta meg kinek a miét, mert egyébként nélküle a Bon Jovi fiáról nem beszélne, a kutya sem valószínűleg, tehát hogy azért...
0: Igen, de meg én is úgy vagyok vele, hogy azért vasárnap kenem a pirítósomat, és iszom egy kávét reggel, és azt mondom a apósomnak, hogy fia, Living on a Prayer-t nyom már, léci, és bármikor érted gomnyomásra jön a Living on a Prayer, azért az is valami.
3: Após, csak a szólót, most csak a szólót. Refrén.
0: Na, szóval 2 éve házasodtak össze, tavaly örökbe fogtak egy kislányt, tehát így vannak ők, így egy boldog család, álom pár, és... Képzeljétek el, most betámadták őket a Z-generációs rajongók, az internet népe, hogy Jake Bon Jovi egy igazi, haszontalan, láblógató férfi a felesége mellett. És mindez azért, mert... Ja, és még az is, hogy Millie nem veszi észre, hogy semmi férfias nincs ebben a pasiban. Na, azokra a képekre alapozzák ezt, amiket egyiket ők tettek ki a közösségi oldalukra, hogy lehet látni sokszor együtt vannak, és akkor Millie cipel mindent, ami így a gyerekkel kapcsolatos, tehát rajta van a babahordozó, a táska, a cumis üveg, a minden, és Jake meg csak úgy vonul napszemüvegben, mint egy modell.
3: Hát ez egy ilyen pillanat, lehetne azt mondani, nem? Tehát nyilván ez egy kép.
0: Ez egy kép, igen, ez egy kép, és igen, tehát fel van azért ezen a fotón, látva fel van málházva Millie.
1: Hát de ez ne csak egy kép legyen, Gyuri, tehát azért valahova...
0: Ez legyen egy élet.
1: Hát

0: ez egy erős élet.
1: Eddig egy platformon vagyunk, ha legyen egy élet, ezt mondod. Tehát oké.
0: De hát azért látszik, hogy a csaj meg van pakolva, a fiú meg még a fotóst is észreveszi, a nő meg örül, hogyha tehát már más nem tudna vinni a kezébe, meg semmilyen.
2: Nem, Mili fel van, mint egy görög szamár, annyira fel van pakolva. Nem, ott vannak Rodoszon ezek.
1: Csak így is néznek amúgy.
2: Szóval Mili nagyon. Na, a lényeg az, hogy gyűlölik Jake-et, és azt mondják, és akkor itt lesz ez érdekes, hogy a Z-generáció amúgy is ilyen, hogy a Z-generáció körében kezd elharapózni a férfi gyűlölet. Ez nem tudom, ez csak a nők körében van így, vagy a férfiak is utálják a férfiakat?
1: Nem, a nők körében. A nők körében. Tehát a Z-generációs csajok, főleg a neten, kommentekben nagyon erősen tolják ezt a pasik semmire kellőek, csak élvezik az utazást, és mindent a nőnek kell megvalósítani az életében. Különben
2: melyik országban van így?
1: Hát ez globális. Tehát, hogy ez globális. Amerika, Európa.
2: Na jó, szóval a lényeg az, hogy itt a stúdióban vannak nők, és különböző módon gondolkoznak a férfiakról. Itt van Évi, itt van Anett. Ugye? És itt vagyunk mi férfiak. Miért kell az, és a Z-generációtól vesszük ezt, hogy egyáltalán kell, hogy haszna legyen egy férfinak? Tehát most ez szó szerint ezt a hasznot. Tehát, hogy mi hasznosak legyünk? És ha igen, akkor ez miben nyilvánul meg? Testi erő, szaporodás, mi?
0: Hát nagyon sok mindenben. Tehát például nekem mire kellett volna a hétvégén egy férfi, a fűkaszámba...
2: Berúgja a jet skidet.
0: A fűkaszám ugye damilos, és át kellett volna pengésre szerelni. És nem tudtam. Tudod, mit csináltam? YouTube-ot megnéztem, előszedtem a szerszámaimat, és kicseréltem. Annyira
2: nem félsz attól, hogy annyi férfias dolgot csinálsz már, hogy át fogsz változni?
0: De nem,
2: ez hormonálisan kihat. Tehát egy olyan genderváltást csinálsz itt, amit még a Pride-on se bírnának.
1: De csak kijön a bajuszkád.
0: De már tartok egyébként. Figyeljetek, de most mit csináljak?
2: Nem, kérdezem én.
0: De arra jártatok? Ki tudod cserélni?
1: Hát ennél lenne egy párod, nyilván megoldotta volna neked, vagy ilyesmit.
2: De igen, de én értem, hogy az Évi mit akar. Ő azt akarja érzékeltetni, hogy ő, az ő női lelkében milyen hasznosságra volna szüksége a férfiakban. Tegyük fel, Évi, nézzük ezt a Millie Bobby Brown-os példát, hogy van egy modell pasid, van egy örökbefogadott gyereked, mert nem akar, hogy a tested tönkre menjen ugye a szüléstől.
0: Hát ennél jobban már nem tud.
2: De igen. Tud. És elmentek piknikezni mondjuk New Jersey-be.
0: Igen.
2: Ki hogyan lenne megrakva?
0: Hát hogyha én, tehát hogyha tényleg ez a valódi szituáció, akkor ez teljesen fordított eset lenne. A fiatalember vinni a babát, a táskákat, tehát ő lenne a máhás szamár, és akkor én, de lehet, hogy én csak tolnám a babakocsit, és meg mindent hozna. Mert szerintem ez így. Figyelj, a férfi erő, azt használjuk már ki. Tehát ő cipekedjen, ne én.
2: Hát adott esetben te lehet, hogy erősebb vagy nálam.
0: Hát adott esetben biztos, hogy erősebb vagyok
2: nálam. De akkor
0: nálam.
2: Miért én cipeljek? Hát akkor hadd rakjalak meg én téged. Tehát, hogyha mind a kettőnk meglátása szerint te vagy az erősebb, akkor miért nem akaszthatnék rád csomagokat?
0: Na, de akkor megint, akkor te mit hozol? Vagy a modell mit hoz? Magát, meg a szépségét?
1: Csukja az ajtót.
2: A Jaguárnak kinyitom az ajtaját.
3: Cserélni. Lehet cserélni, hát tudom én is nyitni a kocsinak
0: én
3: az
0: is
3: ajtaját.
0: Tudom.
2: De nem érted, ő az erősebb.
0: Ne haragudj, ha elmegyünk a boltba vásárolni, akkor ti elnéznétek azt, hogy én cipeszkedek kifelé, és ti meg nem visztek semmit, csak épp egy fagyit nyalogattok.
3: És egyébként ez nem is a hasznosságotok, hanem szerintem ez nektek se jó, tehát nem férfias egy nő szemében, és szerintem a saját szemetekben sem, hogyha elvárjátok, meg elnézitek, hogy a nő cipekedjen.
0: Igen.
1: De amikor egyedül vagytok, akkor elviszitek, nem?
3: Igen.
0: Gyuri, mert kényszerhelyzetben vagyok. Rá voltam kényszerítve, hogy kicseréljem azt a fűnyírót. De nem akarom kicserélni.
1: Aha.
0: Tökre örülnék, ha megcsinálná helyettem valaki.
2: És mondjad.
1: És az hogy mi mit akarunk, mikor, az nincs ilyen opció, ugye?
0: De azt is megkapod. Mondjad, mit akarsz. Na. Azt is lesz.
1: Mondjad, mit akarsz.
2: Mondjad, mit akarsz. Nagyon vonzó vagy. Meg ahogy beszélsz, az is van szexi.
1: Hagyd abba a szteroidozás szerintem. Hagyd abba.
0: Azt is megkapod. Az is jó lesz.
2: Jó, szerintetek, nem, ez egy férfi gyűlölet és egy férfi lekezelés, amit itt műveltek, ezt is tudjátok. Itt a kérdés az, hogy hogy miért van ez? Pszichológiai szempontból, hogy közelítsük meg? Miért gyűlölitek ti a férfiakat, és csak ilyen rabszolgának szeretnétek használni?
1: Mi van mögötte, de érdekes ez. Nézzük.
0: Én mondjam, nem gyűlölünk titeket, nagyon szeretünk titeket. Csak szeretnénk egy kicsit több mindent kapni tőletek.
1: Szerintem ti írják vagytok.
2: Ez is kevés, a pénzünk, a Jaguar.
0: Nekem nem volt még egy férfi.
1: A figyelem, a tenyéri hordozás.
0: Ja igen, én az előző történetemből kihagytam, hogy legyen pénze. A többi
2: de ez már mindenki tudja, hogy ez alapelvárás nálam.
0: Nézd, szerintem egy picit több mindenhez kellene értened. Tehát így az életben.
2: Tehát egy barkácsoló értelmiségét keresel.
0: Minden téren, tehát hogy intelligens is legyen, és tudj, tehát tudod mi, kommunikációban legyen erős. Olyan jó lenne még.
2: De nem érted, ha kommunikációval és másban gyenge, mert sokat ráért kommunikációval foglalkozni, azért nem tud csavarhúzóval bütykölni. Hát de nincs ilyen, hát egy élet nem elég arra, amilyen férfi testbe szeretné gyúrni.
1: Az álom férfi, a bolygó kapitány.
2: Az utolsó
1: várok.
2: Az ilyen az...
1: Tényleg, ja. Te bolygó kapitányára vársz, komolyan.
2: Neil Armstrong volt utoljára ilyen, aki... Tényleg, azt tudod bütykölni is, meg értelmesen beszélgetni.
0: Jó, hát akkor...
2: És jól nézett ki.
0: Hát akkor ő volt az utolsó.
1: Irítség van, a férfi szerepre irítség. Nem tudom, hallottatok-e az Sigmund Freud elméletéről?
2: Én hallottam.
1: Nők irigyek ránk bizonyos testrészeink miatt. És ez
2: egy konkrét testrészünk miatt.
1: Van, ez egy ilyen elkerülhetetlen fejlődési szakasz, csak ti ebbe beleragadtatok.
0: Ne haragudj, nem hallottam ezt a mondást, és Freud mire gondolt? Milyen testrész, ami annyira fontos, ami nektek...
1: Ami neked nincs, nekem van.
0: Ó.
2: Tényleg elővegyük.
1: Én jobb is mindig azt akarja mérni, de hát vesztes helyzetből indul.
2: Ez hihetetlen. Erre vagytok irigyek, legalább mondjátok ki.
1: Tényleg.
2: Hát a Freud kimondta, mondd ki te is.
3: Nem, én nem, a Gyuri ne akar beszélni hónapok óta, hogy...
1: Kiabált. Irigy vagyok rátok, mert...
3: Nem vagyok irigy, tehát nekem az pont nem hiányzik az életemből, ami nektek van.
2: Ja. Nem hiányzik?
3: Nem, én tök jól érzem magam a női bőrömben. Tehát, hogy nagyon rendben vagyok én így.
0: Én is örülök, hogy ez van.
1: Te nagyon hiteles vagy, hogy te jön.
2: Jó, van, akkor Évi, hadd kérdem, neked nincs meg, tényleg Neil Armstrong volt az utolsó ilyen tökéletes férfi. Van olyan barátnőd, akinek irigyled a pasiát? Olyan a pasi, amit úgy nagyjából elképzelsz magadnak.
0: Nincs, képzeljétek el.
2: Nincs neked?
3: Nekem sincs.
0: Nincsen. Egyrészt nagyon sok a szingli, mert valójában ugyanilyen gondokkal küzdenek, hogy kertész legyen, és egyébként főző, moson, takarítson.
2: Ez senki nem küzd ezzel a gondolattal. Tehát én például baromi, nem tudom, Gyuri, te, hogy benned van, hogy meg egy picit úgy lennék kertész is, meg szerelő. Nem.
1: Hogy végre elég legyen.
3: De a csajok elvárás.
0: De mi várjuk el, nem ti? Tehát eszetekbe se jut. Azért tartunk itt.
2: Gyerekek, valamiféle kompromisszumra hajlandóak vagytok? Tehát például te, Évi. Uh-huh. Te, hát látom, te tele vagy, hát a kompromisszumban élsz.
3: Hát pont azt akartam mondani, hogy én igazából nagy mestere vagyok ennek.
2: Évi, te?
0: Hát, hogyha fejlődnétek...
2: Nem akkor... akarok fejlődni, nem érted? Kompromisszumra hajlandó vagy.
1: Az a kompromisszumot, hogy fejlődj?
2: Hogy én fejlődjek.
1: Szuper.
2: Érted a szót?
0: Értem a kompromisszumot. De nekem nagyon sok mindenről kellene lemondanom. A kompromisszumért.
2: Tudnál-e úgy élni, mint Anett? Tehát aki lemondott már a stílusról, a finomságról és a nyers fizikai erőről.
3: És a fővárosról. Azért azt sem
2: verejtjük. Tudnál-e úgy élni?
0: Nem, dehogy is. Hát én biztos, hogy nem pakolnék a kocsimba, hogyha lenne egy pasim. Hát én összepakolok és pakolj be. Tehát én beteszem a bőrönbe a ruháidat, de vidd ki te. Tehát én azért egy férfit használnám a férfi erejét, mert egy férfi attól vonzó, hogy van férfi ereje. Nem csak ilyen.
1: Ez 2026-ban ez a nősovinizmus, ez ilyen megengedett dolog
2: amúgy? Ez be fogják tiltani. Nagyon remélem.
3: Nekem az Évi a példaképem, és én szeretnék tőle tanulni.
2: Évi a példaképet?
3: Igen.
2: Sok sikert ezen az úton. Ott.
1: El ne kezdje nekem te iszteroidozni, mert nagyon kileszek.
2: Na jól van, hát lányok, ez tanulságos volt. Gyuri, te hogy érzed most magad?
1: Hát én teljesen döbbenet.
0: De figyelj, a férfinek gondoskodni kell rólunk, és biztonságot kell nyújtania, de hogyha se ereje...
2: Hol olvastad?
3: A minden női magazinban ez.
2: Na, ezt mondom, a Kozmopolitan gyermekei vagytok, vagy annak a gyengébb kiadása a kiskegyed. Hát ebből raktátok össze az életeteket? Ez a filozófiátok, igen. A kiskegyed? Éljetek a mentén.
0: Igen, abban olvastam.
2: Rakott brokkolit is csinál, ott van a 67. oldala.
0: Azt is kipróbáltam már egyedül.
2: Na most komolyan mondjad,
0: mit akartam. Vágyunk erre. Hogy erőt demonstráljatok, hogy példaképként így ilyen
2: Nem érted? Nincs ilyen. Tehát vannak kőművesek, érted?
0: De nem kőművesre vágyom.
2: Fabágók is vannak, érted? De az meg nem kapod meg azt.
1: El kell dönteni, mit szeretnél. Ha taxisofőrt szeretnél, favágót, értelmiségét, ilyenek, nincsen bolygókapitánya. Bocs, hogy ezt tőlünk kell megtudnod. Nincs. Nincs mindegyik egybe gyúrva.
2: Na, sok szerencsét, Risztov Éva.
0: Köszönöm.
2: Drága férfiak, most tényleg, most legyünk mi egy picit szolidárisak egymással. Azt a helyzetet meséljétek el, amikor úgy éreztétek, hogy árad felétek a férfi gyűlölet.
1: Mint most felénk, ahogy árad.
2: Legyen ez egy közös terápia nekünk is, mert ugye mi is most a Gyurival azért rácsodálkoztunk egy-két dologra.
0: Jaj, szegények. Annyira sajnálok titeket.
1: Na,
0: tényleg,
1: tessék,
0: tényleg.
1: Még ezt így a végére.
4: Nem volt elég. Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show-t. Keresd a Bocskor Rádió Show-t.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva, hát... Ennek a témának az ismétlése egy valamit eredményezett. Évinek van egy pár jelentkezője újra.
2: Azt hittem, elkezdtek gyűlölni, nem?
1: Nem, hát nem. Itt vagyok én neked, Évi. Mindenhez is értek, egy örök hallgatótok, és ma van a szülinapom. Na.
2: Zozó volt?
1: Nem írta alá. A pornófilm is így kezdődik. Szerelő, kertész, Éva, ezt szeretnéd, úgy látom.
2: Igen, Éva Gold.
3: Felkeltetted itt a szerencsevadászok érdeklődését.
2: Nagyon jó.
1: Sziasztok, a kommunikáció, én kommunikációból is erős vagyok, a kommunikátor diplomám bizonyítja, szerelni is tudok, villanyszerelő és gépész végzettségem bizonyítja. Jézusom, mennyi bizonyítás van. Feleségemet nem engedem cipekedni, Évinek üzenem, létezem, bába vill.
2: Szuper.
3: Jó, felesége van, de azért üzenőd létezik neked.
1: Igen. Hú, Évi, pedig én devinném a kufferedet, üzeni EBD.
2: Na, hát
3: itt vannak egy karnyújtásra, csak nem engedett be őket az életet.
2: De nem, hát most adtunk fel hirdetést, nem? Hát nézzétek, mennyien jelentkeztek.
1: Jó, oké, csak kész képes jelentkezőket is?
2: Nem kell.
1: Ó, az egy jó szelekció pedig.
3: Igen.
1: Egyből 90%-a megy.
3: Én a helyedben ezt a kufferos tovább juttatnám egy következő fordulóra.
1: Holnap küldjön a kufferos magára egy képet. bocskor@retroradio.hu e-mail címre. Mi? Te írtad, Lacika?
4: Megint küldenek valami színész képet.
2: Igen.
4: Hollywoodból.
2: Megint.
1: De hát azt kiszúrjuk.
3: Hogy az legyen, hogy kiderül, Lacika írta tényleg itt ezt az SMS-t.
1: Kuffer, Laci? Te voltál?
4: Viszem a kufferet, Évi.
2: Jó van, Lacko.
1: Na jó van, ennyit erről jön Vágó Piros, gondolom én.
3: Nem, Leirer Timi érkezik. Írt nekem a Fanni, hogy Leirer Timi ma piros. Szabin van,
1: helyes. Jó, Szabit neki, akkor jön ő, és mi megtalálkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
7: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
5: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
8: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
9: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
8: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
13: Vár! már a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: A reklám után.
16: A Retro Rádióban.
17: Vöröskód van érvényben a tartós hőség miatt. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Lehetnek délután frissítő záporok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek. Tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten. Országszerte pedig több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet kicsit felfrissülni. Ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján találjuk meg. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak, a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint autóbuszállomásokon. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ezért arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja 112-es segélyhívót. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
18: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forint követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
17: Balesetet okozott, majd a helyszínre érkező mentőhelikoptert is el akarta lopni egy férfi Floridában. A férfit őrizetbe vették, és eljárás indult ellene. A balesetben ketten súlyosan megsérültek. Őket vitték volna helikopterre kórházba. Kánikulával és zivatarokkal indul a hét. A több órás napsütés mellett ma is bárhol lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Már most 20 fok körül van a hőmérséklet, 35 fok lesz a csúcs. Holnap a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős időjárás. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Most úgy tűnik, ebben a hónapban már maradnak a 30 fok feletti csúcsok.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Jó reggelt, jó napot, hát ki hol tart éppen végül is, itt a nyár, itt a vakáció, és itt vagyok én is, a mikrofonnál Leirer Tíme, a ma én várok mindenkit egészen délután kettőig, hozom a legnagyobb slágereket, nem sokára énekel Enrique Iglesias, jön Tina Turner, és kezdünk Sissy Catcher.

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt és szép hétfő délelőttöt kívánok mindenkinek. Hát ha valaki úgy érzi, szerintem velem együtt, hogy ma reggel ő nem ébredt fel, de a hőség az időben megérkezett, az nincs egyedül. Már délelőtt olyan az idő szerintem, így ahogy jöttem bedolgozni, azt éreztem, mintha valaki feltekerte volna maximumra a fűtőtestet, és hozzá elindította volna a pároloktatót. És hát ilyenkor egy kicsit nehezebb felvenni a fordulatszámot, különösen hétfőn, de van egy jó hírem. Azt mondják, hogy ilyenkor nem kell 100%-on pörögni, elég egy kávé, egy pohár víz, 10 perc nyugalom, egy mély levegő, és már is könnyebben indul a hétfő délelőtt. De ha ez sem elég, akkor már is kölcsönkérünk egy kis latin temperamentumot. Jön Enrique Iglesias, aki annak idején ezzel a dallal az egész világot táncra perdítette. Ha dolgozni kell, dolgozzunk, de közben jöjjön a Bailamos itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Június 22-e van, és ezzel a hétfői nappal elérkezett végre, amire minden diák várt egész tanévben. Országszerte több százezer gyerek számára hivatalosan is elkezdődött a nyári vakáció. Emlékszem, hogy hogy vártuk ezt mindig, pedig szerintem nem is én utáltam legjobban az iskolát a városban annak idején. Hát ma sincs ez másként, előkerülnek a biciklik, megtelnek a strandok, indulnak a táborok. Persze a szülőknek ilyenkor kezdődik a nyári logisztika, de hát ma ne ezzel foglalkozunk, hadd örüljenek a gyerekek ennek a várva várt vakációnak. És ha már felszabadultság, akkor jöjjön egy dal, amely több mint 40 éve ugyanazt üzeni, a címe Girls Just Wanna Have Fun, és sokan talán nem is tudják, hogy eredetileg egy férfi előadó, Robert Hazard szerzeménye volt, de igazán ismerti akkor vált, amikor Cyndi Lauper 83-ban a saját képére formálta. A klipben egyébként az édesanyja is feltűnik, a dal pedig már a felszabadultság és a jókedv örök himnusza lett, ráadásul Cyndi Lauper pont ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy happy birthday, és jöjjön egy kis nyári életérzés, Girls Just Wanna Have Fun, itt a Retro Rádióban.

Arthur együtt minden idők legnagyobb slágerei a Ghostbusters jön, és ezzel kapcsolatban, már mint nem a dallal, hanem a szellemekkel kapcsolatban, egész érdekeset olvastam az előbb, egy friss cikk szerint a tudomány több olyan jelenségre is talált magyarázatot, amelyet korábban paranormálisnak gondoltunk. Furcsa árnyak, különös hangok vagy megmagyarázhatatlan érzések mögött sokszor az agyunk működése, a stressz vagy akár a környezet hatásai állhatnak. Szóval ezeket a szellemeket mi teremtjük, de most mi is üzzük el. Segítenek nekünk a szellemistók. Jön Ray Parker Jr. a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hétfő van, kánikula is van, a nyári vakáció is elkezdődött a gyerekeknek, úgyhogy a következő órában szeretnék frissítő és energetizáló slágereket küldeni az éppen dolgozó szülőknek, jó? Legyen az egyik ilyen Chris Norman és Suzy Quattro Stampolininje. Vagy ami még ide illik, Mika és a Relax, Take It Easy. A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis tett!
6: Itt a grillrácsok örök királya! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
8: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett. Hatalmas hűtőház égett le Zalában, óvjuk a bőrünket, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett. Erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Hűtőház gyulladt ki Zalában. A 2500 négyzetméteres kilimáni épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető is beszakadt, közölte a katasztrófavédelem. Senki sem sérült meg, és sikerült több nagyértékű gépet és üzemanyagot is kimenteni a lángoló hűtőházból. A tüzet már körülhatárolták a tűzoltók, de az utómunkálatok még tartanak. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelné az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A város vezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, sőt, néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További szép napot, egy kis szellőt és minél több frissít üdítőt kívánok önöknek. 11 óra után vagyunk, a mikrofonnál ma Leirer Tímea. Hozom a legnagyobb slágereket, azok is frissíthetnek. Például Prince Ita Joe és Marky Mark Happy People, yeah, vagy a Neotonnal a 220 felett, vagy most Taylor Dane és a Tell It To My Heart.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hát Kánikulában a legfontosabb szabályok, legyen mindig kéznél egy palack víz, lehetőség szerint kerüljük a tűzőnapot a déli órákban, és hogyha tehetjük, akkor nem most akarjuk megdönteni a sebességi rekordokat sem a munkában, sem a sportban, mert úgyse fog sikerülni. A nyár nem sprint, hanem egy hosszú távú verseny. Tudok még ilyen bölcsességeket, de higgyék el, nem fogok többet mondani, hanem inkább jöjjön a jókedv és a pozitív hozzáállás egy igazi 90-es évekbeli slágerrel. A Happy People volt az első nagy sikere Prince Italy Joe és Mark Wahlberg párosának. A dal 93-ban jelent meg, és több európai országban is sláger lett. Németországban egészen a negyedik helyig jutott a listákon. Jöjjön tehát egy kis pozitív energia a nyárban Happy People, Prince Italy Joe-val és Marky Mark-kal itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Június 22-e van, és hogyha önök is szeretik a filmeket, miért ne szeretnék, akkor ma küldjünk egy nagy-nagy virtuális tapsot Hollywood felé, ugyanis Meryl Streep ma ünnepli a születésnapját. Tudják, ő a nő, a szőkenő, akiért a Mamma Mia óta még jobban odáig vagyunk is, aki az Ördög Prádát visel című moziban, megmutatta, hogy ki az abszolút főnök. Az ő zsenialitása tényleg a generációkon átívelő, ugyanúgy kedvelik őt a nagymamák, mint az anyukák és a gyerekeik is, akár csak a következő slágert, amit, hogyha meghallunk, akkor azonnal egy repülő fehér sárkány hátán érezzük magunkat. Következzen 1984. legnagyobb pop-himnusza, Limahl és Never Ending Story itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Kánikula van, ugye tegnap is az volt, erről már beszéltünk, de van ennek a kánikulának egy másik oldala is. Óriási zivatarok voltak, meg jégeső, országszerte. Debrecenben minden eddiginél nagyobb mennyiségű csapadék hullott le nagyon rövid idő alatt. A Dunán túlon is károkat okozott a vihar, a fővárosban is a 11. kerületről, meg Cseperről láttam videókat vízzel elöntött utakról, szóval van bizony a nyári kánikulának egy ilyen oldala is. Vigyázzanak magukra, még ma délután is jöhetnek ilyenek. Erről majd még beszélünk, most azonban jöjjön a Milli Vanilli a Retro Rádióban.

0: Minden idők a legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön dél van, itt az ebédidő. Hát ilyen kánikulában valami kis könnyű étel a legjobb, ami talán a legjobban esik az embernek, vagy valami jó hűvös gyümölcs. Esetleg ebéd után, ha valamelyik kollega van olyan kedves, hogy szerez, akkor fagyi. Hát lehet ilyesmiről álmodozni. Mi segítünk az álmodozásban olyan slágerekkel, mint a Laura Branigan féle Self Control. De jön a következő órában Cher is. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőket!
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevem, drágám.
9: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
11: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
15: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Nem áll meg a munka a parlamentben, folytatódik a szúnyoggyérítés, lemondott a brit miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament, egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik 13 órakor. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a Katasztrófa Védelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
18: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
17: Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt énéről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalom átadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A portfólió arról ír, hogy párton belüli nyomás és a tavaszi önkormányzati választásokon elszenvedett vereség vezethetett a döntéshez. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép napot és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Déli 12 óra múlt, a mikrofonnál Leire Tíme, a legnagyobb slágerek a legjobb falatok mellé. Nem sokára Korda György énekel majd, igen, repülni fogunk vele. Jön Phil Collins, és kezdünk a Subcell-lel, ez a Tainted Love.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Leire Tíme. Már beszéltünk róla az előző órában, tegnap nagyon sok helyen megmutatta az erejét az időjárás. Volt, ahol ugye percek alatt utcákat öntött el a víz, máshol fákat döntött ki a szél, voltak villámlások, heves zivatarok. A szakemberek szerint pedig a következő napokban sem nyugodhatunk meg teljesen, mert hogy a hőség marad, de pont ez a forró levegő kedvez továbbra is az ilyen hirtelen viharok kialakulásának. Szóval elég szélsőséges az időjárás. Egyik pillanatban 35 fok, aztán pedig jöhet az özönvízszerű eső. Úgyhogy készüljenek erre, és vigyázzanak magukra, akár már ma délután is jöhet. És ha már szélsőségek, akkor következzen egy sláger, amiben szintén nincsenek félmegoldások, vagy semmi, vagy minden. Cher és All or Nothing itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tudom, hogy önök között is nagyon sok a gyerekes szülő, akik pontosan tudják azt, hogy a nyári vakáció az igazából a gyerekeknek a legjobb. A szülőknek az felér egy komoly menedzseri állással, csak a milliós fizetések nélkül. Táborok, nagyszülők, meg a nagy kérdés, hogy hogyan kössük le az energiákat. A szakemberek szerint a legjobb tanács ilyenkor a rugalmasság, meg az, hogy szülőként azért ne felejtsünk el pihenni sem. Na és persze az a bizonyos dolog, ami a következő slágernek is a címe, Self Control. Laura Branigan következik itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az előbb jött a hír, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé Tata térségében volt egy baleset. A 70-es kilométernél a belső sávot egy sérült személyautó foglalja el, és van egy kamion a leálló sávban is, szóval a forgalom csak a külső sávba haladott, és nagyon lassan torlódás alakult ki, több kilométer hosszú a kocsisor. Legyenek türelemmel, én tudom, hogy ebben a kánikulában ez senkinek nem jön jól, de picit óvatosabban, picit több türelemmel, szerintem senkinek sem kellemes ez a mai idő. Jeles. Jó utat kívánok mindenkinek a Retro Rádióval és F.R. Daviddel. A 80-as évek Eurodiszkos sikerei, a World minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön egy óra van, mit szólnának hozzá, hogyha még a következő 60 percre kiválasztanám a legjobbakat minden idők legnagyobb slágerei közül. Például én nagyon szeretek fejet rázni a Green Day Basket Case-ére, és ez is jön a következő órában. De ha valami szelídebbre vágynak, akkor örömmel jelentem a Culture Clubot. Do you really want to hurt me? 13 óra után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Fáradt lábak, viszeres börtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Nem áll meg a munka a parlamentben, lemondott a brit miniszterelnök, holnap lesz Szent Iván éjjele, még mindig népszerű a tűzugrás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül a parlament. Egyebek mellett tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Bemutatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó alaptörvénymódosítási indítványt is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, erről a pénzügyminiszter írt közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a héten Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke. Kármán András jelezte, hazánk vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. A kamatstopokat illetően azt írta, felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartják, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Lemondott a brit miniszterelnök. Keir Starmer távozik a munkáspárt éléről, ezzel kormányfői megbízatása is véget ért. Nyilatkozatában hangsúlyozta, mindent megtesz a zökkenőmentes hatalomátadásért. A lemondás pontos okainak és körülményeinek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, ehhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
14: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak pálinkát locsantanak erre tüzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
13: A hagyomány szerint Szent Iván éjjele a legrövidebb, de az évek során a nyári napforduló június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én bekövetkezik. Idén a mögöttünk álló éjszaka volt a legrövidebb. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
12: Sporthírek a Retro Rádióban.
15: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Történelmi siker és újabb világbajnoki meglepetés is jutott a legutóbbi játéknapra. Egyiptom fennállása során először nyert mérkőzést futball világbajnokságon, miután Vancouverben 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. A fáraók egy gólos hátrányból fordítottak. A H csoportban továbbra is a VB újonc zöldfoki köztársaság a torna egyik legnagyobb szenzációja. Az afrikai együttes ezúttal Uruguay ellen harcolt ki 2-2-es döntetlen, így két forduló után veretlen. Spanyolország viszont semmit sem bízott a véletlenre, az Európa-bajnok 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában. Belgium közben hiába támadott többet, nem tudta feltörni Irán védelmét, így 0-0 lett a vége annak a találkozónak. Ma még két mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon, Argentína Ausztráliával, Franciaország pedig Irakkal találkozik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpád túl hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra után vagyunk a mikrofonnál, Leirer tíme a majdnem 60 perc még, amit együtt tölthetünk, remélem, hogy fogjuk is. Önök, én, meg olyan slágerek, mint az Eddától a Kör, vagy a Green Day egyik klasszikusa, és most a Communards, Don't Leave Me This Way.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát tényleg nem mentegetni akarom magamat, mert kifogásokat gyártani, de az van, hogy most olvastam, hogyha a mai produktivitásunk nem az igazi, akkor van rá tudományos magyarázat. Nyugodtan vegye át, akit érint. A Hongkongi Egyetem friss kutatása szerint ugyanis a hétfői stressz létezik, egy valóságos biológiai jelenség, ami még a nyugdíjasokat is utoléri, képzeljék el. Ráadásul azt is mondják, hogy a hétfői szorongás 23%-kal magasabb stressz hormon szintet termel, mint a többi nap. Szóval, hogyha a testünk délre már legszívesebben elmenekülne a hétfő elől, akkor a No Mercy klasszikusa pont a helyén teszi fel a kérdést. Where do you go? Lazítsunk egyet ebéd közben, a Retro Rádiót hallgatva.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan jön a Kowalski meg a Vega, és tőlük az egy világon át. Erről jut eszembe, hogy egy nagyon fontos bejegyzésre lettem figyelmes tegnap a Facebookon. A Kowalski meg a Vega énekese osztotta meg a nagy közönséggel, hogy Lyme-korral kezelik, egy rovar csípés áll a háttérben. A diagnózis egyébként mindannyiunknak egy komoly figyelmeztetés, hogy a nyári szabadtéri programok során nagyon kell figyelni magunkra meg a kullancsokra. Kova szerencsére most már az orvosok kezében van, a gyógyulás útján halad, mondjuk pont most indul a nyári turné, remélem, hogy bírni fogja. Minden esetre tartjuk benne a lelket a legnagyobb slágerekkel, például a Kowalski meg a Vegától, az egy világon áttal, meg most Samantha Fox-tal. Társmély minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Pretto Rádió. Rögtön 2 óra van, érkezik délutára Dénes Tamás. Vele tölthetik majd az időt a Pretto Rádióban, és persze minden idők legnagyobb slágereivel. Tamás Joe Cockerrel kezd. You can leave your hat on, a következő óra elején ez szólít a Pretto Rádióban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Holnap már Piros érkezik, velem pedig szombaton találkozhatnak majd. Addig is a legjobbakat leírt e-mailt hallották a Pretto Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
11: Hírek a Pretto Rádióban.
12: Parlament, jön a vagyonvisszaszerzési hivatal. Társadalmi egyeztetés kezdődött a vadállatok cirkuszi szerepeltetéséről. Nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 47 jogszabály módosítására van szükség. Társadalmi egyeztetés indult bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetésének megtiltásáról. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítást, melyet június 29-ig lehet véleményezni a kormány.hu-n. A tervezet szerint tilos lesz a cirkuszban szerepeltetni egyebek mellett zsiráf és vízilóféléket, fókákat, medve, kenguru, elefántféléket, illetve különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllőket. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár is. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a Katasztrófa Védelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Elstartolt a nyári élelmiszerrazia. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelten vizsgálja a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra pontossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, országszerte meghaladja a 7-es értéket, sőt néhol eléri a 7 és feles szintet is. Ilyen erős UV-indexnél az érzékenyebb bőrűek már negyed óra alatt is leéghetnek. 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, folytatódik a forróság és a nagy zenék sora is.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és úgy nézem, záporok, zivatarok érkeznek hamarosan az ország északi, észak-keleti tájaira, a Mátra Bükk térségébe, mert hogy jelen pillanatban épp a Tátra fölött van egy jókora összefüggő csapadékmező, és határozottan délfelé, azaz a magyar határ felé halad, de egyébként ez nem olyan meglepő, én szombaton Miskolcon vezettem egy esküvőt, és hát ott volt az a meglepetés, hogy hiába volt 35 fokot menet közben az M3-oson, amikor az M30-asra áthajtottam, egyszer csak leszakadt az eső, a 35 fokból hirtelen 21 fok lett. És hát ez az eső azért érdekes volt, de mire megérkeztem Miskolcra, mire az esküvő helyszínére már oda érkeztem addigra. Minden rendben volt, szép is volt az esküvő. No, ezek után viszont haladjunk tovább, hamarosan Tina Turner, vagy éppen a Charlie Cserháti duett érkezik. Előttük maradjunk a duetteknél, Puff Daddy és Faith Evans, és a Notorious B.I.G. emlékére ért Albi Missing You itt a Retro Rádióban.

0: Építenek egy új terelést a Budapest felé vezető oldalon, a forgalom a leálló sávban halad. Itt most több kilométeres a torlódás. M5-ös Budapest felé a nullás csomópont közelében két kis tehergépjármű ütközött a belső sávban. A 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom jelen pillanatban a külső sávon halad.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

legnagyobb slágerei retro, Rádió 3 percre járunk, 3:43 után a folytatásban a Kingston-tan következik, a brit Jobby 40 nagy sikere, nem ők azonban az eredeti szerzők, hanem 1970-ben egy Lord Creator nevű regisztár. Ő volt az, aki legelőször elénekelte ezt. Aztán persze jöttek a britek és siker lett, úgyhogy már is ez szól itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, hát elkészült az indokolatlan hétfői fotó, de hogy mekkorát küzdöttünk vele, azt el sem tudják képzelni. Na, majd minden továbbit majd láthatnak a retro rádió Facebook oldalán, Instagram oldalán. Viszont van itt egy üzenet, amit minden áldott nap körülbelül ilyenkor 3 óra felé elküld a feladója. Mindig elmondom, hogy 6 órakor van az üzenet átadás majd a 2 órás élő retro kívánság műsorban, de hát úgy látszik, hogy Sinkomisinnek ez aztán az égvilágon semmit nem mond. Egyszer az életbe beolvasom, soha többet, jó? Sziasztok, Sinkó Misi vagyok, Acsáról. Lukács Zsuzsikának üzenem Csíkszeredában. Nagyon szeretlek, Zsuzsika, mindig rád gondolok, legalábbis sokat. Te vagy az életem értelme, majd szívesen elmegyek hozzátok, nagyon hiányzol, jó lenne veled lenni, üzenj, Zsuzsika. Na, beolvastam, és ezzel remélem ez az SMS meg is szűnik innentől kezdve. Menjünk tovább, hiszen Zoltán Erika mindezt meg is énekelte. Játszom majd ebben a forróságban igazi hamisítatlan funky muzsikát is az Earth, Wind & Fire jó voltából. Meg még egy csomó isteni nagy sláger van még itt, ezeket is játszani fogom a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Kezdődnek a nyári Erzsébet táborok, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament rendkívüli ülésén. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kormány szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig 40 ezren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Ágotafalván, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
4: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
3: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 36,5 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi csúcs 2007-hez kapcsolódik, akkor 35,8 fok volt ezen a napon, szintén Újpesten. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Folytatódik a kánikula, eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd egyre több felé beborul az ég, több hullámban jöhet zápor, zivatar, főképp a Duna vonalában és a folyótól keletre. Előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Zivatarok környékén megerősödik, viharossá fokozódik a szél. 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz, és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik egyelőre, hogy marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perccel múlt délután 3 óra, és az imént Eszter budapesti melegrekordról beszélt. Hát ezt igazolni tudom, bár most a mi hőmérünk mindössze 32 fokot mutat ehhez képest, de felhősödik a mikrofon.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, Rod Stewart egyik nagy kedvencem most két hírrel is felkerült az újságok címlapjára. Az egyik egy kedvesebb dolog volt, nevezetesen apák napján a 9-ből 8 gyermekével ölelkezve jelent meg egy fotón. Hát ma, hát aki szereti a nőket és a gyerekeket, az rossz ember nem lehet, gondolom én. Rod Stewart is így gondolkodott, hogy nagyon szépek a lányai és jóképűek a fiai, ezzel gond nincsen. Azzal már nagyobb gond volt, hogy a hétvégén pénteken este Utah államban, West Valley Cityben tisztes mennyiségű ember előtt lépett fel, csak hogy láthatóan nem volt jó elemében, össze-vissza támaszkodott zongorára, székekre, és egy idő után eltűnt ott hátul, és amikor visszajött, közölte, hogy a sónak ugye mennie kell tovább, de az előbb majdnem elájultam, úgyhogy kénytelen voltam hátra menni, és szívné némi oxigént az oxigén palaszból, ha nem haragszottak, én ülve folytatnám. Úgyhogy ülve folytatta a koncertet, de a 81 éves sztár, hát nincs most elemében, azt mondanom sem kell, dacára annak, hogy a skótok foci meccsére Bostonba azért kilátogatott a futballvilágbajnokságon. Menjünk tovább, Jason Donovan jobb formában van, mindjárt ő énekel meg Zoltán Erika előttük itt a For The Cause Stand By Me-je a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Gypsy Kings, vagy éppen az Earth, Wind & Fire érkezik majd itt a Retro Rádióban, most viszont elérkezett a közlekedési hírek ideje, 15 óra 38 perc van, a mikrofonnál Dénes Tamás, M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Biatorbágy és Herceg-Alamo 20-as és 30-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, torlódás alakult ki. M3-as Gyöngyösnél a 80-as és 73-as kilométer között aszfaltozási munkálatok miatt kiépítenek egy új terelést. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leállósában halad, több kilométeres a dugó. M5-ös Budapest felé a nullás csomópont közelében két kis tehergépjármű ütközött a belső sávban a 23-as kilométernél. A baleset helyszínén az M5-ösön a forgalom a külső sávban halad, míg Nyíregyháza elkerülőjén a 338-as főúton egy kis teherautó lesodródott az útról az árokba, a 8-as kilométernél félpályás az út lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei retro, rádió egy perccel járunk most már 3:44 után, ritmust váltunk, méghozzá jó kis funky zene következik a folytatásban, az előadó az amerikai Earth, Wind and Fire, és talán a legnagyobb sikerük jön, ami már csak címében érdekes, ugye, mégis ma van június 22, mi pedig szeptemberről hallunk egy dalt itt a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Látom, Gula a vezér írja, hogy Pécsett a Mecseki Kisvasúton is a retro rádió szól. Áll a jó Istennek. Úgyhogy mindennek örömére akkor az álomhajóra is rázsilipelünk. De a következő órában nem csak ezt játszom, hanem Laura Branigan Glóriáját is majd. És még egy egész csomó nagy slágert majd a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Kezdődnek a nyári Erzsébet táborok Tokaji Bora világ legjobbjai között. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez 47 jogszabály módosítására van szükség. A miniszterelnök bejelentette, átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől széles társadalmi részvétellel. Az új alkotmányt népszavazással erősítenék meg. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A módosítást egyébként június 27-ig véleményezni is lehet. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig 40 ezren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen, Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Ágotafalván, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. Folytatódik a szúnyogírtás, invázió egyelőre nincsen. Biológiai lárvagyérítést végeznek több területen, Baranyában, Békésben, Csongrád Csanád, Jász Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is felkeresik a tenyészőhelyeket a szakemberek, írja a Katasztrófavédelem. A készítmény, amit kihelyeznek, a vízben fejti ki hatását, és a csípőszúnyogok lárváit pusztítja. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Az egyik legtekintélyesebb borversenyként számon tartott Decanter World Wine Awardson a legjobb 50 közé került az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os Tokaji aszúja. A magyar borok alapvetően remekeltek, 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet kaptak a hazai tételek. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Többfelé beborul az ég, záporok, zivatarok csaphatnak le, főképp a Duna vonalának tágabb térségében és a folyótól keletre. Felhőszakadás, jégeső is lehet, több vármegyére adta ki elsőfokú riasztást emiatt. Zivatarok környékén a szél is megerősödik és viharossá fokozódik. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 20-28 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, forró idő lesz és a folytatásban sem ígérnek változást, úgy tűnik marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Látom a radaron, hogy az ország észak-észak-keleti tájain egyre több helyen szakad az eső, de közben nálunk még mindig 33 fokot mutat a hőmérő. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában Damien Ferenc vagy Lady Gaga is énekelni fog, de most Bryan Adamsnek adom a mikrofon. Rádió!

a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Hát azt ugye mondanom sem kell, hogy dráma van a velencei tavon, elég kicsi a vízállása. Így folytatódik, akkor előbb-utóbb még kevesebb víz lesz abban a tóban, amelynek már most is vannak olyan partre szakaszai, part részletei, ahol hát volt víz, hol nem volt víz. De hogy mennyire nagy a tragédia, azt a Magyar Kerékpáros Klub elnöke Kürti Gábor bizonyította be, aki videóra vette, ahogy gyakorlatilag átsétál Pákozdról Gárdonyba a mederben, és én most végignéztem ezt a videót, mert ugye fel van gyorsítva természetesen. Az látszik egyébként, hogy Kürti úr gyakorlatilag meligérő víznél mélyebbre nem nagyon ment, nyilván ő is térképezne, hogy pontosan hol kell menni, de miután a vízszint átlagosan 110 cm volt, olyan nagyon nem kellett megküzdenie a mély vízzel. Úgyhogy a videó alapján víz még van a velencei tóban, de nem sok, azért azt hozzátehetem. Én is láttam olyan partszakaszt, amihoz egykor még úsztunk, ma már ezt nem lehetne róla elmondani. Menjünk tovább, jobb híreim vannak, hiszen az álomhajó azért megy, ha nem is a velencei tavon, de mondjuk az óceánon. Itt lesz hamarosan akár csak Laura Branigan glóriája. Ez a Labus és a Sweet Dreams itt a Retro Rádióban. Sweet.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Yazoo-val vagy éppen a magyar TNT-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:45 a mikrofonnál Dénest.

0: és a műszaki mentés idejére.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. A TNT után egy másik kéttagú banda következik, ezúttal Basildonból, Angliából, nevezetesen Alison Moy és Vince Clark, a Depeche Mode-ból akkor frissen kivált tag, alapított 1981-ben, és ez volt a második szingla, Don't Go!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben látom, hogy azért bőséggel vannak olyan helyek, ahol szakad az eső, elsősorban most a Duna-Tisza közére szorult be ez az idő. Na menjünk tovább, hiszen a folytatásban érkezik majd a Bonanza Banzáj. De itt lesz velünk a 90-es évek legvégéről Gála és az ő nagy siker a Free

0: még egy egész csomó más nagy sláger a folytatásban egy hétfőn délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
6: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia, valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
13: Na, mi lesz a mai program?
14: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
13: Vagyis
14: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
13: És ha rock'n'roll, akkor...
14: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
15: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
16: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
17: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
16: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
18: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
19: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
21: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
22: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
23: Hírek a Retro Rádióban.
0: Elindul a tisztító tűzművelet, mondta a miniszterelnök. Cipőkereskedőkre csapott le a NAV, harapás és pánika levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. A kormányfő emellett bejelentette, kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, szeptemberben pedig elindítják az új alkotmány előkészítését. A tervek között szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja is. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitás nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edin a kommunikációs ágazat vezetőtől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is.
0: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy hallucinálhatott. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-es autópályán Biatorbágy és az M0-ás csomópont között továbbra is terelés lassítja a forgalmat. Budapest felé a járműveket a szemközti oldalra irányítják, ahol irányonként két sáv járható, tájékoztat az útinform. Az M3-as autópályán Mogyoró térségében is aszfaltoznak, 60 felé több kilométeren terelik a forgalmat. A 11-es főúton Szentendrénél pedig szintén burkolat felújítás miatt napközben sávszűkítésre és időnként torlódásra kell készülni. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
23: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Újabb meglepetések a labdarúgó világbajnokságon. Egyiptom történelmet írt, hiszen első VB győzelmét ünnepelhette, miután hátrányból felállva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Nem lassít a zöld foki köztársaság sem, a torna újonca ezúttal a kétszeres világbajnok Uruguayt lepte meg, és 2-2-es döntetlent ért el. Az afrikaiak így továbbra is versenyben vannak a továbbjutásért. Spanyolország viszont semmit sem bízott a véletlen. Az Európa-bajnok 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában. Belgium közben hiába támadott többet, nem tudta feltörni Irán védelmét. Így 0-0 lett a vége annak a találkozónak. A VB programja ma folytatódik, Argentina-Ausztria ellen lép pályára, míg Franciaország Irak válogatottjával találkozik. A holnapi is tartalmas nap lesz a VB-n. Nézzük a párosításokat: Norvégia-Szenegál, Jordánia-Algéria, Portugália-Üzbegisztán és Anglia-Gána. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bány. Hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most
3: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Minden is jeleztem, most is hőség van, és az ország nagy részén a következő napokban is ez marad. Igaz, jelen pillanatban többfelé szakad az eső, de hát ez majd egy ilyen nap a mikrofonnál továbbra is. Dénes Tamás, nem sokára érkezik majd az Ace of Base vagy a Neoton Familia kezdés a Queen.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, tegnap volt ugye apák napja, és ez az angolszász területeken azért nagy buli, tegyük hozzá, tényleg az apukákat rendesen felköszöntik. Itt Magyarországon is ezért már kezdik köszöngetni, de talán Amerikában van ennek a legnagyobb hagyománya. Úgyhogy nem véletlen, hogy David Beckham is kihasználta az alkalmat, és tette egy félmondatot a fia felé, ugye 27 éves fia Brooklyn Beckham az, aki gyakorlatilag szakította a családjával, még a télen egy elég komoly levelet fogalmazott meg, majd ezt követően megszakította anyjával és apjával a kapcsolatot, és hát most az öreg Beckham, nevezzük így David Beckhamet. Szóval apák napja alkalmából próbálta fiához közelebb kerülni, és jelezte, hogy az anyuka is hajlandó mindenre, de nem, valami nem működik, mert hogy nem vették át azt a levelet, amit ráadásul a legkisebb húgával, a 14 éves Harper Beckhammel próbáltak kézbesítetni, nem működött a dolog, nem vette át Brooklyn, sőt a felesége sem, Nikola sem, úgyhogy egyelőre marad a harag, legalábbis ezt tudom mondani, még nincs békülés. Jön viszont az Ace of Base és a The Sign a folytatásban itt a Retro Rádióban.

0: hírek.
1: Hamarosan Dire Straits, vagy éppen Dead or Alive itt a Retro Rádióban, most közlekedés, 6 perc múlva lesz, 3:46. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél éppen ezért a félútpályát lezárták. Jelen pillanatban a jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból nagy torlódásra számítsanak. Még egy hírem van, 52-es főút, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak jelen pillanatban az útépítők. Most napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányból az 52-es számú főúton, tehát torlódásokra kell majd készülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Egy retro rádió, 17 óra 47 perc van, ne felejtsék, ma este 8-tól Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége, Baracsi Dániel boxedző lesz. Minden további este 8-tól itt a retro rádióban. Ez már a Dead or Alive.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Én most Abaházi Csabinak adom át a mikrofont, ugyanis ővé lesz most a két órás élő retro kívánság műsor, amelynek a legelején Rike Poveri lesz majd. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szel csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
5: Szabadulás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos víziatrakciójánál.
4: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
19: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
18: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi házterraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az M5-ös autópályán Kecskemét északnál átépítik a csomópontot. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét irányban két szűkített sávon lehet haladni, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Tájékoztatott az Útinform. Az M43-ason a Szeged és Maros leletérségében több helyen is aszfaltoznak, ezért a külső sávot lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra-Füred között félpályás lezárás mellett dolgoznak, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ezen a héten minden nap egy kicsit korábban jövök, hiszen péntekig én helyettesítem Nyerges Üzát. Innen kívánunk neki jó pihenést. Ha üzenne, ha dalt kérne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Jön a szerepe.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex szólt. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szervus Csaba, én Hetei Miklós vagyok Szabolcs megyéből.
0: Szia!
1: Mondom, megpróbálom, elhívlak, hát ha lehet egy szép számot a családomban.
0: Hát hogy ne lehetne? Parancsolj!
1: Nagyon örülök. Küldjél egy szép családias számot a két lányomnak, fejemnek, unokámnak, meg a nejemnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Ha nagyon szeretjük egymást, az egész család, mindenki. Összetartunk, és mindenki egy húron, egy kasszán együtt vagyunk.
0: Ezt így is kell. Örülök, ezt örömmel hallom. További szép estét, és hallgass minket máskor is.
1: Yeah, yeah.
0: Nelly Kelly Rowland és a Dilemma most a Retro Rádióban.

0: Na, a 4F Club a 90-es évek egyik legnagyobb hazai sikerével, ez volt a Balatoni Láz. 06-20-22-22-122, itt Avaházi Csaba, halló!
1: Halló, jó estét, kívánok Csaba!
0: Jó estét!
1: Lehet írni valami jó kis számot?
0: Parancsolj! Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: A szerelmemnek szeretném küldeni Varga Péternek. Nagyon szeretem, itt imádom.
0: Örülök, hogy hívtatok, vigyázzatok magatokra.
1: Jó, köszi!
0: Szia!
1: Ciao! Ciao, ciao!
0: Serének el szól a Billy!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Alice Coopert hallgattuk, ez volt a Poison. 06-20-22-22-122 a telefon és SMS számunk, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Kellemes kora estét kívánok mindenkinek. Azt írja valaki, hogy a főváros 10. kerületében a Jászberényi út elején az éles saroknál három autó ütközött a Fehér út felé, a visszakanyarodó két sávot foglalják el, és csak a városból kifelé tartó egyenesen haladó sávból lehet lekanyarodni, ezért van ott a környéken jelentős torlódás. Köszönjük az infót, ha van hasonló, jöhet ugyanide, 06-20-22-22-122, vigyázzanak egymásra és magukra. D aláírással írja valaki, hogy a Tolnatej dolgozóinak szeretne egy dalt küldeni, akik még ilyenkor is dolgoznak, jó munkát kívánok nekik, a Bombon slágerével, holnaptól a Retro Rádióban.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Nem Bruno Mars, ez volt a The Lazy Song. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, Szalai József vagyok, szervusz!
0: Szia!
1: Egy számot szeretnék kérni a feleségemnek, ha lehet.
0: Milyen alkalom, milyen üzenet?
1: Hát azt, hogy nagyon szeretem, holnap leszünk 41 évesek.
0: Az igen, gratulálok. 41 év nagy idő.
1: Igen, igen.
0: Gyerekek?
1: Hát nagyok. Egy 40 éves, vagy egy 35 éves. Fiam, meg egy lányom.
0: Na hát ez egy szép kerek élet. Vigyázzatok egymással, további sok boldogságot.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, egy további szép napot kívánok.
0: Köszi neked is, szia.
1: Szia.
0: Joe Cocker és az Unchain My Heart most a Retro Rádióban.

ők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, a Magna Cum Laude zenét, ez volt a Színezd újra. Van egy friss közlekedési info a 31-esről, Jászjákó Halma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kőnél lezárták a félútpályát. Számítsanak rá az arra járók. Marcsi írja, hogy egy jó kis dalt szeretne küldeni minden péknek, és mindenkinek, aki pékségben dolgozik. Eddie Grant és az I Don't Wanna Dance most a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Mike Oldfield Megyűrélivel közösen ez volt a Two Friends. Hétkor meghallgatjuk a híreket, aztán itt leszünk többek között Cserháti Zsuzsa. Szól majd tőle az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, de szól egy dal a C-Blocktól is. Ez lesz a So Strong Out, és érkezik Madonna. Egyből a hírek után megszólal a Like a Prayer itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Speciális járművet kaptak a mentők, jön az év legrövidebb éjjele. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupcióellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
4: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben több felé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az M6-os autópályán Érd térségében karbantartás miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom a Budapest felé vezető pályán halad irányonként egy sávon, az Érd kelet nagy tétény csomópont pedig továbbra sem használható. Az M44-es autóúton Kunszentmárton közelében csomópontot építenek, ezért mindkét irányban csak a belső sáv járható. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között burkolatfelújítás miatt félpályás lezárások és jelzőlámpás forgalom irányítás lassítja a közlekedést. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyit az Abaházi Presszó, majd egy Bunyóssal, Paracsi Dániellel, Veszélyes Denivel fogok beszélgetni. De addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Legnagyobb slágerei.

0: Legnagyobb slágerei retro rádióban, a C-Block és a So Strung Out szólt. Az imént 06-20-22-22-122, itt a Báhazi Csaba, halló!
1: Hello, szia, itt meg Andi.
0: Szia, Andi.
1: Figyelj ide, mivel ma van kedves kollégátok Várkony Attila születésnapja, ezért neki is szeretnék egy számot küldeni, és Isten étesse őt meg nagyon sokáig, és még csinálja a rádiomisorokat, meg a bulikat, mindent. Ma ezt kívánom neki.
0: Az Isten éltesse őt, ez biztos.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. A KFT-t hallgattuk, ez volt az Afrika. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Hello, jó napot kívánok, itt Mária vagyok.
0: Csók Mária!
1: És a szeretteimnek szeretnék kérni egy számot.
0: Név szerint?
1: Cseperre, a gyerekeknek. Név szerint Szilveszter, Gellért, Gyula és Zita.
0: Üzene nekik valamit?
1: Igen, hogy nagyon szeretem mind a négy gyermekemet.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott, szép estét.
1: Én köszönöm, szép estét, szerbusz.
0: Szia, Eros Ramazzotti és Tina Turner kettőse szól a Cosa della Vita a Retro Rádióban.

Tengeri Retro Rádió benne. Fancy és a Bolero után egy üzenet a 0620-22-22-122-re érkezett SMS-ben. Sziasztok, Sinko Misi vagyok Acsáról. Lukács Zsuzsikának üzenem Csíkszeredába. Nagyon szeretlek, Zsuzsika, mindig rád gondolok, legalábbis sokat. Te vagy az életem értelme, majd szívesen elmegyek hozzád. Hozzátok nagyon hiányzol, jó lenne veled lenni, majd üzenj, Zsuzsika. Köszönöm szépen. Reméljük célba ért. A Republic zenél, ha itt lennél velem, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. A Daft Punk Pharrell Williams-el közösen ez volt a Get Lucky. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, jó estét!
0: Hello, jó estét!
1: Az élettársamban szeretnék üzenni Németországba, aki Strasbourgba lakik.
0: Mit üzen neki?
1: Hát, hogy futulom, tókolom, nagyon szeretem. Köszönöm.
0: Köszi, hello, visszahal.
1: Hello, visszahal.
0: Rick Kessler és a Never Gonna Give You Up, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Rúzsa, Magdi és az Április. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, Dorina vagyok, és én segítséget szeretnék kérni.
0: Na, megpróbálok segíteni, szia!
1: Nyíregyházára elment nyaralni anyukám nővére, és két kislány, és sajnos a vonaton felhagytak egy táskát, amiért visszafutottak. Nem találták meg, csak a takarító személyzet volt ott, rendőrséget is hívtak, de nincs meg, és abban van a szállás ára is, és az iratai. És egy hátha esetleg valaki megtalálta, és mégis látna. 10:10 indult a vonatuk a keletiből, azzal mentek Nyíregyházára. Székesfehérváról indultak alapból.
0: És most ott vannak...
1: Ötnapos nyaralásra.
0: És most ott vannak Nyíregyházán, és semmiük nincs tulajdonképpen.
1: Hát úgy kb. A gyerekeknél, ami van költőpénz, ennyi. A rendőrségnek szóltak, ők aranyosak voltak, elvitték őket a szállásra, még várnak arra, hogy megnézhetjék a kamerát. De hogy ők szálltak le utoljára a vagomból, és utána csak a takarítók. Tehát ők elmentek, leszálltak a vonatról, a többi táskával, elmentek a lépcsőig, és eszükbe jutott, hogy ott marad.
0: Mit csináljon az, aki megtalálta? Hova vigye?
1: Nyíregyházi rendőrségnek, ha szólnak.
0: Bízom benne, hogy tudtunk segíteni, ennyit, hogy nyilvánosságot hozzátettük. Aztán rosszul indult, de remélem, hogy egy jó nyaralás lesz belőle.
1: Biztosan nagyon jól fogják magukat érezni.
0: Örülök, hogy hívtál, szia!
1: Én is köszönöm.
0: Bízom benne, hogy tudtunk segíteni. Enea és az Orinoco Flow most a Retro Rádióban.

0: 5 legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Aerosmith zenélt, az I Don't Wanna Miss a Thing után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, Baracsi Dániel, vagyis Veszélyes Deni, négyszeres magyar bajnok ökölvívó, ma már boxedző, a pusztakezes viadal egyik résztvevője a vendég, mindjárt jövünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Felmérik a szélerőművek terveit, cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, harapás és pánik a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal július 8-áig várja beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edina kommunikációs ágazat vezetőtől.
4: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetni meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
3: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy halucinálhatott. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány percen indult át az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam négyszeres magyar bajnok ökölvívó, ma már edző is, és a pusztakezes viadal egyik résztvevője, Baracsi Dániel, vagyis Veszélyes Deni. Töltöm az italt, indítom a zenét, és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Baracsi Dániel, küzdősportoló, boxoló, veszélyes Daniello szával. Vagy veszélyes Dani, hogy kell ezt jól mondani?
2: Hello. Hát ahogy tetszik igazából. Ja. Üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Hát mert azt gondoltam, hogy ha ez ilyen magyarosan mondjuk, hogy veszélyes, akkor nem Dani, hanem Dani. Te hogy használod egyébként?
2: Egyébként mindkettőre hallgatok. Aha. De egyébként nem hívnak így, általában Daninak hívnak.
1: Aha. Tehát nem vagy veszélyes.
2: Veszélyesnek veszélyes vagyok, aha, de ha jó fejek velem, akkor én is jó fej vagyok.
1: Értem. Mióta boxolsz? Vagy egyáltalán mióta sportolsz? Kezdjük így. Vagy mivel kezdted a sportokat?
2: Én egyébként nem kezdtem olyan korán, mint ahogy kellett volna, hogy ez szokás, ilyen 5-10 éves kortól. Én nagyjából én 13 éves korom óta sportolok aktívan, de onnantól meg egész aktívan, tehát napi 2 edzéseim voltak, én bunyóztam a Madárfészek a Kővívó Akadémián, ugye az Erdély Zsolt által fémjezett akadémia. Szóval 13 évesen kezdtem el, azelőtt én egy kicsit lustább voltam, én mindig is sportolni akartam, de valahogy így, egyébként Török Bálinti vagyok, és onnan azért kicsit nehezebb kikeveredni bárhova. Úgyhogy
1: ez volt a nehézség. Török Bálinton is vannak sportklubok, nem? Vagy...
2: A Török Bálinton is vannak, csak azon a részen laktunk, ahol meg laktam. Tehát azon a részen laktam, ahol azért nehezebb.
1: Értem.
2: Mindig biciklivel jártam egyébként edzésre, tehát egy ilyen 20 percet, fél órát oda, box edzésre és vissza. És ehhez kellett azért a nagybátyám, mert ő emelte fel a seggem először, és azért mégis ezért tenni kéne, úgyhogy levitt először a box edzésre. Én egy box edzésre egyébként azt egy autószerelő embert tartotta, teljesen hobbi edzések voltak, de nekem az elég volt, hogy beleszeressek ebbe a gyönyörű sportba.
1: Tehát már te akkor szerettél bele, amikor már edzésre jártál. Azt hittem, ez fordítva van, hogy az ember beleszeret a bunyóba, mert látja a tévében, vagy valami, és akkor úgy megy el egy klubba.
2: Hát igazából mindkettő igaz, mert én előtte is úgy voltam vele, hogyha elkezdem, akkor úgy igazán elkezdem, tehát akkor úgy nagyon csinálom. És egyébként ilyen neveltetést is kaptam. Tehát a nevelőapum, akivel most annyira nem beszélgetek most, nagyjából egy éve, de...
1: Erről akarsz beszélni? Miért nem beszélsz vele?
2: Hát, ez egy hosszú történet, igazából így kicsit lesarkítva. Majdnem egy verekedés lett a vége, de hát nem úgy viselkedett, ahogy egy igazi apának kellett volna. És nagyjából egy éve nem beszélünk most.
1: Hoppá. De ez neked most rossz? Tehát, hogy
2: hát nem jó.
1: Mennyire voltatok el te közel egymáshoz?
2: Hát igazán közel sose voltunk, de ez sose rajtam múlott.
1: Aha.
2: Ez inkább rajta, nem egy tipikus apa volt, de viszont ami kellett ez a sporthoz, megkaptam azt a hátteret, mert igazából mindig nyúzott engem, és ez adott egy önbizalmat bármilyen küzdő sporthoz. Úgy voltam vele, hogy a box a legmenőbb, és akkor miért ne azzal kezdjem.
1: De ő sportoló egyébként?
2: Nem.
1: Nem úgy nyúzott, hogy neked is sportolni kell, tehát nem példát mutatott?
2: Nem, igazából fizikálisan nyúzott.
1: Ja, értem,
2: én akkor nagyon utáltam. Tehát minden egyes nap hazajött, és akkor jól megszadizott. Ezt értsd úgy, hogy...
1: De ezt játékból, vagy...
2: Hát inkább, nem is tudom, miért csinálta, de igazából nevelt erre a sportra, meg így az életre is, mert adott egy jó gondolkodást, hogy...
1: De igazából neki nem ez volt a célja, nem? Tehát nem ezért csinálta, hogy na gyere fiam, megtanítalak az életre, és verekedjünk.
2: Is szerintem.
1: Aha.
2: De így utólag észrevette, hogy akkor ezt jól csinálta.
1: Aha.
2: Így ezt.
1: Jó, de ezek szerint kevésbé. Ezért hálás is vagy neki.
2: Tehát ezért igen, ezért aha. Nagyon. Úgyhogy adott egy jó gondolkodást, és elkezdtem így ezáltal a boxot.
1: De ez érdekes, hogy amit te is mondtál, hogy ahhoz képest későn kezdted el, hogy mikor kellene, vagy mikor szokás elkezdeni. Hát ma már azt mondják, hogy 5-6 évesen egy gyerek nem kezd el egy sportot, akkor elég kevés esélye, vagy sokkal kisebb, vagy kevesebb esélye lesz arra, hogy mondjuk jó legyen abban az adott sportágban.
2: Hát ez sok mindentől függ igazából, az edzőtől, az embertől, a tehetségétől. Nem kell messzire menni, mondjuk egy Anthony Joshua, olimpiai bajnok, 2012-ben, 18 évesen kezdte el, azt hiszem, az ökölvívást. De viszont neki van olyan adottsága, mondjuk egy 2 méter feletti ember, és hosszú karokkal, ugye ez az ökölvívásban ez azért elég nagy előny, pláne a nehéz súlyban, és ha ezt megtanulod kihasználni, akkor azért elég hamar fel lehet jönni.
1: És egyébként egy ilyen balhés srác voltál?
2: Kiskoromban?
1: Nem. Hát egészen addig, amíg nem kezdtél el bunyózni.
2: Nem, egyébként én, hát ami balhé van, vagy ami balhé szokott lenni, akkor az maximum abból, hogy én kiállok a véleményem mellett, és én sose kezdeményezek verekedést, sose fitoktatom az erőmet, én igazából csak elmondom a véleményemet, és akkor valakinek ez nem tetszik, akkor meg...
1: Oké, csak nem voltál ilyen problémás gyerek, aki a suliban állandóan, nem tudom,
2: nem, pont
1: úgy jöttél haza, hogy azért azt mondták, hogy figyelj, hogy menj el gyorsan inkább egy boxklubba, és akkor vezess be az energiát.
2: Én inkább pont csendben maradtam, és azt fogadtam meg mindig, sőt, azt, tehát én inkább csendben maradtam, és azt fogadtam magamnak, hogy többször nem hagyom magam. Értem. Sokszor volt konfliktus, és én azt nem kezeltem jól kiskoromban.
1: És milyen tanuló voltál, ha kérdezhetem?
2: Közepes tanuló.
1: Aha, tehát, hogy azzal sem volt gond.
2: 3-as, 4-es. Azzal nem volt gond.
1: Igen. Lehet, hogy csak én gondolkodom rosszul, meg ilyen sztereotípiák mentén, amit nem szabadna, hogy, vagy lehet, hogy túl sok olyan sráccal beszéltem, akiknek pont, hogy a rossz háttér vitte őket egy boxklubba. Tehát, hogy ott általában olyanok voltak, akiknek a háttere nem volt annyira rendezett.
2: Hát igen, de viszont őket úgy nagy általánosságban el is viszi ezért sajnos az élet.
1: Aha. Hát, tehát onnan... nem belőlük lesznek a bajnokok. Tehát nem ezekből a problémás.
2: Hát ha benne marad az ökölvívásban, akkor igen. Aha. Akkor nagyon... nem is tudom, hogy miért, de aki kicsit ilyen rátermettebb és életrevalóbb, csibészebb, az egyébként jobban is kezdi az ökölvívást.
1: Értem.
2: Az máshogy kezdi, és meglátja azokat a lehetőségeket, vagy hamarabb tud fejlődni így ezáltal, az adottságai által.
1: Mindig tartunk szünetet, jön néhány zene, és aztán folytatjuk a beszélgetést Baracsi Danival, Baracsi Dániellel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Baracsi Dániel, Veszélyes Dani. Most ott tartunk a történeted elmesélésében, hogy ugye 13 évesen elkezdtél bunyózni. Az mikor derült ki számodra, vagy bárki más számára, hogy te ebben tehetséges vagy, hogy ebben jó vagy? Egyből az első alkalommal?
2: Igazából nem. Én nem tartom magam tehetségesnek. Én igazából... keményen dolgozni szeretek, és az látszódik ilyenkor, akkor jönnek az eredmények. Mindig is beleálltam a melóba, és...
1: Hát de hogyha nem lennél tehetséges, akkor nem jutottál volna el addig, ameddig eljutottál, nem?
2: Az nyilvánvaló.
1: Vagy ahhoz van tehetséged, hogy szorgalmas vagy?
2: Hát azt is ki kellett alakítani. Ugye kellett a sport, meg volt ez a hátterem, hogy volt egy jó gondolkodásom. Még mellette a sport begyújtotta azt a szikrát, és lett belőle az, hogy most már célokat is tűztem ki magam elé, és egyébként erre nagyon jó a sport, hogy különösképpen az ökölvívás, hogy megtanít célokat kitűzni magad elé, és elhiteti veled, mert ez van, hogy igazából el is tudod érni őket, és utána egyre többet akarsz az élettől.
1: És akkor mi lett a célod? Mi volt az első cél, amit el akartál érni?
2: Az első célom az, hogy magyar bajnok legyek, és hogy a nemzeti válogatottban felvegyem a mezemet. Felvegyem a
1: magyar
2: a válogatott magyar mezt. Így van. És mellette még az utazás. Mert egyébként kiskoromban mi sehova nem mentünk. Mi a Balatonon voltunk nagyjából kétszer. Úgyhogy külföldre szerettem volna menni. És egyébként, ahogy magyar bajnok lettem, akkor életemben először a nevelőapukám is megdicsért, és akkor az jól is esett, úgyhogy, és bele is csöppentem, így egyből elkezdődött így ez a válogatottság, mert konkrétan már rá egy pár hétre már mondták, hogy akkor megyünk Litvániába.
1: Tehát akkor... magyar bajnok lettél, ez a célod elérted, igen. Egyből válogatott is lettél, akivel, vagy válogatottként már utazhattál is, tehát hogy minden célod majdnem egy egyszerre teljesült.
2: Így van.
1: Azért ez egy nagy dolog. Hány éves voltál akkor, amikor ezt elérted?
2: Akkor lettem ilyen 16-17.
1: Te most mennyi vagy egyébként? Bocs, hogy ezt megkérdezem.
2: Én most vagyok 25.
1: 25, aha.
2: Már idős vagyok.
1: Tehát akkor viszonylag gyorsan ahhoz képest, hogy mikor kezdted, viszonylag gyorsan elérted azt, amit elsőként kitűztél.
2: Így van, csak azt hozzá kell tenni, hogy mi ezt a nevelőedzőmmel tűztük ki, Kis Zoltánnal, és ő nagyon-nagyon sokat tett hozzám. Igazából azért én lejártam edzeni először, csak nem vettem túl komolyan. Tehát ő azért párszor elbeszélgetett velem, hogy ez nem így van, a célokért azért tenni is kell, úgyhogy neki sok mindent köszönhetek, ő sajnos már elment.
1: Oh.
2: Tehát én amikor boxoltam, nagyjából ilyen 16 éves lehettem, amikor elment, és az iskolában kaptam meg a hírt. Úgyhogy ez volt a közös célunk, hogy én válogatott legyek, és nagyon-nagyon szigorúan állt hozzám, túl szigorúan is egyébként, zárójelben.
1: Erre térjünk majd vissza egy kicsit, jó? De és akkor ezek szerint ő sajnos azt
2: nem
1: érhette meg, hogy a célotok, a közös célotok az beteljesült.
2: Így van.
1: Azért térjünk ehhez vissza, mert mostanában, most amikor mi beszélgetünk, akkor dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, és mondjuk a színház világában rendezőkről derül ki, hogy mennyire keményen bántak a színészekkel, és a gyermekeim kapcsán egy kicsit belállnátok a labdarúgás utánpótlásba, és simán ugyanezt el lehetne mondani az utánpótlás edzőkről, hogy ez nem normális, ahogy ők kommunikálnak a gyerekekkel. Hogy mi a helyzet a box edzéseken?
2: Hát őszintén, én ugyanezt kaptam meg én is, hát a vérszívás az non-stop ment.
1: Ott, de az edzők részéről? Tehát, hogy
2: igen. Aha. Az edzők részéről is, egyébként nem volt túl sok önbizalmam abban az időben, úgyhogy azt is fel kellett építsem magamnak.
1: Hogyha veled úgy beszélnek, hogy közben folyamatosan még gyengébbnek érzed magad, attól nem nő az önbizalmad, vagy?
2: Így van, és viszont az iskolában is ugyanezt kaptam. Szóval hatványozottan nem volt egyszerű dolgom. De
1: mit tanultál? Bocsánat, mindig közbe kérdezek, csak közben mindig eszembe jut, hogy jártál suliban, mit tanultál, minek tanultál?
2: Egyébként kereskedelmet tanultam, de aztán, ahogy ugye elment Kis Zoli, utána el kellett döntsem, hogy akkor ezt most folytatom, ez egyértelmű, hogy folytatni akartam.
1: Mármint magát a bunyót, igen?
2: Így van, és ezért meg se fordult a fejemben, hogy abba hagyom egyébként, úgyhogy egyből be is kezdtem a Madárfészekök Vívó Akadémiánál, ugye Erdei Zsoltnál, és én Török Bálinton laktam, akkor nekem ez új volt, át kellett kószálódnom Újpestre minden egyes nap. Hát én napi szinten ilyen 2,5-3 órát utaztam, csak
1: napi
2: azért,
1: két edzéssel,
2: napi, tehát, pontosan.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a sulit ott kellett hagynod, azért, hogy ezt az álmot
2: hát,
1: be
2: hogy egy
1: teljesíteni?
2: Másik sulit igen, tehát ott hagytam az előző sulit, és átmentem egy sportsuliba, ahol sokkal engedékenyebbek voltak. Hát olyan sokat nem is tudtunk tanulni, ilyen napi 3 órára jártunk be a nap közepére.
1: De az meg egy sima gimnázium volt? Vagy...
2: Még. Sportgimnázium.
1: A Bródi? Mi van ott?
2: Igen, pontosan az volt egyébként.
1: A fiam a Bújpestben focizik, úgyhogy...
2: Igen.
1: Úgyhogy, na, de hogy visszatérve, keményen bántak veled az iskolában is, meg keményen bántak veled a box edzésen is.
2: Így van.
1: De is mégis valahogy ez növelte az önbizalmad?
2: Nem, ez növelte. Később ugye említettem, hogy a sport az... elkezdett irányba rakni, egyre több dolgot akartam az élettől. Úgy voltam vele, hogy ez nekem nem tetszik, hogy megtanultam, hogy kell bánni az emberekkel, hogy kell kommunikálni, hogy fognak komolyan venni.
1: De várj, ezt hogy tanultad meg? Tehát, hogy saját magadtól?
2: Hát autodidatta módon igazából olvastam, videókat néztem, ahol tudtam, fejlődtem.
1: Tehát nem mentél el egy trénerhez, egy coachhoz, vagy valami, hanem saját magadat fejlesztetted.
2: Igen, ebben. De egyébként a mai napig is ez van. Tehát ha valami úgy érzek, hogy nem az igazi, akkor én azt célnak kitűzöm, és akkor szépen dolgozok rajta.
1: De nem veszel igénybe ezekhez külső segítséget? Akkor honnan fogod tudni, hogy ezt jól csinálod-e amit?
2: Attól függ. Ha nagyon nem megy, vagy a ChatGPT, hogy a barátunk, úgyhogy az még tud segíteni. De szerintem úgy minden 20 évesnek, meg 10 évesnek jelenleg mai világban.
1: Egyébként igen, tehát, hogy teljesen más generáció vagytok, és másképp álltok hozzá mindenhez. Tehát, hogy ami nem feltétlenül baj, csak én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy akkor honnan jön a visszajelzés, hogy az, amit te most kitűztél, hogy nem tudom, a többi önbizalmad lesz, vagy megtanulsz kommunikálni, azt honnan tudod, hogy sikerül-e? Tehát az hol jön vissza,
2: hát
1: a visszajelzés?
2: Érzed. Ezt érzed magadon. Igazából van az a mondás, hogy amíg nem tudod, amíg nem birtoklod, addig csinálj úgy, mint a birtokolnád.
1: Aha.
2: És egyébként ez jó is volt, ez be is jött, de önmagában ez nem elég. Hát szépen lassan, úgy hozta meg az önbizalmamat a pici siker, és utána egyre több lett. De egyébként gondolkodásban is változtatni kell ilyenkor. Tehát ha csak sikerre épül az önbizalom, az nem lesz elég stabil.
1: Megint tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Baracsi Dániel a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Veszélyes Dani, vagyis Baracsi Dániel a vendég. Azt mondtad, hogy 18 voltál, mikor magyar bajnok lettél?
2: 17-8 szerintem.
1: 17. Tehát 17 évesen te már magyar bajnok voltál, egyből akkor válogatott is lettél, elkezdtél utazni. Onnan az embernek mi lehet a következő cél? Tehát azt mondtad, hogy ez egy cél volt, ezt elérted, ki kellett tűzni egy újabb állomást?
2: Így van, és a világversenyeken való jó szereplés. Sajnos az nem jött úgy. Voltam többször Európa-bajnokságon, 8., 9. ilyen helyeket szereztem, sajnos az nem sikerült úgy.
1: Az nem jó eredmény?
2: Én azt nem tartottam jónak, nálam a dobogó lett volna a jó, és akkor onnan meg megint megyünk egy kicsit feljebb.
1: De és akkor ez szerintem minek köszönhető, hogy azok nem sikerültek úgy, ahogy szeretted volna, miközben annyira céltudatosnak tűntél korábban?
2: Igazából, ha most visszagondolok, sokat tettem bele, nagyon sokat, de még többet kellett volna beletegyek, még több irányból, nagyon, nagyon összetett sport az ökölvívás, úgyhogy nem egyszerű.
1: De várjál, jártál kifejezetten olyan iskolába, ami támogatja a sportolási lehetőségedet. Elmész napi két edzésre, fejleszted magad. Mit tudtál volna még többet beletenni? Nyilván úgy is étkeztél, meg úgy éltél, mint egy sportoló, tehát hogy nem dorbézoltál éjszaka, meg nem tömted magad hamburgerrel, de akkor mit tudtál volna még, így utólag?
2: Egyébként nagyon sokat néztem, tehát nagyon sokat elemeztem meccseket, de ugye azt, ami kijött, amit elgondoltam, azt azért nagyon nehéz beültetni élesbe. Hát ezt Tyson mondta egyébként, hogy mindenkinek van egy terve, amíg fejben nem vágják.
1: Igen. És akkor kell egy új terv, amit...
2: Így van.
1: Igen.
2: Ez nagyon nehéz az ökölvívásban, hogy felmész a ringbe, és hopp, mint ha mindent elfelejtettél volna.
1: De konkrét tervvel lépsz be, tehát tudod, hogy mit fog csinálni az ellenfeled, te mit fogsz csinálni, de arra nincs terved, hogy mi történik, ha fejbe vágnak?
2: Hát, ez nem így van. Hát megvannak az alapok, megtanulod a dolgokat, de ott már elfelejted, ezért kell nagyon-nagyon sok meccs, és ezt az ukrán edzőmtől tanultam meg, aki így képben van az ökölvívással, tudni fogja, ki az Alexander Usyk. Na, őt edzette. Igazából top. Jelenleg igazából nem is kapott még ki meccsen.
1: Az igen.
2: Igen, a legjobbaktól se. Akit említettem, az Anthony Joshua, igen. Az előbb, na hát őt is megverte. Tehát az olimpiai bajnokokat is veri az ember. Igazából nem is tudom, már hol tartottam, de...
1: Hát az ukrán edzővel kapcsolatban szerettél volna valamit mondani. De mindegy is. A lényeg az, hogy arra nem vagy felkészülve, arra nincs terv, hogy kaphatsz egy akkora pofont, amitől megváltozik a terv a ringben.
2: Hát váltani kell. És nagyon-nagyon sok variációt veszünk edzéseken, de ha egyszerűen nem jut eszedbe, és ez kell a meccs rutin, nagyon-nagyon sok meccs kell.
1: Igen, itt tartottunk, hogy nagyon sok meccs kell.
2: Így van.

0: amatőr kipicsázza a profit.
1: Ilyet nem mondunk a rádióban. A rádió az egyetlen műfaj, ahol még a szép beszéd, vagy a csúnya beszéd nem ette be magát.
0: Akkor hogy mondjam?
1: Hát, hogy elveri, vagy igen. Legyőzi. Vagy de értem, hogy mire gondolsz.
0: Igen.
1: Érted, az a te döntésed, hogy oké, akkor holnaptól a profi sportoló leszek?
0: Akár, igen, de az más, hogy kell felkészülni. 12 menetek vannak, vagy kevesebb. Az amatőrök övében egyébként gyorsabb. Uh-huh. Ott 3x3 perc alatt kell megtudni, hogy megmutatni, hogy te mire vagy képes, aha. Így van.
1: És az amatőr?
0: Az olimpia.
1: Még egy kicsit járjuk körbe ezt az amatőr-profi közötti különbséget, ha megengeded, ezzel megyünk tovább. Baracsi Dániel, Veszélyes Dani a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, mindjárt folytatjuk.

0: Épület. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Maracsi Dániel, vagyis Veszélyes Dani, ökölvívó, boxedző, a Pusztakezes Fiadal sorozat egyik résztvevője. Szóval azt beszéltük, egy kicsit még itt körbejárjuk ezt a profi és az amatőr boxoló közötti különbséget. Az hogy van, hogy az amatőr sportban több versenyzési lehetőség van, mint a profiban?
2: Hát itthon egyébként nem a legjobb, mert vannak versenyek, csak nincsenek jó ellenfelek vagy sparring partnerek. És mondjuk Ukrajnában nem jelenleg, de régen Ukrajna nagyon erős egyébként ökölvívásban.
1: Hát egyéb sportokban is igen, elég erős volt.
2: Így van. A küzdő sportokban egyébként igen. Hatványozottan igaz, hogy erős, de megint nem tudom.
1: Bocsánat, néha kezdbe vágok, és akkor így. Tehát, hogy nem az amatőr sportban itthon nem találsz annyi ellenfelet, akivel fejlődni tudnál annyira. Tehát, hogy kevesebb a versenyző, kevesebb a verseny lehetőség.
2: Így van.
1: És akkor sok nemzetközi verseny kell hozzá. De azt meg nyilván, hát minden nemzetközi versenyre hogy jutsz el? Oda be kell nevezni, ott meghívásos alapján?
2: Azt a válogatott intézi egyébként.
1: Ja, értem.
2: Hát az edzőt felelősség, hogy hány meccsen indít el. Vegyük például Alexander Krizsnyakot. Nagyon jó, amatőr ökölvívó, olimpiai bajnok, és sőt második lett, egyébként mindenkit megvert, 5 éven keresztül ez a csávó, erre egy olimpiai döntőt is, már a második menetet is lehozta, ott is nyerésre állt. Konkrétan az volt a legvalószínűbb, hogy ő fogja megnyerni, és erre leütik, és akkor jött egy lucky punch.
1: Az mi?
2: Hát azt úgy hívják, hogy véletlen találat mondjuk így, és pont az kipattan, pont így jön egy ütés, és akkor mondjuk a győztes leütik így, és akkor nyer a vesztes, aki egyébként nem állt jobban.
1: Igen, tehát két meneten keresztül folyamatosan vesztésre állt, és véletlenül betalált egy olyat, amit a másik kidőlt. Aha.
2: Így van.
1: És akkor ő lett az olimpiai bajnok.
2: Így van, neki volt 400-500 meccse, azt hiszem, abból veszített nagyjából 10-valamennyit.
1: Neked szóval most hány meccsed van?
2: Amatőrben?
1: Igen.
2: Nagyjából ilyen 100 körül volt.
1: Aha. És ha valaki egyszer az amatőrből profiba vált, vagy profira vált, akkor ott oda-vissza már nincs út, hogy akkor én most...
2: Egyébként most már van.
1: Van?
2: Vagyis hát egy-két éve még volt, most jelenleg nem tudom.
1: Mert még a Koko idejében, ugye a Koko volt az első
2: akkor nem olyan lehetett.
1: Nagy profi boxoló, aki miatt az ország felfigyelt magára az ökölvívásra, és ő, amikor az amatőrből profivá váltott, akkor ott már nem volt lehetőség visszamenni megint olimpiára. Jára, stb.
2: Így van, akkor nem volt változás. Így van, most már van. Aha. Elméletileg van. És egyébként így is építik az emberek. Azért nehéz váltogatni, mert most vagy egyszer 12 menetre készült fel, egyszer 3x3-ra, tehát amikor mondjuk egy profi meccsről jössz, oda egy kicsit be kell lassulni, úgymond, tehát nem szabad annyi ütést ütni, be kell osztani az erőt, mondjuk egy amatőr meccsen, viszont ott pörögni kell, ott élesnek kell lenni, és akár egy menetet elengedsz, vagy nem ébredsz fel időben, az is végzetes lehet, mert ugye kettőt minimum kell nyerni ahhoz, hogy te nyerje, vagy leütöd.
1: De egyébként a körülmények ugyanazok? Tehát ugyanaz a kesztyű, ha jól tudom, régebben az amatőrben kellett fejvédő.
2: Igen, ez a különbség még
1: most is megvan?
2: Egyébként most már a férfiaknak nem.
1: Aha.
2: És szerintem a nőknek egyedül most van fejvédő.
1: Aha.
2: Férfiaknál nem, és nem is tudom, mert ezeket mindig változtatják, 75 alatt 10 unciás kesztyű.
1: Hát 75 kiló alatt.
2: Így van, 75 kiló alatt 10, a fölött 12.
1: Te most hány kilós vagy? Hány kilóban versenyzel?
2: Nagyjából 93 vagyok, 92-ben versenyzek. Én sokat nem fogyasztok, én kényelmesebb vagyok. Az a baj, hogy ha elkezdek fogyasztani, akkor én már nem fogom élvezni. Volt, hogy ilyen 6-7 kilót le kellett adjak.
1: Opa.
2: Igen, 11 napom volt rá, ebbi előtt kitalálták, hogy akkor most vagy elindulok egy 86 kilóban, vagy akkor szépen mehetek haza. Mondom, az biztos, hogy nem
1: mert
2: azért
1: hogy
2: is
1: volt egy másik versenyző,
2: akit előnyben részesítettek, így van. Akit meglátások szerint jobbnak találtak adott pillanatban.
1: Ezek szerint a válogatottban egy súlycsoportból csak egy versenyző mehet egy versenyre?
2: Így van, és ilyenkor vannak rivalizálások, van, amikor 2-3 nagy ütő van egy-egy súlycsoportban, és hát olyankor le kell boxolniuk. Tatán az edzőtáborban.
1: És akkor ezek szerint te ott nem szerepeltél jól, hogy neked kellett
2: Igazából esélyt sem adtak.
1: Ja, értem.
2: Igazából esélyt sem adtak. És úgy voltam vele, hogy akkor én most itt, azért mondtam, hogy azért most megcsinálom, és akkor azért is 86-ban jól fog sikerülni. És egyébként Madárral mentünk ki, Erdély Zsoltal. És az első meccsen egy németet kaptam, ugye ha egyszer kikapsz, akkor kikaptál. Vége a versenynek, bármennyit edzette, bármennyit készült. Ilyen a sorsolás sajnos az ökölvívásban.
1: Kegyetlen.
2: Igen, egy érmet tudsz szerezni, és azt is nagyon nehezen vér és felejték. Úgyhogy megkaptam a németet. Első menetben majdnem leütöttem, ezt a német srác mesélte el, saját elmondása szerint, majdnem kiesett a ringből, ezt mondta Zsoltnak. Aztán a második, harmadik menetben én elkezdtem elfáradni, ugye sok a nagy súlyvesztéstől. Úgyhogy igen.
1: Ő meg eleve nyilván abban a súlycsoportban volt, tehát hogy ebben volt egy kis előnye, igen.
2: Igen, de viszont nekem abban volt előnyem, hogy én erősebb voltam ebben a súlycsoportban. Viszont ő jobban bírta. Az hogy lehet?
1: Na tudod mit, ezt a hogy lehet kérdést befejezem majd egy kis szünet után, jó? Baracsi Dániel a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád családi ásztanykúszónok, Komárom Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vízében, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád család és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
4: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
3: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam az egyik legveszélyesebb küzdősportot választotta, a pusztakezes viadal egyik résztvevője, Baracsi Dániel, vagyis Veszélyes Dani. Néhány perc is folytatódik.

0: Szó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Baracsi Dániel, Veszélyes Dani a vendég. Hogy lehet lefogyni 11 nap alatt 6 kilót? Én azért küzdök a súlyommal egy ideje. Valahogy sikerül, de ahhoz már nem tudom, hogy lefogyjon az ember 11 nap alatt 6 kilót, ahhoz vagy valami súlyos betegség kell, vagy... Főleg úgy, hogy az embernek, ha rád nézek, akkor az a 92 kiló az zömmel, izomból van. Tehát, hogy izomból veszítesz el hirtelen 6 kilót, vagy honnan, miből adsz? Hogy adsz le 6 kilót?
2: Hát kezdjük ott, hogy először is ne akarj így lefogyni, mert nem egészséges.
1: Hát sejtettem.
2: Hát ilyenkor már azért izom is megy szépen, de ilyen 3-4-5 kilóknál meg víz, tudomásom szerint.
1: Tehát az összes vizet megpróbálod valahogy elveszíteni a testsúlyodból.
2: Hát nekem napi 2 edzések voltak, úgy 11 napon volt, napi 2 edzés volt, konkrétan egy ilyen tenyérnyi adag kaját ettem már a finishben.
1: Na de hát ahhoz, hogy sportoló, jó sportoló legyél, vagy jól teljesíts, ahhoz viszont energia kell, azt meg nyilván az ételből tudod nyerni.
2: Pontosan, viszont volt egy jó gondolkodásom, és egyébként ez nagyon-nagyon sokat számít, hogy mit gondolsz, és ez azért vitt előre. De viszont sajnos a fizikát meg a biológiát azért nem tudja meghazudtolni, úgyhogy ki is jött. Az elején majdnem leütöttem a srácot, és akkor a végére már nem bírtam. Ő meg tudott váltani. Én nem.
1: De kiütött, vagy pontozással nyert?
2: Nem, pontozással.
1: Volt már úgy kiütésed, hogy téged kiütöttek?
2: Hát életemben egyszer, de az nagyon nehéz volt így. Kicsit az egóból is így levisz.
1: De azt tudom, hogy van, tehát hiába mondtam, hogy nem értek hozzá, tudom, hogy van olyan az a KO, amikor az ember le is fekszik, rászámolnak tizet, azt viszont látás, meg van a technikai KO, amikor a
2: bíró,
1: a bíró úgy látja, hogy ez...
2: Hát ez technikai KO volt, de egyébként lementem, lecsücsültem, aztán gyorsan fel is álltam, semmi baj, nyomjuk. Aha. Mi történt? De hát ilyenkor persze mindenki próbálja eladni a bírónak, hogy mennyire jól van.
1: De a bírót nem lehet átverni.
2: Hát azt látja, persze. Igen.
1: De ez, azt mondtad, hogy az egóból visszavesztett, megtöri az embert, hogy úristen, engem kiütöttek, ott lesz folyamatosan az eredményeimben, hogy...
2: Hát nagyon, egyébként bele is rondít. Ugye egy sportolónak, egy boxolónak nagyon kell tartania ezt a mérleget. Ugye nekem ez már megszűnt, ugye egy profi boxolónál, ha egyszer kikap, az már bele is rondít a mérlegébe. Igen. Tehát mondjuk van egy 8-1, az már nem szép.
1: Aha.
2: És azokat foglalkoztatja, aki egyébként külföldön is jobban, akinek van egy 0-as mérlege. Úgy értem, hogy veretlen.
1: Aha. Hát nehéz azért veretlennek lenni, nem?
2: Nagyon-nagyon nehéz.
1: Ebben a sportágban.
2: Igen. Kivételeseknek megy.
1: Aha.
2: Úgyhogy ez volt, és...
1: De egyébként a veretlenség, tehát hogyha simán pontozással kapsz ki, akkor is ott van a neved mellett egy vereség, nem? Az külön jelzik, hogyha KO-val kaptál
2: igen,
1: ki?
2: Igen, az külön jelzik, de nekem van egy olyan hozzáállásom, hogy acélállam van, és nem tudnak leütni.
1: Acélállad?
2: Így van, tehát, de ez elő is segíti egyébként, hogy jobban bírjam is az ütéseket egyébként.
1: Aha.
2: Mert amikor mentálisan egy kicsit labilisabb voltam, és akkor kaptam egy nagyobb ütést, akkor hopp, már gyengébben, már rosszabbul is bírtam. És azelőtt nem volt ilyen.
1: Tehát az ember képes magának bemagyarázni azt, hogy engem nem tudnak kiütni, mert annyira erős vagyok, annyira erős a fejem.
2: Aha. Sokat számít egyébként, nagyon-nagyon sokat számít a gondolkodásmód.
1: Mert hogy az álla az embernek a legsebezhetőbb a fején?
2: Hát attól függ, vannak üvegállónak hívják azt az embert a boxban, akit nagyon-nagyon sokszor leütnek, és könnyen letudnak.
1: Aha.
2: Olyankor érzékenyebb, és akár egy bármilyen talál, egy eldobott találat, és akkor lemegy. Viszont én már kaptam azért nagy veréseket boxban, és mondjuk edzésen ugyanúgy adtam is, de kaptam már olyan ütéseket, hogy azért egy átlag ember azért erre már lecsücsült volna.
1: De várj, azt lehet fejleszteni, hogy az ember álla, vagy egyáltalán a feje többet bírjon? Mert azt tudom, hogy lehet fejleszteni, hogy az ember jobban tudjon védekezni, vagy erősebben tudjon ütni, de a fejedet tudod fejleszteni, hogy jobban bírja az ütést?
2: Ezt nem tudom, ezt sose fejlesztettem, viszont azt mondják, hogyha a nyakadat erősíted, Tyson is ezt csinálta régen, akkor sokkal jobban fogod bírni az ütéseket, mert a nyak tartja.
1: Aha.
2: És Viszont ugye visszatérve az előző témához, azt mondom, hogy ha már az elhatározásod jó, és úgy vagy vele, hogy nehezen ütnek meg, akkor azt is fogod sugározni.
1: Értem.
2: És akár, ha így ezt sugárzod, akkor az ellenfeled is lehet ezt látja. Tehát már azzal is mondjuk előrébb vagy, hogy nem veszi észre, hogy te meg vagy fejen. Mert ha meg vagy te...
1: Igen, ezt így hívják,
2: ha szédülsz. Hát ezt senkinek nem kívánom, iszonyatosan kiszolgáltatott helyzet. Ha meg vagy fejen, ugye, amikor szédülsz, és ezt azért egy jó találat után észreveszi az ellenfél, hogy szédülsz, hát akkor fog rád menni.
1: Igen.
2: De hát, hogyha te azt gondolod, hogy jól bírod, és ezt így lerázod magadról, és felállsz, és szédülsz, de összeszeded magad, lefogod, vagy úgy mozogsz, és inkább te indítasz egy támadást, akkor ezt nem veszi észre. Nálam egyébként ezt általában nem vették észre.
1: Tehát a szédülésed tudod úgy kontrollálni, hogy bár szédülsz, de ez a mozgásodon nem látszik?
2: Így van.
1: Meg a szemeden sem?
2: Hát azon lehet látszik, de ügyesen kell leplezni. Aha. Mondom, úgy kell csinálni, mintha nem történt volna semmi. Sőt, akár még indíthatsz támadást is.
1: Óriási.
2: Csak nehogy akkor jön, mert ilyen még nem volt egyébként, de ha akkor jön egy, voltam már iszonyat bizonytalan, úgyhogy meg voltam fejen, és ha most ez rá megfújnak, és eldőlök, de valahogy így mindig kiortam lábon. Na, és
1: indítottam. Akkor kaptál volna egy igazán nagy pofon még egyet, akkor
2: nyilván. Akkor eldőlök, igen, akkor lehet lecsücsülök én is. De sose volt ilyen, hála az énnek.
1: Tartsunk megint egy szünetet, Baracsi Dániel a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Balacsi Dániellel beszélgetünk. Te olimpián nem voltál, ugye?
2: Olimpián nem.
1: Nem.
2: Azért ez nem egy egyszerű dolog.
1: Hát az nem. De lehetsz még olimpián? Vagy neked most hol áll a karriered?
2: Hát jelenleg én most pihenek. Olimpián lehet igazából bárki, ha... De ez egy nagyon nehéz dolog egyébként. Sokszor mondják, hogy ökövívásban nehezebb kijutni, mint megnyerni. Uh-huh. És ezt azért mondják, mert iszonyat sok jó boxoló van a világon, és ugye nem elég megnyerni, neked legjobbnak lenni Magyarországon.
1: Igen.
2: Európában is a többi ország legjobbjával kell még felvenned a versenyt, és azon belül még mondjuk Ázsia, vagy Észak-Amerika, bármi. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog.
1: De erre nem is vágytál? Ez nem volt a terveid meg a vágyaid között?
2: Egy olimpia?
1: Aha.
2: De hát az volt a következő cél ugye a magyar bajnokság után. Vagy egy Európa bajnoki jó helyezés.
1: És a világbajnokság? Vagy akár, ilyen nincs?
2: Akár, de persze de van. EB, VB, úgyhogy igen.
1: De aztán én azt láttam, hogy egy idő után váltottál, ezt most nem tudom, hogy ez az amatőr profi váltásban ez hogy van, de részt vettél pusztakezes versenyeken, ahol ugye az ember leveszi a kesztyűt.
2: Így van.
1: És kesztyű nélkül bunyózik.
2: Így van, és ez egy rizikósabb lépés is volt, mert én azért szálltam ki az ökövívásból, mert nekem kétszer eltörött az állam, és ugye az ökövívásban azért ritkább a leütés, és azért jellemzően végig mennek a meccsek, tehát sok ütés kapsz az állandra. És nekem fájt. Mindig megfájdult.
1: De már a törés után nyilván.
2: Így nem? van. Aha. Utána érzékenyebb lett sokkal.
1: Aha. És ezt tudták az ellenfelek is, hogy neked
2: nem,
1: volt törés,
2: nem? Azt nem. Azért akkor a nagy ágyú nem voltam.
1: Aha.
2: De úgy voltam vele, hogy akkor az a pusztakezést ezt kipróbálom, és egyébként én házaltam.
1: De várjál, az hogy van? Tehát azt mondod, hogy oké, leteszem a kesztyűt, nem fogok bunyózni többet, viszont maradok küzdő sportoló, és kipróbálom a... De az egy teljesen más szövetség alá tartozik, teljesen más edzés módszer, tehát hogy mintha egy másik sportágat kezdenél rá, szinte?
2: Hát azt nem mondanám. Sokkal megfontoltabbak a támadások, tehát azért kétszer meggondolod, hogy támadj, mert hogyha a te ütőtávodban benne van az ember, akkor valószínűleg pár centi híján a másik is el tud találni.
1: Értem.
2: Tehát ha támadsz, akkor benne van az is, hogy téged is támadnak. Úgyhogy...
1: Hát de ráadásul én azt gondolom, mondom, én nem, sosem voltam bunyós, meg nem is szoktam verekedni, de ha nincs rajtad kesztyű, akkor már az ütés is fájhat.
2: Tehát
1: az neked is fáj, ha jól eltalálod valahol a, nem tudom, a kemény fejét.
2: Hát az biztos. El is tört egyébként a kezem.
1: Ütésben? Tehát úgy, hogy
2: így van az ütésben. Benne a ringben. Úgy kellett befejeznem a meccset, de nem tudtam. Azt tudtam, hogy nagyon fáj. Ez volt az első meccsem, így fejeztem be. Úgy voltam vele, hát ha én most itt nem ütöm le a srácot, akkor nekem végem. És akkor számoltam magamba az ütéseket. Egy, kettő, és a harmadikra csak megcsíptem.
1: Azzal a törött kezeddel ütötted?
2: Így van, az volt, ugye a jobb kezem a legerősebb, azzal kellett, a bal kezemmel nem nagyon tudtam volna. Igen, ez egy jobb horog volt, és akkor azzal a bíró be is szüntette a meccset, és elmentem később orvoshoz, mert nagyon fájt a kezem, megröngenezték, és azt mondta, hogy igazából ez zúzódás, ne törődjek vele, úgyhogy úgyhogy elkezdtem edzeni a következő meccsre közben, de fájt, és már elértem egy olyan pontra, ahol így nem tudtam azt mondani, hogy nem edzek, és kihagyok, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor a következő meccs után én ezt így lenyomom, és akkor a következő meccs után megnézzük, hogy mi van, mert valószínűleg akkor ez nem izom. Először azt hittem, hogy ez izom. Úgyhogy második meccset megnyertem, és utána pedig elmentem orvoshoz, kiderült, hogy törött kézzel nyertem két meccset.
1: Atya úristen, hogy most nyilván elmondtál, vagy mit gondolhattál akkor arról, aki az első röntgenképet készítette?
2: Igazából nem vagyok haragtartó.
1: Hát oké, persze, de, meg ez a szerencséje.
2: Ez eszembe se jutott, hogy haragudnom kéne rá, mert végignyomtam.
1: Oké, csak ebből lehetett volna bármilyet, egy törött csont el is tud mozdulni, tehát lehetett volna egy sokkal nagyobb probléma.
2: Flektort használtam egyébként, az levitte a gyulladást, és akkor így meccs előtt közvetlen szinte nem is éreztem. Hát Körülbelül az első ütésig tartott ez, utána már megint fájt.
1: De ettől függetlenül sikerült megnyerned azt a meccset is.
2: Sikerült, és utána a rákövetkezőt is. De az fájt a legjobban egyébként, mert az végigment, az 3x2 perc volt.
1: De itt rövidebbek is. Ezt akartam kérdezni, hogy működik, mi a különbség a szabadkezes, tehát a kesztyű nélküli.
2: Hát az amatőr ökölvívás, ugye az 3x3 igen. perc, itt pedig 3x2 perc van, tehát időben is kevesebb van, hogy üssenek, vagy üssél.
1: Uh-huh. Bárhova üthetsz?
2: Hát azt nem, tarkóra nem. Ugye az profiban, amatőrben sem.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy mint ahova üthetsz mondjuk az amatőr sportban, oda üthetsz.
2: Így pontosan, így van. Úgy üthetsz.
1: Valá nem, és tarkóra nem. Aha.
2: Így van, és nyújtott ujjakkal nem lehet ütni. Okay, meg nem lakíthatod az ellenfelet.
1: Értem. De én azt gondolom, hogy mondjuk kesztyűvel valakit orrba vágsz, az is nagyon tud fájni, de hogyha csont...
2: Úgy igazán.
1: Tehát, hogy na, tehát érted, ha, hogy bütyökkel orrba vágsz valakit, akkor az...
2: És a halántéknál azért egy elég kemény csont van. Ott is ütöttem meg a srácot először.
1: Abban tört el a kezed?
2: Abban is tört el.
1: És neki nem lett baja?
2: Hát neki eltört, azt hiszem, az orra. Vicces volt, mert egyébként együtt mentünk a mentőbe. Ki voltak ránk nagyon az orvosok. Úgyhogy...
1: Úristen.
2: Igen, én se terveztem ezt annyira nagyon hosszúra. Azért ez se normális, amit itt csinálunk. Tehát ezt mindenki jelezte, és én tudtam is, viszont kell hozzá gógyi. És szeretem az ilyen dolgokat. Én egyébként ugrottam már ki repülőből is, tandemugrás.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy csak volt rajta egy ejtőernyő, vagy valaki
2: ott
1: más.
2: Azért igen. Igen. Ott igen.
1: Na, azt már én is csináltam, de ringben még sosem álltam. Mm. Tehát, hogy...
2: Hát ez volt a következő szint, hogy kicsit tovább is csináltam kelleténél. Egyébként 2 hete beszéltem Rácz Félixen a pusztakezes ökövívó szövetség elnökével, és akkor mondtam, hogy nekem ennyi elég is lesz.
1: Hány meccsed volt?
2: 3. Aha. És akkor 3 meccs, 3 győzelem, 2 KO. Nagyon akartam a 3. meccsen a KO-t, de sajnos nem jött össze.
1: De egyébként ez ennyi? Tehát, hogy te eldöntöd és kiszállhatsz? Nincs ilyen, hogy nem tudod, egy szerződés, és
2: meccsenként írunk szerződéseket alá, szóval eldönthetem, persze. Úgymond így szabad kezem van, de én 5 meccsnél többet nem is terveztem. Egyébként a barátnőm se rajongott érte, hogy...
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy senki a környezetedben nem bíztatott erre, hogy te figyelj, csináld ezt, ez nagyon jó, hát ebben még ezen...
2: Pontosan, de egyébként...
1: Össze-vissza törik az arcod, a füled, az orrod, mindent eltörhetnek, tehát,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Még a kezed is fáj. Tehát...
2: De egyébként meglepődtem édesanyám reakcióján, mert mondtam, hogy abba akarom hagyni, és azt megkérdezte utána, hogy biztos? Nem azért, mert utál, hanem... Mert azt szerettem volna, hogy itt is azért sikereket érjek el, mondjuk egy magyar bajnoki öv, az lett volna a következő lépés, de ott 5x2 perc van. Na én azt fixen nem bírtam volna. Tehát én ott szakad a retina, ott törik a csont valószínűleg. Szóval, ha csak nem ütöd le, és a következő ellenfelem az a Barna Bence, újpesti srác, az nagyon kemény álló. Tehát őt szerintem nehéz lett volna leütni, de benne van, persze mindig benne van, de rizikó. Úgy voltam vele, hogy akkor ez nekem ennyi volt. Pusztakézzel nem, de kesztyűben bármikor.
1: Na, itt most tartsunk megint egy kis szünetet, ez a pusztakezes dolog, ez érdekel továbbra is, úgyhogy innen folytatjuk. Baracsi Dániel.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Marocsi Dániellel beszélgetünk, amikor én gyerek voltam, és bunyót néztem, vagy akár még kokó idejében, amikor már felnőtt voltam, akkor már akkor sem tűnt biztonságosnak ez a sportág. Azóta nagyon sokat fejlődött, jött az MMA, meg mindent, tehát hogy maga a küzdő sport annyira brutálisan veszélyessé vált, ami sokszor azt gondolom, hogy nézhetetlen. A pusztakezes bunyót meg el sem tudom képzelni, tehát hogy az ilyen utcai bunyó.
2: Gyakorlatilag, csak na, tehát, annyi a különbség, hogy két felkészült sportoló, tehát az még nehezebb is, mint egy utcai bunyó.
1: Hát igen, csak ráadásul sokkal nagyobb kockázata van egy meccsnek, mint pontosan. Mondjuk, hát mindenki látott már olyan boxmeccset, ahol nem tudom, annyira kiütöttek valakit simán kesztyűvel, hogy kellett jönni a mentőnek. Most pusztakezesnél akár ennél súlyosabb is
2: Hál az égnek még nem történt.
1: Én most azt gondolom, hogy ez addig fog menni, amíg nem történik meg. Tehát mióta megy ez a pusztakezes, ez mióta van ez a sportág, vagy egyáltalán ez a lehetőség, hogy így harcolnak egymással az emberek?
2: Nagyjából 5-6 meccs volt eddig.
1: Aha.
2: És,
1: de ez világszinten.
2: Nem. Láttam már csúnya eseteket, hogy mondjuk valakinek megütöttek az orrát, és konkrétan így belesimult az arcába az orra. Aha. Az csúnya volt, és azt az első, nem, a második meccsem előtt néztem meg, úgyhogy nem adott egy jó boostot, de nem nagyon hallottam még róla, hát biztos, hogy itt vannak a legcsúnyabb sérülések.
1: De akkor ezek szerint benne semmiféle félelemérzet nem volt, amikor átváltottál erre a pusztakezesre?
2: Inkább magabiztos voltam, és úgy ment le egyre jobban a magabiztosságom, ahogy jöttek a meccsek. Elsőnél volt a legtöbb önbizalmam, úgy voltam vele, hogy technikailag meg tudom oldani, de ha jön egy nagyon vad ellenfél, akkor ha belállok a bunyóba, akkor az is menni fog, és akkor befejezem. Másodiknál már kevésbé gondoltam így, mert hát azért fájnak az ütések, nem ilyen egyszerű ez, és a harmadiknál volt az, hogy ugye meséltem, hogy le akarom ütni a srácot. Másodikban az volt a terv. Az elsőben még felmérem, kicsit a közönségét is kiszolgálom. Másodikban meg leütöm. Nagyon rámentem, és szerintem ott meg el is tört a kis hújam. Tehát azt tudom, hogy eltört a kis hújam, de szerintem a második menetben tört. Úgyhogy a harmadikban meg már annyira fájt a kezem, olyan szinte feldavadt, hogy konkrétan csak a testét üdöttem. És mindketten már próbáltunk túlélni.
1: Ilyenkor nincs semmi a kezeden? Tehát azért puszta kezes, mert egy hogy hívják ezt, amit körbe tekernek?
2: Hát nagyjából a csuklódig
1: egy bandás nincs rajta?
2: Hát a fél tenyeredet fedi a bandás.
1: De a bütyök, ami
2: az úgy tisztán ott van. Az tisztán ott van, így van.
1: Aha.
2: Hát őszinte sport, az biztos. És kemény. De egyébként nagy tisztelet övezi egyébként azokat, akik ezeket így elvállalják. És ezt akár a többieken is látom, hogy egyébként úgymond így híresebbek sokkal felismerik őket is, ahogy engem is az utcán.
1: Ott kaptad meg a veszélyes Dani nevet? Vagy az már megvolt korábban
2: egyébként
1: is?
2: Egyébként ezt egy barátom akasztotta rám, úgymond, vagyis hát mondta, én meg felvettem. Elloptam tőle.
1: De ez már akkor, tehát a pusztakezes előtte megvolt.
2: Így van, ezt egy edzés után a villamosnak találtuk ki.
1: De a pusztakezesnél az edzésen is pusztakéz van?
2: Nem, tehát... ott hamar lesérülnénk.
1: Hát
2: észre kell erősíteni a kezet, de egyébként általában mindenki kesztyűben edz, mint egy rendes ökölvívó.
1: Csak aztán jön a meccs.
2: Így van, és akkor ott nincsen finomkodás, de viszont ennél van durvább is, hát még ezt is lehet fokozni. Szerintem sokan láttak már ilyen videót, mondjuk videókat Oroszországban, ott a betonon csinálják ezt, és ilyen kerítéseket raknak köré, de az már durva.
1: Hát most
2: de jó, ez is durva, de...
1: Igen, most eszembe jutott a Harcosok klubja film, ami... Hát ott sem voltak. Ott még szabályok sem nagyon voltak. Tehát, hogy ki tudja földre vinni a másikat, aztán kész.
2: Hát figyelj, ugye abból is lesérülhet. Általában az utcai verekedésnél nem az ütéstől sérül le az ember, hanem az eséstől. Mondjuk bevágja a fejét a patkába. Na hát itt ugye azért háromszor két percig ütitek egymást, nyilvánvaló, olyan nincsen, hogy nem sérül le valaki. Általában mindkettő zárójelben, és ebből lett elegem egyébként.
1: És annyira, aki kevésbé sérült, igen.
2: Van, aki egyébként nagyon, tehát van, aki nagyon bírja, de visszatérve, tehát itt még a föld adja a másikat.
1: Aha.
2: Tehát a beton.
1: Igen. De ez a ringben, ha elesel ott, az...
2: Hát ott az sokkal puhám.
1: Aha.
2: Az egyébként, igen. De
1: az, amiben te részt vettél pusztakezdes, az hagyományos boxringben történik.
2: Így van, ott, hogyha lemegyünk, akkor az úgy nem fáj, úgy, mint a betonon.

0: Nem szórakoztató annyira a közönségnek se.
1: És neked ez fontosabb volt, hogy szórakoztasd a közönséget, mint hogy legyen címed, vagy hogy legyen egy újabb győzelmed?
0: Szerintem egyszerre kellett volna a kettőt, de azt hittem arra térsz ki, hogy mint a sérülés, mert egyébként a sérülés az nem fontos, tehát a sérülés, inkább nem sérülök le, aha, csak akkor gyorsan befejezem a meccset.
1: Nyilván az ember ezt akarja, csak én tudom, mert egy korábbi nyilatkozatodban mondtad, hogy neked az mindig fontos volt, hogy szórakoztatod a közönséget. Na, de hát a pusztakezesnél ott minél hamarabb végzel, annál nagyobb esélyed van a végső győzelemre. Nem? Meg arra, hogy megúszt sérülés nélkül.
0: Pontosan. Igen. Egyébként az utolsó meccsem, ami legtovább tartott, ott kaptam sok ütést, talán egy kettőt, hármat tisztán, de az így pont, talán még látod is a szemem alatt.
1: Igen, látom.
0: Egy repedés.
1: Igen. Ja, nem, egy ilyen piros foltot látok a másik alatt, azt hittem, az
0: itt
1: még
0: vagy,
1: abban marad.
0: Tudom, melyik oldalt, de igen.
1: Azt se tudod, melyik oldalon.
0: Már nem tudom.
1: De a védekezés az ugyanúgy működik? Tehát ugyanúgy kell védekezni a szabadkezesnél, mint amikor kesztyű van rajtad?
0: Sokan élnek a kettős fedezékkel, ami azt akarja, hogy felteszed a két kezed,
1: igen,
0: és a két kéz közötti lyukon kinézel, de hát ez nem szabad, mert ugye nincsen kesztyű.
1: Igen.
0: Egy, megfájdul a kezed. Kettő, meg hogy át lehet ütni azt a részt nagyon
1: meg
0: könnyen.
1: Ha megüti a kezed, akkor a saját kezeddel ütöd le magad, mert nincs rajtad kesztyű.
0: Akár, mondjuk ilyet még nem láttam, azért ez ritkán, de egyébként jó meglátás.
1: Egy Bud Spencer film jutott eszembe.
0: Hogy van ilyen, de leütés belőle nincsen.
1: Aha.
0: Általában a lábunka, itt az a kulcs, hogy egész egyszerűen hátra lépsz, amikor jön egy ütés, és akkor nem találnak el. Meg
1: mellé... Hát ha ez ilyen könnyű lenne.
0: Igen. Hát eddig bejött.
1: Jó. Megint egy kis szünet, de egy körre még visszajövünk. Baracsi Dániel, Veszélyes Dani a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Baracsi Dániel, ökölvívó, veszélyes Dani a vendég. Te most azt mondtad, hogy te most pihensz, tehát és nincs se pusztakezes, kesztyűs bunyó az életedben? Tehát te most nem sportolsz?
2: Hát én most egy picit leraktam a lantot. Kondizok egyébként, megedzéseket tartok, és most szervezek ilyen boxos elvonulásokat. Inkább ezeket csinálom most.
1: Az látszik, hogy kondizol. Kinek tartasz edzéseket? Fiataloknak, kicsiknek?
2: Kicsiknek, nagyoknak, hobbisteknek igazából. Általában felnőtteknek.
1: Aha.
2: A kicsik nagyon-nagyon sok energiát visznek el, és ott még azért nevelgetni is kell.
1: De ilyenkor most ez nyilván ne úgy vet, hogy most ebben bekérdezek, de hogy neked kell egy papír arról, hogy te edzéseket tarthatsz kicsiknek? Te el kellett végezned valami iskolát ahhoz, hogy edzéseket tarthass? Vagy az a múlt, ami mögötted van, az már téged?
2: Hát, az sajnos nem igazol, úgymond. Hát azt így nem tudom fellebegtetni, hogyha jön a navos, de igen. De
1: kell, hogy rendelkezz akkor valami edzői papírral, hogy te ezt végezheted. Aha. És akkor ezt elvégezted, és ez
2: van. Így van, és az a legtöbb kondiban egyébként, vagy edzőteremben nem is vállalhatnék munkát egyébként. Tehát ez az első, hogy elkérik.
1: És akkor neked van egy ilyen fix helyed, vagy ahol éppen hívnak edzést tartani?
2: Nem, van egy fix helyem egyébként ott a Blahán, 10 percen innen.
1: És mennyit vagy ott? Mennyi elfoglaltsággal jár ez most neked?
2: Hát nagyjából fél nap. Most jön a nyár, úgyhogy...
1: De minden nap?
2: Minden nap. Kivéve hétvégén, mert ott azért pihenek. Régen egy kicsit túlzásba estem, és ott már a hétvégeket is beleraktam, de kell egy kis pihi, hogy aztán meg tudjál újulni újra.
1: Mi a cél? Tehát majd mindjárt beszélünk még egy kicsit erről az elvonulásokról, de azzal, hogy te most elkezdtél, vagy csinálod ezt az edzősködést, ezzel te most végleg befejezted a sportpályafutásod?
2: Nem. Most vannak amatőr, vagyis bocsánat, profi meccsek, és visszakacsingatok egyébként. Most megnézzük, hogy bírja az állam, mert azért 12 menet, nem háromszor három, hanem 12 menet, ott azért még több ütést kapsz.
1: Igen.
2: Hát megpróbáljuk, megnézem, és egy meccset biztos, hogy fogok boxolni. Aztán, ha bejön, akkor miért ne csináljuk még?
1: De az, hogy ezt az egy meccsnek a dátumát már tudod?
2: Még nem. Hát egyébként ez egy Scorpio Fight meccs lesz, valószínűleg. És nem a következő, mert az szerintem e hónap közepén lesz, vagy végén, hanem az utána való talán augusztusi lehet.
1: De neked mennyi idő kell most ahhoz, hogy megint formában
2: lennél? Hát nekem azért pár hónap kell. Aha. Hát kell keresni sparring partnereket, mert azért le kell verni a ringrosdát.
1: Ringrosda, ilyen is van?
2: Igen, ezt így mondjuk. Hát úgymond, amikor nem boxolsz, és akkor vissza kell ehhez is szokni, ugye. Amit mondtam, hogy sok meccs újra...
1: Hát
2: jobban.
1: A meccs rutin az kell neked is. Aha.
2: Igen.
1: Figyelj, és így, hogy most nem vagy aktív sportoló, de azért folyamatosan te is jársz kondizni, meg edzéseket tartasz, rász a mérlegre mindig, hogy ne szaladjon el veled a ló?
2: Dehogy is. Hát ezt egyébként látom. Aha. Hát... Mindenkinek megvan a trükkje a fogyasztáshoz, és már van annyi rutinom, hogy egyébként ránézek a hasamra, és nagyjából megsatszolom, hogy hány kiló vagyok, és ezt mindig eltalálom. Jelenleg ilyen 95 kiló vagyok, de most ha adsz egy mérleget, akkor most meg is nézhetjük, hogy
1: hát
2: igazam van.
1: Nincs mérlegem, de én hiszek neked.
2: De igen.
1: Mert hát nem akarok én kötözködni veled. Na, de mondtad, hogy szervezel ilyen elvonulós boxtáborok?
2: Így van, nagyon nincs is ilyen még itthon. Az arról szól, hogy kicsit kilépjen az ember a komfortzónájából. Egyébként sok férfinak nincsen egy jó társasága. Uh-huh. Az ökölvívással egyébként ad egy jó közösséget, és összekovácsol. Hát nagyon sok barátom van onnan, és de egyébként ez mindenre jellemző. Hát elmész crossfitre, onnan lesznek barátaid.
1: Igen.
2: És itt egymást tudjuk húzni.
1: Jó, de hát a kocsmában is tudsz szerezni barátokat.
2: Hát csak az lefele, ez viszont felfele épít, és olyan embereket toborzok, akik szeretnének valamit elérni az életben, és...
1: Tehát nem sportolókat keresel, hanem olyan civileket, akiknek van arra
2: akinek
1: idejük,
2: jó meg van es, aha. Igen, igen, igen.
1: Nyilván valamennyire legyenek sportosak, tehát hogy ne ott kezdjenek el
2: persze,
1: mozogni.
2: És egy jó közösségét építünk egyébként, ezek most még gyerekcipőben jár viszonylag, most lesz az első.
1: Mikor és hol történik ez?
2: Jövő héten lesz egyébként Siófokon, úgyhogy lesz minden edzés, napi kettő edzés, és közös sütögetések,
1: hát egy kicsit ilyen nyaralós, de azért
2: van
1: benne.
2: Így van.
1: De itt akkor vadidegen emberek közösséget építve ütik egymást?
2: Úgymond, vidáman.
1: A napi két edzés.
2: És önként.
1: Aha. Hát jó, de azt te... őket te ismered? Tehát nem tudhatod, hogy nem jön neki valakiből az állatot a
2: gyonyolzás közben. Egyébként, de egyébként, aki eljön egy boxedzésre, azért az tiszteli az edzőt.
1: Aha.
2: Még ha idősebb is egyébként. Tehát a respekt az mindig megvan, de ezeket jól kell tudni kezelni.
1: És te jól kezeled ezeket.
2: Persze.
1: Mondjuk veled szemben merne bárki emberkedni. Hát azért az megkapja a magáét. Ezt mindig kíváncsi voltam rá, mert mondták, hogy akik küzdő sportolók, azok az utcán nem emberkedhetnek. Na de hát, hogyha véletlenül úgy hozza az élet, akkor csak kiállsz magadért, nem?
2: Persze, meg a szeretteimet meg kell védeni, akkor gondolkodás nélkül.
1: Igen.
2: De egyébként sokan mondják, hogy a kezed, mint igazolt ökölvívó, sportoló, fegyvernek minősül, de állítólag nem csak súlyosbító tényező, aha, de hát ez segít ugye el, meg ez se hatalmaz fel rá, hogy azért itt szájba vágdossál bárkit.
1: Hát jó, de hát persze, de ha meg kell magad védeni, akkor nem mondhatod, hogy figyelj, én bunyós vagyok, tehát én most nem üthetlek meg téged, légy szíves, menj arrébb, vagy
2: egyébként az a durva, hogy egy hónapja nagyjából volt egy konfliktusom a szomszédommal, kicsit ittas volt, és nagyon-nagyon tiszteletlenül beszélt, ugye éjfél után. Abból indult ez ki egyébként, hogy kértük, hogy halkítsa le a zenét, de ő nem halkította le, azért se. És még ráadásul nagyon-nagyon tiszteletlen dolgokat is mondott, és az nekem triggerpontom. Mondtam neki, hogy nyugodjon le, mert ez nagyon rossz ajtón kopogtat, és ennek nem lehet jó vége. És akkor azért is mondta, azért is, és a végtelenség tűrtem.
1: De ő tudta, hogy te ki vagy? Tehát ő tudja, hogy
2: nem,
1: te bunyós vagy?
2: Szerintem ő nem. De egyébként kezdenek így felismergetni, aha, az utcán. Na mindegy, és aztán csak elfajult a dolog egy kicsit. Rendőr lett a vége, de aztán igazából, hogy megmaradjon a jó szomszédi viszony, én átmentem hozzá, azért is azért, hogy a párom nyugodtan menjen, ha éppen én nem vagyok otthon.
1: Igen.
2: Hát ezért is ledobtam egy kicsit az egót, hogy azért nem csak miattam, de kibékültem vele, és akkor ez a szomszéd azóta meg nagyjából normális, tehát a tisztelet most már azóta megvan.
1: Hát igen, csak hogy neki mondhatod, de figyelj, nem tudlak megütni, mert bunyós vagyok, de nagyon szívesen megütnélek, csak akkor
2: hát le kell hívni a terembe.
1: Börtönbe végezném, hogy gyere le a terembe, és játsszuk le.
2: Igen. De egyébként ez az okos megoldás, hogyha van valami nézeteltérésed, és nem tudod megbeszélni, akkor szépen lementek egy ökölvívó terembe, megbeszélitek.
1: Hát egy évfél után egy begőzölt hát részek szomszéddal nem fogod tudni megbeszélni. Figyelj, hallgass nyugodtan a zenédet, reggel 6-kor találkozunk a teremben.
2: Türelmesnek kell lenni nagyon, mert egyébként egy sportolót ezért jobban elővesznek, hát nyilván, úgyhogy...
1: Hát figyelj, én kívánom neked nyugodt pillanatokat, meg sok sikert erre az elvonulós boxos, ez egy egész hét?
2: Ez három nap lesz három egyébként, nap. Ezt úgy találtam ki, hogy azért általában dolgozó felnőttek járnak hozzám, úgyhogy...
1: És akkor mi ez, ilyen sátras, faházas, hotelben?
2: Hotelben egyébként, hotel. Azért nem
1: és egyedül vagy a edző, vagy...
2: Egyedül, de ha még többen lesznek, akkor már több embert is bevonok.
1: Hány embert bírsz el így egy ilyen tábor úgy, esetében?
2: Igazából ezt hát egy 20-30-at simán, de 20-nál már azért inkább bevonok egy másik embert is.
1: Hát figyelj, kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy mikor térsz vissza a ringbe. Ezek szerint egy meccsed még mindenképpen lesz, csak még nem tudjuk, hogy mikor.
2: Így van.
1: Baracsi Dániel, köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm,
1: és meséltél, sziasztok, az életedről. Köszi, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
4: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahnazi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A jazz meg az egyik klasszikusát, szól majd pár perc múlva megint hétfő, pedig lesz az Anna and the Barbies, a korál, most pedig

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

Retro Rádió, a Hungária klasszikusát hallgattuk, ez volt a Várni rád egy éjjel át. Jön mindjárt a Mama, az emberek egyik legnagyobb sikere, Tóth Gabi slágere után. Elég volt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Zorán, és a szerelemnek múlnia kell után. Jön mindjárt a Dolly-ról, tőlük az Arrivederci Amore szól majd pár perc múlva, Rácz Gergő és Orsovai Reni kettőse után. Mostantól a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Radics Gigi, Berecki Zoltán, Király Viktor és Király Linda közösen az álomkészítők egyik betétdalát hallgattuk, ez volt az Álmod meg a csodát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Scorpio egyik klasszikus, az beszéli már az egész város előtt a Groove House zene.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Krisztál és az Ezer Hold után jön mindjárt a Zanzibár, tőlük a szerelemről szó sem volt, szól majd az Unisex után. Szebb holnap, most a retro rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a 4-es Street és a Mesélek a Bornak után a Neoton Familiával megyünk tovább, már is szól a Holnap hajnalig, itt a Retro Rádióban.

Ők legnagyobb slágerei retro rádióban, a P-Mobil, abból az időből, amikor még Vicky Dál Gyula volt az énekes, ez volt a két forintos dal. A folytatásban jön mindjárt Máté Péter, tőle az Elmegyek című slágerét hallgatjuk a Hooligans után. Fél ember, most a retro rádióban.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Honeybeast, és az Így játszom után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szabó Dávid lesz majd a vendégem, aki színész, énekes, és jó néhány éve Amerikában, egészen pontosan Los Angelesben él, ott masszőrként keresi a kenyerét, de most újra itthon van egy ideig, mert hogy megint fellép az Oltári srácok, a Thália egykori nagy sikerű darabja, amelynek ő is tagja volt annak idején. Szabó Dáviddal várunk tehát holnap mindenkit, az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Beatrice dalával búcsúzom, azok a boldog szép napok a Retro Rádióban. Viszont

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.